That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Róma beliekhez írt levele. Harmadik rész. Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek? Igen. A zsidók sok tekintetben különlegesek, a legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért? Dehogy nem. Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az írás Istenről, igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz, és győztes leszel, amikor vádolnak téged. De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van. Vajon nem igazságtalan-e Isten, hogy mégis megbüntet? Kérdezhetné valaki az emberi okoskodás szerint. Nem. Isten semmi esetre sem igazságtalan, hiszen akkor hogyan ítélkezhetne az egész világ fölött? Erre azt mondhatná valaki, amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem? Ha ez igaz lenne, akkor már azt is mondhatnánk, vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, azok hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten megítélje őket. Mi következik ebből? Talán mi zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók. Dehogy. Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak. Mert ezt mondja az írás, nincs bűntelen ember, egyetlen egy sem. Nincs senki, aki megértené, nincs, aki keresné Istent, hiszen mindannyian elfordultak Istentől és megromlottak. Nincs, aki jót tenne, egyetlen egy sem. Nyitott sírhoz hasonlít a torkuk, nyelvük megtévesztő hazugságot szól. Kígyó méreg van ajkukon, szájuk átkozódással és keserűséggel van tele. Sietnek, hogy gyilkolhassanak, amerre csak mennek, mindenütt pusztulást és nyomorúságot okoznak, a békesség útját nem ismerik. Nincs bennük Isten félelem és Isten iránti tisztelet. Ezeket a dolgokat a törvény azoknak mondja, akik a törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvény parancsolatainak teljesítésével megigazuljon Isten előtt. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és fölismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, vagyis megigazítson a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a proféták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, mindenkit megigazít, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az az ember zsidó vagy nem zsidó. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert, kegyelemből igazít meg. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ez jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért. De az is igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, megigazítja. Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem. És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem. Hanem a hit törvénye. Miért? Mert Isten az embert az Istenbe való hite által teszi igazzá. És az ő belévetett hite által igazítja meg. Azok által, a tettek által, amiket a törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges. Erről meg vagyok győződve. Vagy talán Isten csak a zsidók istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidó népeknek is istene. Hiszen csak egy Isten van. Ő az, aki a zsidókat a hitük által megigazította, a nem zsidókat pedig ugyancsak a hitükön keresztül igazítja meg. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítem a törvény érvényességét hitáltal.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Nagyon szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak innen a stúdióból. A Galata levél harmadik részének 29. versét olvasom. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Az újjászületés által, ahogy belemerítkeztél Krisztusba, Ábrahám utódja lettél, és így Ábrahám áldásainak az örököse is. Jézus Krisztussal való kapcsolatod, az, hogy egy életél vele, hogy benne vagy, Ábrahám valódi, igazi, leszármazottjává tett téged hitáltal, és így azoknak az áldásoknak, ígéreteknek a birtokosává is lettél, amiket Jézus Krisztus szerzett meg a megváltás által. Ábrahám utódjaként te áldott vagy. A kudarcok, betegségek, vereségek, szegénység, halál többé jogszerűen nem uralkodhat rajtad. Ábrahám magjaként, Ábrahám utódjaként áldott a kezed munkája, sikerre vagy elhívva. A prosperitás, egészség, békesség, bővölködés a te újjászületési jogoddá vált. Ábrahám utódjaként ez a te jogos örökséged. Egyszer egy hölgy elmondta, hogy már elég sok éve házas, de nem lehet gyereke. Az orvos azt mondta, hogy meddő. Hogyha te Ábrahám utódja vagy, akkor az orvosi műszerek kimutathattak bármit, akár el is távolíthatták a petevezetéket, vagy bármi egyéb is történhetett. A Biblia azt mondja, az Mózes 5. könyve 7. részének 14. versében van ez, hogy nem lesz közötted magtalan férfi és asszony. Tehát Isten beszéde és az ő ígérete miatt Ábrahám utódjaként minden lehetséges ebben a helyzetben is a számodra. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, Lukács evangéliuma 13. részében, akit az ördög 18 éve megkötözött. Amikor Jézus bement a zsinagógába és meglátta őt, azt mondta, hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 esztendeje, nem kellett-e feloldani szombatnapon. Ahogy Jézus látta ezt az asszonyt, ahogy ránézett, azt mondta neki, asszony, felszabadítalak a te betegségedből. És az asszony azonnal meggyógyult. Miért? Azért, mert Ábrahám utódjaként nem kell, hogy betegséggel, erőtlenséggel legyen megkötözve. Ha esetleg most úgy hallgatod ezt a néhány gondolatot, hogy valamilyen betegséget tapasztalsz a testedben, akkor most legyen benned egy konkrét hit. Ha te belemerítkeztél Krisztusba, akkor Ábrahám magja, Ábrahám utódja vagy. Ezért nem kell, hogy a bénaság, vakság, sükettség, rokkantság, vagy ízületi fájdalmak, vagy gyomorfekély, fejgörcsök, magas vérnyomás, vagy depresszió, vagy szegénység, gyengeség, vagy erőtlenség bármilyen formája is fogva tartson, mert a te örökséged az egészség, a bővölködés, az áldás Jézus Krisztusban. Most elmondok egy imádságot, ha gondolod, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak az örökösévé tettél engem a Jézus Krisztussal való közösségem által. A te bőséged megnyilvánulásában élhetek, mert Ábrahám utódja vagyok. Emiatt a te ígéreted szerint örökös is, és Jézussal, a te elsőszülött fiaddal együtt örökös társ vagyok. Áldott vagyok itt a városban, vagy vidéken, áldott vagyok, ha kimegyek valahonnan, és áldott vagyok, ha bemegyek valahova a mai napon is. A te áldásaiddal vagyok megáldva Jézus Krisztusban. Köszönöm ezt neked, atyám. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne, mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy hisznek Istenben, mint ahogy Ábrahám hitt, amikor még nem volt körülmetélve, és követik az ő hitének a nyomait. Ábrahám és utódai azt az ígéretet kapták, hogy az egész világot örökölni fogják. De ezt nem a törvény alapján ígérték Ábrahámnak, hanem azért, mert hite által megigazult Isten előtt, és ő elfogadta. Ha ugyanis azok lennének az örökösök, akik a törvény alatt élnek, akkor a hitnek nincsen semmi értelme, és az előbbi ígéret semmit sem ér. Mert a törvény Isten haragját kelti föl azok ellen, akik nem engedelmeskednek neki. Ahol viszont nincs semmiféle törvény, ott nem is lehet ellene vétkezni. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja. Ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és előszólítja azokat, amelyek most még nem léteznek, mint létezőket. Nem volt már semmi remény arra, hogy gyermeke szülessen, Ábrahám mégis hitt Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, ahogy ezt Isten meg is ígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott, ellenkezőleg. Isten ígéretét tartott a szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött, és dicsőséget adott Istennek. teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg is tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ezáltal lett Isten számára elfogadhatóvá, vagyis hite által megigazult. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján elfogadott bennünket Isten, vagyis hitünk alapján megigazultunk Isten előtt. Igen, hiszünk abban, aki föltámasztotta Urunkat Jézust a halálból. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt föl a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk, hogy Isten számára megigazultak legyünk.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Nagyon szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak innen a stúdióból. A Galata levél harmadik részének 29. versét olvasom. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Az újjászületés által, ahogy belemerítkeztél Krisztusba, Ábrahám utódja lettél, és így Ábrahám áldásainak az örököse is. Jézus Krisztussal való kapcsolatod, az, hogy egy életél vele, hogy benne vagy, Ábrahám valódi, igazi, leszármazottjává tett téged hitáltal, és így azoknak az áldásoknak, ígéreteknek a birtokosává is lettél, amiket Jézus Krisztus szerzett meg a megváltás által. Ábrahám utódjaként te áldott vagy. A kudarcok, betegségek, vereségek, szegénység, halál többé jogszerűen nem uralkodhat rajtad. Ábrahám magjaként, Ábrahám utódjaként áldott a kezed munkája, sikerre vagy elhívva. A prosperitás, egészség, békesség, bővölködés a te újjászületési jogoddá vált. Ábrahám utódjaként ez a te jogos örökséged. Egyszer egy hölgy elmondta, hogy már elég sok éve házas, de nem lehet gyereke. Az orvos azt mondta, hogy meddő. Hogyha te Ábrahám utódja vagy, akkor az orvosi műszerek kimutathattak bármit, akár el is távolíthatták a petevezetéket, vagy bármi egyéb is történhetett. A Biblia azt mondja, az Mózes 5. könyve 7. részének 14. versében van ez, hogy nem lesz közötted magtalan férfi és asszony. Tehát Isten beszéde és az ő ígérete miatt Ábrahám utódjaként minden lehetséges ebben a helyzetben is a számodra. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, Lukács evangéliuma 13. részében, akit az ördög 18 éve megkötözött. Amikor Jézus bement a zsinagógába és meglátta őt, azt mondta, hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 esztendeje, nem kellette feloldani szombatnapon. Ahogy Jézus látta ezt az asszonyt, ahogy ránézett, azt mondta neki, asszony, felszabadítalak a te betegségedből. És az asszony azonnal meggyógyult. Miért? Azért, mert Ábrahám utódjaként nem kell, hogy betegséggel, erőtlenséggel legyen megkötözve. Ha esetleg most úgy hallgatod ezt a néhány gondolatot, hogy valamilyen betegséget tapasztalsz a testedben, akkor most legyen benned egy konkrét hit. Ha te belemerítkeztél Krisztusba, akkor Ábrahám magja, Ábrahám utódja vagy. Ezért nem kell, hogy a bénaság, vakság, sükettség, rokkantság, vagy ízületi fájdalmak, vagy gyomorfekély, fejgörcsök, magas vérnyomás, vagy depresszió, vagy szegénység, gyengeség, vagy erőtlenség bármilyen formája is fogva tartson, mert a te örökséged az egészség, a bővölködés, az áldás Jézus Krisztusban. Most elmondok egy imádságot, ha gondolod, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak az örökösévé tettél engem a Jézus Krisztussal való közösségem által. A te bőséged megnyilvánulásában élhetek, mert Ábrahám utódja vagyok. Emiatt a te ígéreted szerint örökös is, és Jézussal, a te elsőszülött fiaddal együtt örökös társ vagyok. Áldott vagyok itt a városban, vagy vidéken, áldott vagyok, ha kimegyek valahonnan, és áldott vagyok, ha bemegyek valahova a mai napon is. A te áldásaiddal vagyok megáldva Jézus Krisztusban. Köszönöm ezt neked, atyám. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 5. fejezet. Megigazulva azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Általa van szabad bemenetelünk, hitben ahhoz a kegyelemhez, amiben most állunk, és dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységével. Nem csak dicsekszünk ezzel, hanem dicsekszünk a háborúságokban, a szenvedéseinkben is, tudva, hogy a háborúság, a szenvedés békességes tűrést, álhatatosságot munkál. Az álhatatosság, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szeretete ki lett töltve a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki nekünk adatott. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára a igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk és megmenekülünk a harag ellen ő általa. Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután már megbékéltünk vele. Sőt, ezen felül nem csak dicsekszünk az Istenben a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azért, miképpen egy ember által bejött erre a világra a bűn, és a bűn által bejött a halál, úgy a halál is minden emberre elhatott, mivel mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, nem lehet fölrúni, ha nincsen törvény. A halál mégis úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek az előképe. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha annak az egynek az elesése miatt sokan meghaltak, az Isten kegyelmi ajándéka az egy ember Jézus Krisztus kegyelméből még bőségesebben kiárad sokakra, és elhat sokakra. És az ajándék nem olyan, mint az egy ember bűnének az eredménye, ahol az ítélet egy eset alapján kárhoztat, hanem a kegyelmi ajándék sok bűnből vezet a megigazulásra. Mert ha az egynek a bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Bizonyára azért egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy azonképpen egynek a megigazulása által és az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazulása is. Mert ahogy egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek és megigazulnak. A törvény bejött, hogy a bűn megnövekedjen, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben kiárad a kegyelem. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rá...

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Nagyon szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak innen a stúdióból. A Galata levél harmadik részének 29. versét olvasom. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Az újjászületés által, ahogy belemerítkeztél Krisztusba, Ábrahám utódja lettél, és így Ábrahám áldásainak az örököse is. Jézus Krisztussal való kapcsolatod, az, hogy egy életél vele, hogy benne vagy, Ábrahám valódi, igazi, leszármazottjává tett téged hitáltal, és így azoknak az áldásoknak, ígéreteknek a birtokosává is lettél, amiket Jézus Krisztus szerzett meg a megváltás által. Ábrahám utódjaként te áldott vagy. A kudarcok, betegségek, vereségek, szegénység, halál többé jogszerűen nem uralkodhat rajtad. Ábrahám magjaként, Ábrahám utódjaként áldott a kezed munkája, sikerre vagy elhívva. A prosperitás, egészség, békesség, bővölködés a te újjászületési jogoddá vált. Ábrahám utódjaként ez a te jogos örökséged. Egyszer egy hölgy elmondta, hogy már elég sok éve házas, de nem lehet gyereke. Az orvos azt mondta, hogy meddő. Hogyha te Ábrahám utódja vagy, akkor az orvosi műszerek kimutathattak bármit, akár el is távolíthatták a petevezetéket, vagy bármi egyéb is történhetett. A Biblia azt mondja, az Mózes 5. könyve 7. részének 14. versében van ez, hogy nem lesz közötted magtalan férfi és asszony. Tehát Isten beszéde és az ő ígérete miatt Ábrahám utódjaként minden lehetséges ebben a helyzetben is a számodra. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, Lukács evangéliuma 13. részében, akit az ördög 18 éve megkötözött. Amikor Jézus bement a zsinagógába és meglátta őt, azt mondta, hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 esztendeje, nem kellett-e feloldani szombatnapon. Ahogy Jézus látta ezt az asszonyt, ahogy ránézett, azt mondta neki, asszony, felszabadítalak a te betegségedből. És az asszony azonnal meggyógyult. Miért? Azért, mert Ábrahám utódjaként nem kell, hogy betegséggel, erőtlenséggel legyen megkötözve. Ha esetleg most úgy hallgatod ezt a néhány gondolatot, hogy valamilyen betegséget tapasztalsz a testedben, akkor most legyen benned egy konkrét hit. Ha te belemerítkeztél Krisztusba, akkor Ábrahám magja, Ábrahám utódja vagy. Ezért nem kell, hogy a bénaság, vakság, sükettség, rokkantság, vagy ízületi fájdalmak, vagy gyomorfekély, fejgörcsök, magas vérnyomás, vagy depresszió, vagy szegénység, gyengeség vagy erőtlenség bármilyen formája is fogva tartson, mert a te örökséged az egészség, a bővölködés, az áldás Jézus Krisztusban. Most elmondok egy imádságot, ha gondolod, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak az örökösévé tettél engem a Jézus Krisztussal való közösségem által. A te bőséged megnyilvánulásában élhetek, mert Ábrahám utódja vagyok. Emiatt a te ígéreted szerint örökös is, és Jézussal, a te elsőszülött fiaddal együtt örökös társ vagyok. Áldott vagyok itt a városban, vagy vidéken, áldott vagyok, ha kimegyek valahonnan, és áldott vagyok, ha bemegyek valahova a mai napon is. A te áldásaiddal vagyok megáldva Jézus Krisztusban. Köszönöm ezt neked, atyám. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővele együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok. Ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára, most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára, a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: Ephesians 1:6 says that we have been adopted as sons and daughters through Jesus Christ to the praise of His glorious grace. What of this glorious grace? Not a grace that simply covers our sin, but a grace that after it has covered our sin, empowers us to rise up in victory, to overcome sin, to overcome the world, to overcome the works of the devil. A glorious grace. The Puritan preacher Thomas Brooks said this: grace and glory differ very little. One is the seed, the other is the flower. Grace is glory militant. Glory is grace triumphant. So we lift our hands in surrender to say, you and you alone, Lord, can cover my sin. You and you alone, Jesus, are worthy to be praised. But we don't just throw up our hands in desperation. We throw up our hands in victory for grace and glory and glory.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Avagy nem tudjátok-e, testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk, és gyümölcsöt teremjünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálomra rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében, amit az értelmem által elfogadtam, és engem a tagjaimba levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért kárhoztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazolás által, élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy te szerint éljünk. Mert ha te szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érettkorú, örököskorú fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. mert reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kimérte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhség? Mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: barátunk.
1: Another partner in HarvestNet.
0: A HarvestNet-nek ő is tagja, és a partnerünk a HarvestNet-ben.
1: You know I'm a firm believer in team.
0: Tudjátok, hogy én határozottan hiszek a csapatmunkában.
1: We fulfill the great commission together.
0: És abban, hogy a nagy elhívást, a nagy küldetést, azt csak együtt tudjuk
1: betölteni.
0: És ezért szeretek minden évben, amikor jövök, valakit magammal hozni.
1: Nigel pastors in Dublin, Ireland.
0: Nigel Írországban, Dublinban pásztorol.
1: Also one of the apostolic leaders for that nation.
0: És ő az apostoli vezetője annak a nemzetnek, az egyik.
1: He's a great preacher.
0: Egy nagyszerű prédikátor.
1: In fact, I know what he's speaking on tonight, and I can't wait to hear.
0: Én alig várom már, hogy halljam a ma esti szolgálatát.
1: But he has a great group in Dublin. He also, I know he likes to garden outside.
0: Van egy nagyszerű csapatod Dublinban, és tudom, hogy szeretnek kertészkedni is.
1: And every time I see him, he has a thick history book that he's reading.
0: Mindig, amikor elmegyek hozzájuk, akkor van egy ilyen vastag történelemkönyve, amit olvasgat.
1: I know you're going to enjoy his ministry, and I believe for tonight he's carrying a word for us, which I, as I said, I'm very eager to hear.
0: Biztos vagyok benne, hogy ma este egy üzenetet fog átadni mindannyiunk számára, ami szólni fog, és nagyon várom a szolgálatát.
1: So let's welcome Nigel Reed.
0: Köszöntsétek Nigel Reedet, kérlek!

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: Yeah, good evening.
3: Jó estét.
2: I'm very excited to be here again.
3: Nagyon izgatott vagyok attól, hogy újra itt lehetek.
2: We just got off the plane a few hours ago.
3: Csak egy pár órával ezelőtt szálltunk le a gépről.
2: But when I come into Polly's house, I said I feel like I'm coming home.
3: De amikor a Paliék házába megérkeztünk, már úgy érzem magam, mint hogyha hazaérkeznék.
2: I'm excited about this weekend.
3: Nagyon izgatott vagyok emiatt a hétvége miatt.
2: You've heard me say before that I feel like Europe is coming into a place of awakening, that this is Europe's time.
3: Hallottátok már az én számból azt, hogy Európában itt van az ébredésnek az ideje, és hogy Európának az ideje elérkezett.
2: I still believe it, but you know the place where I first heard this or felt this, I should say, was here.
3: Még mindig ez a véleményem, és így gondolom, de tudjátok, az legelőször ezt ezen a helyen hallottam.
2: So Cheryl and I are very happy to be back.
3: Tehát Cheryl-el együtt nagyon boldogok vagyunk, hogy újra itt lehetünk.
2: And also happy to have Nigel Reed with us.
3: És annak is nagyon örülök, hogy Nigel Reed is velünk van.
2: Nigel's been a good friend for just the last few years.
3: Nigel az elmúlt néhány évben nagyon jó

0: Görum mílum ágat. Agus...
1: Ez most valami ír nyelven volt.
0: That's Irish. That's the Gaelic language. And I'm pretty sure you weren't able to translate that.
1: Igen, hát szóval, hogy ez ilyen ír nyelven volt, és nagyra értékeli, hogy ezt le tudom fordítani majd.
0: The language is spread across Europe.
1: Ez a nyelv terjedt el egész Európában.
0: From west
1: Nyugatról
0: to east.
1: Keletre.
0: Just one minute.
1: Csak egy pillanat.
0: We met yesterday.
1: Tegnap találkoztunk.
0: In the hospital.
1: A kórházban.
0: So good to see you tonight.
1: Úgyhogy nagyon jó téged itt látni ma este.
0: As I stood over you yesterday.
1: Ahogyan tegnap ott álltam fölötted.
0: I couldn't understand the language that was going on.
1: Nem értettem a nyelvet, hogy mit beszélnek ott fölötted.
0: As Pali prayed over you.
1: Ahogyan Pali imádkozott feletted.
0: But I felt the Lord wanted me to pray.
1: De úgy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy imádkozzam.
0: That your back will come into alignment.
1: Hogy a te hátad visszaálljon a rendje szerinti helyzetre.
0: So stretch your hands.
1: Tehát nyújtsátok ki a kezeiteket.
0: Towards my brother.
1: A testvérünk felé.
0: And Father, we speak over this brother now.
1: És Atyám, szólunk most a mi testvérünkbe.
0: We call every ligament and every part of his back into alignment again now.
1: Minden részében egy helyreállást szólunk, egy helyreigazodást szólunk most.
0: We speak the proper created order.
1: A teremtésnek az eredeti rendjét szóljuk.
0: For his back right now.
1: A te gerincedben most, a hátadba.
0: And we speak that his back will be stronger.
1: És imádkozunk azért, és azt mondjuk, hogy a te derekad legyen erősebb.
0: Coming out of this incident.
1: Ahogyan kijössz ebből a balesetből.
0: And the Lord wants to say over you.
1: És az Úr azt akarja mondani feletted.
0: That just as you were knocked down yesterday.
1: Hogy ahogyan levoltál tegnap dőlve a lábadról.
0: And you're standing up straight again today.
1: És a mai napra újra felálltál.
0: The enemy will try to hit you and knock you down.
1: Az ellenség megpróbál téged ledönteni újra.
0: But the Lord says, I will lift you up.
1: De az Úr azt mondja, hogy én fel foglak emelni téged.
0: And each time you are lifted up,
1: és minden alkalommal, ahogyan felemel az Úr,
0: I will make you stronger.
1: Erősebbé tesz téged.
0: I will put a rod, a steel rod,
1: egy acél rudat teszek
0: in your backbone,
1: a te hátgerincedbe.
0: To deal with the spiritual knocks.
1: Hogy elbánjak a szellemi ellenféllel.
0: That the enemy would try to bring against you.
1: Amivel az ellenség próbál téged megtámadni.
0: So Lord, we bless this brother now.
1: Atyánk, megáldjuk a testvérünket most.
0: Fill him with your spirit afresh this evening.
1: Töltsd be őt a te szellemeddel frissen ma este.
0: Let your grace and your mercy and your love flow over him.
1: Hadd áradjon keresztül rajta a te kegyelmed, a te szereteted és a te irgalmad.
0: Are you a policeman?
1: Rendőr vagy?
0: So we honor the police force today in this country.
1: Tiszteljük, megtiszteljük ma a rendőrséget ebben a nemzetben.
0: And let him represent all the good that will permeate through this police force.
1: És hadd legyen a képviselője a János annak a tisztességnek, ami a rendőrségben ott van.
0: May they uphold the righteousness of God in this nation.
1: Hogy ők Istennek az igazságosságát tudják megőrizni ebben a nemzetben, vagy azt védeni.
0: And the men of God said,
1: és Isten népe mondja azt, hogy amen.
0: Amen. Amen. Bless you.
1: Amen. Isten áldjon.
0: I just saw him come in, and I recognized him from yesterday. Pali and I were in Budapest.
1: Tegnap Palival Budapesten voltunk, és ahogy ma este bejöttem ide, egyből láttam, hogy a János itt van.
0: And on the way back, he got a message that he was in hospital.
1: Tegnap este, amikor Budapestről Palival jöttünk hazafelé, útközben kapta az üzenetet Pali, hogy János a kórházban van.
0: And being the great pastor, he went straight to the hospital.
1: És miután egy fantasztikus pásztor, ezért rögtön a kórházba mentünk.
0: And prayed over him.
1: És imádkoztunk a Jánosért.
0: And he's here today.
1: És ő ma már itt van.
0: That's
1: Dicsőség
0: good.
1: Az Úrnak. Ez nagyon jó.
0: That's good.
1: Nagyon jó.
0: Budapest is a beautiful city.
1: Budapest egy csodálatos város.
0: It's the first time I've been there yesterday.
1: Tegnap első alkalommal voltam ott.
0: I would say this city is a beautiful city.
1: Azt kell mondjam, hogy ez a város is egy nagyon szép város.
0: If I could pronounce it.
1: Hogyha ki tudnám ejteni, akkor mondanám a nevét is.
0: But it looks good from where I've been so far.
1: De nagyon jó, nagyon szépnek láttam azokat a részeket, amiket eddig láttam belőle.
0: Which is mainly Pali's house, actually.
1: Ami igazából csak a Palinak a háza volt.
0: With great cooking from Kate.
1: Katinak a nagyon klassz főztjével együtt.
0: Let me just briefly introduce myself.
1: Hadd mutassam be magam röviden.
0: Barry has welcomed me. We are part of Harvest Net.
1: Barry köszöntött már engem, és említette, hogy mindketten a Harvest Netnek a tagjai vagyunk.
0: And Barry is the apostolic leader of the movement.
1: És ennek a vonulatnak Barry az apostoli vezetője.
0: And it's great to travel with him and be with him.
1: És fantasztikus ővele együtt lenni, Cheryllel is együtt lenni és velük utazni.
0: I'm from Ireland.
1: Én Írországból jöttem.
0: I'm Irish born and bred.
1: Én ír születésű vagyok.
0: And I live just outside Dublin.
1: Dublinnak egy elővárosában lakom.
0: The best capital city in Europe.
1: Ez Európának a legklasszabb fővárosa.
0: Next to Budapest.
1: Budapest után, vagy Budapest mellett.
0: And I believe, as Barry said,
1: hiszem azt, ahogy Barry említette,
0: that God has a really great plan for Europe that is beginning to move right now.
1: Hogy Istennek egy fantasztikus terve van Európa számára, ami most kezd beindulni.
0: But he is doing things in his people.
1: De Isten az ő népén, az ő emberein keresztül végez el dolgokat.
0: To enable them,
1: hogy alkalmassá tegye őket,
0: to handle the great outpouring of his spirit upon this continent.
1: Tehát, hogy képessé tegye az ő népét arra, hogy Isten szent szellemének a nagymértékű kiáradását kezelni tudják ezen a kontinensen.
0: There is a verse that says,
1: van egy vers, ami azt mondja,
0: keep in step with the Spirit.
1: Maradj és lépj a szent szellemmel együtt.
0: And so we are learning certain things.
1: Tehát tanulunk most dolgokat, bizonyos dolgokat.
0: So we can keep in step with what God is doing in our continent.
1: Azért, hogy benne tudjunk maradni és együtt tudjunk lépni Istennek azzal a mozdulásával, ami eljön erre a kontinensre, a kontinensünkre.
0: In my part of Europe,
1: ami az én részemet, szerepemet illeti Európában,
0: the big phrase at this moment in time,
1: ebben az időpillanatban egy nagy kijelentés vagy szó,
0: is Brexit.
1: A Brexit.
0: Have you heard of Brexit?
1: Hallottatok már a Brexitről, biztosan?
0: Britain's exit from Europe.
1: Ez a britek kilépése Európából.
0: It's very contentious.
1: Ez nagyon
0: it's very
1: ellentmondásos.
0: Because nobody knows what's going to happen.
1: Mert senki nem tudja, hogy mi fog történni.
0: And everybody is very nervous.
1: És mindenki ideges ettől.
0: We've never been this way before.
1: Soha nem voltunk még ilyen helyzetben korábban.
0: And Britain is the first country to leave the European Union.
1: És Nagy-Britannia az első ország, ami kilép az Európai Unióból.
0: And we hear a lot about Brexit in our news in Ireland.
1: Mi nagyon sokat hallunk Írországban a híradásokból, az újságokból a Brexitről.
0: Because we are Britain's nearest neighbor.
1: Mert mi vagyunk a briteknek a legközelebbi szomszédai.
0: And it has a big impact on our economy.
1: És ennek nagy hatása van a mi gazdasági helyzetünkre is.
0: And I've been thinking about Brexit.
1: És ahogy gondolkoztam a Brexitről.
0: And in particular, the importance of an exit strategy.
1: És különösen annak a fontosságáról, hogy milyen stratégiával lépnek ki a britek.
0: And in business,
1: az üzleti világban,
0: if you're making a change,
1: hogyha egy változást viszel végbe,
0: you need to have a strategy for your exit.
1: Akkor szükséged van arra, hogy legyen egy stratégiád, hogy azt hogyan fogod végbevinni, hogyan fogsz kilépni.
0: An exit strategy.
1: Egy kilépési stratégia.
0: So that those who are moving,
1: Azért, hogy azok, akik mozdulnak,
0: have some idea of what will happen next.
1: Legyen elképzelésük arról, hogy mi lesz a következő lépés.
0: And as I was thinking about this,
1: és ahogyan ezen gondolkodtam,
0: God started to speak to me,
1: Isten elkezdett szólni hozzám,
0: about Jesus exit strategy from the earth.
1: Jézusnak a földről való eltávozási stratégiájáról.
0: I call it.
1: Én ezt úgy hívom.
0: Jexit.
1: Jexit.
0: Jexit.
1: Brexit.
0: John chapter 14.
1: A János 14. fejezetében.
0: Through to John chapter 18.
1: Egészen a 18. fejezetig.
0: Jesus' disciples have walked with him.
1: Jézus tanítványai vele jártak.
0: For 3 years.
1: 3 évig.
0: Now he says, I'm going to leave you.
1: És akkor azt mondja nekik, hogy most elmegyek, elhagylak benneteket.
0: What should they do next?
1: Mi lesz a következő lépés, amit majd tennetek kell ezután?
0: They have walked with Jesus day by day for 3 years.
1: 3 évig nap mint nap Jézussal jártak.
0: And now he's going.
1: És most ő elmegy.
0: And there is a shock for them that he's going.
1: És ez sokkolta a tanítványait, hogy elmegy.
0: And so he takes them aside.
1: Ezért félre vonult velük,
0: and he starts to lay out for them,
1: és elkezdett számukra lefektetni
0: some of the really important issues,
1: néhány nagyon fontos dolgot,
0: that they will have to face,
1: amikkel szembesülni fognak majd
0: on the earth,
1: a földön,
0: when he's not here,
1: mikor Jézus már nem lesz itt.
0: And those same issues,
1: és ugyanazok a dolgok,
0: are issues.
1: Ezek a témák,
0: that you and I face today in the same way as his disciples.
1: Amikkel te és én ezekben a napokban is ugyanúgy szembesülünk, ahogyan Jézus tanítványai akkor, mikor ő elment.
0: They span the whole section from John 14 to 17.
1: Egy egész sorozatot tartottak, ami a János evangélium 14-től 17-ig van megírva.
0: We could spend the whole weekend looking at it.
1: Mi pedig egy egész hétvégét fogunk ezzel tölteni, hogy ezt megnézzük.
0: But I want to focus in on one piece this evening.
1: De ezen az estén ennek az egész üzenetnek egy kis darabjára szeretnék fókuszálni.
0: And as I was coming in and saw all the men,
1: és ahogyan bejöttem és láttam a férfiakat,
0: and the number has grown since I came here.
1: És a számban szépen növekedtetek, mióta bejöttem.
0: I thought to myself, oh God, is this what you want to say?
1: Azt gondoltam, hogy ó Istenem, tényleg ezt akarod, hogy mondjam?
0: And just as that happened,
1: és ahogyan, amint ez megtörtént,
0: there was a song on in the background inside.
1: Volt itt benn hátul egy dal, szólt.
0: I'm no longer a slave to sin.
1: Ami úgy szól, hogy nem vagyok többé már szolga,
0: I am a child of God.
1: Hogy bűnben éljek, hanem Isten gyermeke vagyok.
0: And I felt the Lord confirm,
1: és úgy éreztem, hogy az Úr megerősítette,
0: that it's okay to talk about this with the men tonight.
1: Hogy ez rendben van, hogy erről beszéljek a férfiaknak ma este.
0: I thought you met every month like this.
1: Azt gondoltam, hogy minden hónapban találkoztok így egyszer.
0: And then Polly said you hadn't met for about 10 years as men like this.
1: Aztán Polly mondta, hogy hát már vagy 10 éve nem volt ilyen férfi összejövetel.
0: So I'm quite intimidated.
1: És ez egy kicsit
0: scared.
1: Kicsit izgatottá tesz engem.
0: Talking to all you men.
1: Hogy nektek férfiak beszéljek erről.
0: So turn with me to John chapter 14.
1: Kérlek, hogy lapozzatok velem a János 14. fejezetéhez.
0: The Gospel of John.
1: János evangéliumának 14. fejezetéhez.
0: Now, how do we do this?
1: Na most hogy csináljuk?
0: I shouldn't need to tell them that bit. Will I read 4 or 5 verses and you, or will we just let them read and I'll read in English? What do you think?
2: You read first thing after.
0: Maybe 4 verses you can read. Yeah. Is that okay? Okay. You sure? Yeah. So I'll do it about 4 verses at a time.
2: Okay.
0: We've agreed that. John chapter 14, verse 1.
1: János evangélium 14. fejezete első vers.
0: Do not let your hearts be troubled. Trust in God. trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going.
1: Tehát János 14:1-4-ig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok.
0: Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.
1: Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová megy. Hogyan tudhatnánk azért az utat? Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
0: Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I've been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?
1: Mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nekünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégse ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat.
0: Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me, who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I've been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father.
1: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyához megyek.
0: And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it.
1: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
0: If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives within you and will be in you.
1: Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit e világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
0: I will not leave you as orphans. I will come to you. Now, as this is translated, I want you to really stop and think about this verse for a moment.
1: Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Szeretném, hogyha itt megállnánk egy kicsit, és egy percig gondolkodnátok ezen a mondaton.
0: I will not leave you as orphans.
1: Nem hagylak titeket árvákul.
0: Before long, the world will not see me anymore, but you will see me, because I live, you also will live. On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him.
1: Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
0: Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?
1: Mondta neki Júdás, nem az Iskariótes, Uram, mi dolog, hogy nekünk jelentett ki magadat, és nem a világnak?
0: Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me.
1: Felelte Jézus, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem.
0: All this I have spoken while still with you, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I've said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid.
1: Ezeket beszéltem nektek, amíg veletek voltam. Az a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen.
0: You heard me saying, I'm going away, and I'm coming back to you. If you love me, you would be glad that I'm going to the Father, for the Father is greater than I. I've told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me. But the world must learn that I love the Father, and I do exactly what the Father has commanded me.
1: Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem, keljetek fel, menjünk el innen.
0: Come now, let us leave.
1: Gyertek, menjünk el innen.
0: And so Jesus heads off with his disciples.
1: És Jézus elindult a tanítványai előtt.
0: Towards the Mount of Olives.
1: Az olajfák hegye felé.
0: And ultimately towards his death on the cross on Calvary.
1: És a Kálvárián elszenvedett kereszt halála felé.
0: And these words are so important because these are the words he wants his disciples to know when he is leaving.
1: És ezek a szavak annyira fontosak és olyan nagy jelentőségűek, mert ezek azok a mondatok, amiket ő feltétlenül szükségesnek tartott, hogy a tanítványainak elmondja, mielőtt ő távozik.
0: There are two words that dominate what we read.
1: Két szó van ebben az üzenetben, amit olvastunk, ami dominál benne.
0: Love,
1: szeretet,
0: and Father.
1: És az Atya.
0: And in the middle of all that,
1: és mindez közben,
0: he says this little phrase.
1: Azt mondja, ezt a kis kifejezést mondja.
0: I will not leave you as orphans.
1: Nem hagylak benneteket árvákul.
0: What a very strange phrase to say as he leaves his disciples.
1: Milyen különös mondat ez, miközben éppen elhagyja a tanítványait.
0: Did they not have moms and dads at home?
1: Nem volt otthon apjuk és anyjuk?
0: We hear a little bit about some of the disciples' parents.
1: Itt-ott hallunk a tanítványok, Jézus tanítványainak a szüleiről.
0: Peter certainly had a mother-in-law.
1: Péternek például biztosan volt anyósa, ezt tudjuk.
0: Mother-in-law?
1: Yeah.
0: Yeah. And yet Jesus is concerned that they might think themselves orphans.
1: És mégis Jézusnak gondja van arra, hogy biztosítsa erről a tanítványait, hogy nem hagyja őket árván.
0: This subject is so important that Jesus speaks about it as he's leaving this earth.
1: Ez annyira fontos téma és olyan fontos kijelentés, hogy Jézus beszélt erről, miközben elhagyta a földet.
0: There are lots of issues that are stirred up with us as orphans.
1: Sok olyan dolog van, ami felgerjed, feljön bennünk, amikor úgy gondolunk magunkra, mint árvákra.
0: This applies whether we are men or women.
1: Vonatkozik ránk akkor is, hogyha férfiak vagyunk, vagy hogyha nők.
0: But sometimes as men we are very good at hiding behind our walls.
1: De időnként férfiakként nagyon jók vagyunk abban, hogy falak mögé rejtsük el magunkat.
0: And we keep covered,
1: és ezáltal elfedezettek vagyunk,
0: those signs that we think we are orphans.
1: És ez egy olyan apró jel, ami arra utalhat, hogy árvák vagyunk.
0: Now Jesus says, I'm going away.
1: Jézus tehát azt mondja, hogy én elmegyek.
0: Those first couple of verses,
1: az első néhány vers,
0: seem strange to us in our culture.
1: Különösnek tűnhet számunkra a mi kultúránkban.
0: But understand this.
1: De értsük meg a következőt.
0: This is bridegroom language.
1: Ez a vőlegénynek a nyelve.
0: Is that okay? Can you understand that? Yeah. You see, in our culture and probably here,
1: tudjátok, a mi kultúránkban és valószínűleg itt is,
0: in Hungary,
1: Magyarországon,
0: a bride leaves her house,
1: a menyasszony elhagyja a szüleinek a házát,
0: and she goes to the church,
1: elmegy a gyülekezetbe,
0: and Paul says some nice things over her,
1: és Pali elmond néhány szép
0: nice
1: dolgot
0: words,
1: nekik,
0: and then they exchange rings.
1: Aztán gyűrűt cserél az ifjú pár.
0: And do you sign a document here?
1: Yeah.
0: Yes, so you sign a registry here.
1: Aláírnak egy dokumentumot, az anyakönyvet.
0: Gabor, this is all ahead of you.
1: Gábor, mindez előtted áll.
0: And from the moment it's signed,
1: attól a pillanattól, hogy aláírták,
0: you're married.
1: Házasok vagytok.
0: But in this culture,
1: de ebben a kultúrában, Jézus kultúrájában,
0: that's not the way it worked.
1: Ez nem így működött.
0: Two families arranged the marriage.
1: Két család hozta össze, szervezte meg a házasságot.
0: Maybe that's the way it works here in this church, is it?
1: Lehet, hogy ebben a gyülekezetben is így működik ez, nem?
0: And they assign a contract between the two families.
1: Előre a két család egy szerződést írt erről.
0: From that moment,
1: attól a pillanattól,
0: the couple are engaged.
1: A pár el volt jegyezve.
0: But it's a legally binding contract.
1: Ez egy jogszerűen megkötött szerződés volt.
0: They are betrothed.
1: Eljegyezték egymást.
0: You okay with that word?
1: Aha.
0: Yeah. That's why it says that Mary was betrothed to Jesus, or to Joseph, sorry.
1: Azért,
0: Mary was betrothed to Joseph.
1: Ezért mondja azt, hogy Mária el volt jegyezve Józsefnek.
0: That was much more than just our engagement.
1: Ez sokkal többet jelentett, egy mélyebb dolog volt, mint a mi jegybenjárásunk.
0: So when Mary had to say to Joseph that she was pregnant with child,
1: ezért, amikor Máriának azt kellett mondani a Józsefnek, hogy várandós,
0: his first thought was she has broken our contract.
1: Az első gondolata az volt, hogy bizonyára József fel fogja bontani ezt a jegyességünket.
0: But the bridegroom then goes home.
1: De azután a vőlegény hazamegy.
0: Without his bride.
1: Ha hazamegy a mennyasszonya nélkül.
0: And he and his family prepare rooms for that bride to come and live in with her bridegroom.
1: Akkor a vőlegény és a vőlegény családja elkészíti a helyet, ahol majd együtt fog élni a mennyasszonyával.
0: They just add some extra rooms to their house.
1: Esetleg hozzáépítenek néhány szobát még a házukhoz.
0: You live with your in-laws.
1: És együtt élsz az apósoddal, anyósoddal.
0: And when the rooms are ready, I know, oh, dreadful. When the rooms are ready,
1: amikor a szobák kész vannak,
0: a feast is arranged.
1: Akkor egy ünnepséget, egy bulit szerveznek.
0: And the bridegroom comes from his house.
1: És a mennyasszony eljön az ő szülői házából.
0: And collects his bride.
1: És tehát a vőlegény eljön a szülői házból és elviszi a mennyasszonyát.
0: And brings her to the feast that has been prepared.
1: És elviszi a mennyasszonyt abba arra az ünnepére, az ünnepségre, amit szerveztek neki.
0: And then they go and live in their new rooms.
1: És aztán birtokba veszik az új szobákat, és ott élnek.
0: And that's why Jesus says,
1: ezért mondja Jézus,
0: I am going to prepare rooms for you.
1: Hogy elmegyek és helyet készítek nektek.
0: In my father's house are many mansions.
1: Az atyám házában sok hely van.
0: But in the meantime,
1: de egyidejűleg,
0: we are the bride.
1: Jelenleg mi vagyunk a mennyasszony.
0: It's more than just an engagement.
1: Ez több, mint csak egy eljegyzett állapot.
0: It's a legal contract.
1: Ez egy jogi szerződés.
0: That won't be broken by either side.
1: Amelyet nem lehet felbontani egyik oldalról sem.
0: Do you know?
1: Tudjátok?
0: If the bridegroom died,
1: hogyha meghalt a mennyasszony
0: during that betrothal,
1: az eljegyzés időszaka alatt,
0: the bride still got her inheritance.
1: A mennyasszony akkor is megkapta az örökségét
0: from the bridegroom.
1: A vőlegénytől.
0: That's why we live today.
1: Ezért élünk mi ma.
0: In this period where Jesus has gone to prepare rooms for us.
1: Abban az időszakban, amikor Jézus előre ment, hogy helyet készítsen nekünk.
0: And he is coming back.
1: De ő vissza fog jönni.
0: To take us as his bride.
1: Azért, hogy magával vigyen minket, mint a mennyasszonyát.
0: To live in his father's house.
1: Hogy az ő atyának a házában lakjunk.
0: And we will have the wedding supper of the Lamb.
1: És mi részesei leszünk a bárány mennyegzői vacsorájának.
0: Revelation talks about it.
1: Aki a jelenések könyve beszél erről.
0: But he knew that in the meantime.
1: De ő tudja, hogy most
0: we had to live on this earth.
1: Ezen a földön kell élnünk.
0: And we would face all sorts of trials and temptations.
1: És a legkülönfélébb kihívásokkal és kísértésekkel szembesülünk.
0: As the bride of Christ.
1: Krisztus mennyasszonyaként.
0: Living between the time the contract is signed at Calvary.
1: Abban az átmeneti időszakban, ami a Kálvárián megkötött szerződés között,
0: to the time that he comes back for us one day.
1: És a között van, amikor majd egy napon visszajön értünk.
0: That's why he says.
1: Ezért mondja azt,
0: in my father's house are many mansions.
1: Hogy az atyám házában sok hely van.
0: I'm going to prepare a place for you.
1: És elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.
0: But I'll come back to get you.
1: De visszajövök értetek.
0: And he tells them about the Father's love,
1: és beszél nekik az Atya szeretetéről,
0: and says you will not be orphans.
1: És azt mondja, hogy nem lesztek árvák.
0: I don't know if you've ever, maybe some of you even are orphans.
1: Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki árva,
0: in the natural sense of the word.
1: A szónak a természetes értelmében.
0: But there are certain, would you understand traits? Certain traits or certain characteristics.
1: De vannak, van néhány olyan jellemvonás,
0: about an orphan,
1: ami az árvákat jellemzi.
0: That Jesus wanted to warn his bride about.
1: Amitől Jézus meg akarta óvni az ő követői, vagyis az ő mennyasszonyát.
0: And we are so subject to being tempted to those things.
1: És mi pedig ki vagyunk annak téve, hogy ezek a dolgok ezek megkísértsenek bennünket.
0: And as men,
1: férfiakként,
0: we sometimes
1: időnként
0: don't want to face up to those things.
1: Nem akarunk ezekkel a dolgokkal szembesülni.
0: The first thing Jesus constantly says,
1: az első dolog, amit Jézus újra és újra mond,
0: is that I am going to my Father,
1: az, hogy elmegyek az Atyámhoz,
0: and he's your Father too.
1: És ő a ti Atyátok is.
0: If you have a father,
1: hogyha van Atyátok,
0: then you're not an orphan.
1: Akkor nem vagytok árvák.
0: But so often,
1: de nagyon gyakran,
0: we don't realize,
1: nem veszük észre,
0: that we have a Father in heaven,
1: hogy van egy Atyánk a mennyben,
0: who constantly looks after us as a true father.
1: Aki folyamatosan gondoskodik rólunk egy igazi, valódi jó atyaként.
0: Look at the number of times.
1: Nézzétek meg azokat az helyzeteket.
0: Jesus talks about love in this little section.
1: Hogy Jézus ebben a rövid szakaszban hányszor beszélt a szeretetről.
0: I read the whole chapter.
1: Végigolvastam az egész fejezetet.
0: And had it translated as well.
1: Meg én is elolvastam, tehát a magyar változatot is elolvastuk.
0: Because if you forget everything else tonight, if you forget everything else I say tonight,
1: mert hogyha ha mindent elfelejtetek, amit ma este mondok,
0: I want you to hear,
1: szeretném, ha meghallanátok
0: Jesus' words,
1: Jézus szavait,
0: the Father loves you,
1: az Atya szeret titeket,
0: and Jesus loves you,
1: és Jézus is szeret titeket,
0: and he will never leave you,
1: soha nem hagy el benneteket.
0: Let me say that again.
1: Hadd mondjam ezt újra el.
0: The Father loves you.
1: Az Atya szeret benneteket,
0: and Jesus loves you.
1: Jézus szeret benneteket,
0: and he will never leave you.
1: És soha nem fog elhagyni benneteket.
0: Now let me say this to you men.
1: Hadd mondjam ezt nektek férfiak.
0: I'm sure many of you are married.
1: Biztos vagyok abban, hogy sokan közületek férfiak, házasok vagytok, nősek vagytok.
0: You know how important love is.
1: Ti tudjátok, hogy a szeretet mennyire fontos, még akkor is, hogyha csak jegyességben jártok.
0: It is important that we are told that we are loved.
1: Nagyon fontos az, hogy Jézus itt azt mondja nekünk, hogy szeretettek vagyunk.
0: Jesus told us in this chapter so many times.
1: Jézus elmondja nekünk ezt ebben a fejezetben olyan sok alkalommal.
0: We are loved.
1: Hogy szeretettek vagyunk.
0: I'm not going to ask you to raise your hand again.
1: Nem akarlak kérni benneteket, hogy tegyétek fel újra a kezeiteket.
0: But for a moment.
1: De egy percig.
0: I want you to stop and think.
1: Szeretném, hogyha nem lecsendesítenétek a gondolataitokat.
0: When is the last time?
1: Hogy mikor volt az utolsó alkalom?
0: I told my wife.
1: Amikor mondtam a feleségemnek.
0: I loved her.
1: Hogy szeretem őt.
0: You see, most men.
1: Látjátok, a legtöbb férfi.
0: Can drift through life.
1: Végig tud menni az életen.
0: Without thinking too much about love.
1: Anélkül, hogy olyan nagyon sokat gondolkodna a szereteten.
0: At least they think they can.
1: Legalábbis úgy gondolják, hogy ezt meg tudják tenni.
0: But every woman.
1: De minden asszony.
0: Wants to know.
1: Tudni akarja.
0: That she is loved.
1: Hogy szeretik, hogy szeretve van.
0: And when she's loved.
1: És amikor szeretve van.
0: She will look after you in every way possible.
1: Akkor minden lehetséges módon a gondotokat fogja viselni.
0: Irish men,
1: az ír férfiak,
0: are very bad
1: nagyon rosszak.
0: At telling our wives.
1: Abban, hogy a feleségüknek.
0: That we love them.
1: Elmondják, hogy szeretik őt.
0: They need to be told.
1: Pedig nekik szükségük van erre.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: Stop and think about that for a moment.
1: Egy kicsit gondoljátok végig ezt most.
0: If you saw your wife today.
1: Hogyha találkozom a feleségeddel.
0: Have you told her you loved her?
1: Vajon mondtad-e már neki ma, hogy szereted?
0: And if you haven't, or if you have,
1: ha nem, vagy igen,
0: go home tonight.
1: Menj haza ma este.
0: And just tell her, I love you.
1: És csak mondd ezt a feleségednek, hogy drágám, szeretlek.
0: I am married 30 years this year.
1: Ebben az évben volt a 30. házassági évfordulónk.
0: We were very young when we got married.
1: Nagyon fiatalok voltunk, amikor összeházasodtunk.
0: I still tell my wife I love her all the time.
1: Még mindig újra és újra elmondom a feleségemnek, hogy szeretem.
0: That's not because I am a girly man.
1: Nem azért, mert egy ilyen lányos fiú vagyok.
0: Like every other Irishman.
1: Mint az összes többi ír férfi.
0: I have walls.
1: Nekem is vannak falaim.
0: But I have trained myself.
1: De kiképeztem magam arra.
0: To say to my wife.
1: Hogy azt mondjam a feleségemnek.
0: Honey. Well, actually, I don't say honey. That's American. I say Louise.
1: Nem azt mondom neki, hogy drágám, a honey, mert hogy ez egy amerikai szó.
0: Because that's her name.
1: Hanem.
0: Because that's her name. Louise, I love you.
1: Hanem azt mondom neki, hogy Louise, szeretlek téged, mert hogy Louise-nak hívják.
0: Yeah, and you need to go home and do that, man.
1: Fiúk, nektek is haza kell mennetek, és meg kell tennetek a feleségeitekkel.
0: Pally, wouldn't it be good if our men from tonight went home and told their wives they loved them?
1: Pali, nem lenne az klassz, hogyha hazamennének ma a férfiak, és azt mondanák a feleségeiknek, hogy szeretünk titeket?
0: Maybe Hungarian men are really good at that.
1: Lehet, hogy a magyar férfiak nagyon jók ebben.
0: But I saw the statues down in the Square of Heroes yesterday.
1: De láttam tegnap szobrokat a Hősök terén.
0: And Hungarian men look pretty rough to me.
1: És a magyar férfiak ott elég keménynek tűntek nekem.
0: On those statues.
1: Azokon az emlékműveken, szobrokon.
0: They need to know they're loved.
1: A feleségeinknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy szeretjük őket.
0: But I want to speak to you fathers as well.
1: De szeretnék szólni apák hozzátok is.
0: Some of you may have young children.
1: Néhányatoknak talán vannak kisgyerekeik.
0: Some may have grown children.
1: Vannak köztetek, akinek felnőtt gyerekeik vannak.
0: My son is big, much bigger than me.
1: Az én fiam nagyobb, mint én.
0: Hairy.
1: Nagy darab.
0: Fat. A bit fast.
1: Egy kicsit testes.
0: And married.
1: És házas.
0: And yet I still tell him.
1: És még mindig ezzel együtt is elmondom neki.
0: Son, I love you.
1: Fiam, szeretlek téged.
0: I have two very beautiful daughters.
1: Két csodálatos lányom van.
0: At least I think they're very beautiful.
1: Legalábbis én nagyon szépnek látom őket.
0: And I constantly tell them.
1: Folyamatosan mondom nekik.
0: I love them.
1: Szeretlek titeket.
0: Let me stop for a minute.
1: Hadd álljak meg egy pillanatra.
0: And fathers, I want to tell you why.
1: És apák, hadd mondjam el nektek, hogy miért teszem ezt.
0: What my son sees in me as his father.
1: Amit a fiam lát bennem, mint apában.
0: He will see in God.
1: Azt fogja látni Istenben.
0: As his heavenly father.
1: Mint az ő mennyei atyában.
0: If he knows that my father tells me all the time he loves me.
1: Hogyha tudja azt, hogy a földi apja újra és újra elmondja neki, hogy szereti,
0: then when people say about my heavenly father,
1: amikor az emberek a mennyei atyáról,
0: that he loves me,
1: a mennyei atya is azt mondja, hogy ő is szeret,
0: then I will understand that easier.
1: Akkor azt sokkal könnyebben meg fogom érteni.
0: When my daughters grow up,
1: amikor a lányaim felnőttek,
0: they are grown up.
1: Már fel is nőttek.
0: Understanding their father loves them.
1: Úgy nőnek fel, hogy értik azt, hogy az apukájuk szereti őket.
0: And tells them they're beautiful.
1: És azt mondja nekik, hogy nagyon szépek vagytok.
0: Then I am confident.
1: Akkor ezzel felelősséget vállalok arra,
0: that when other men come smoothly along,
1: hogy amikor más férfiak ilyen finoman megközelítik őket,
0: they are not looking for other men to affirm them.
1: akkor nem más férfiaktól fogják várni azt, hogy megerősítsék őket abban, hogy szépek.
0: Because their father has told them.
1: Mert az apukájuk már mondta nekik.
0: That they are beautiful.
1: Hogy szépek, hogy csodálatosak.
0: Start from an early age.
1: Kiskortól elkezdve.
0: Some of you are young men with families.
1: Néhányan itt fiatal férfiak vagytok, családosak.
0: Tell your children.
1: Mondjátok a gyermekeiteknek.
0: They are beautiful.
1: Hogy csodálatosak, szépek.
0: And you love them.
1: És szeretitek őket.
0: And they will grow up.
1: És fel fognak nőni.
0: With a very positive view.
1: Egy nagyon pozitív látásmóddal arról.
0: Of the love of the father.
1: Hogy az atya szereti őket.
0: The second thing is this.
1: A következő dolog.
0: Orphans always feel.
1: Az árvák mindig úgy érzik.
0: A little measure of abandonment or a big measure of abandonment.
1: Mindig éreznek egy bizonyos mértékű elvetettséget, vagy kisebb mértékűt, vagy nagyobbat.
0: Is this word abandonment easy in Hungary? Because this is a big word.
1: Ez egy nagyon fontos szó, az elvetettség.
0: Jesus needed to tell his disciples.
1: Jézus szükségét érezte annak, hogy elmondja a tanítványainak,
0: that he was not abandoning them.
1: Hogy nem hagyja el őket, nem hagyja el őket.
0: And that is why he said, I will not leave you as orphans.
1: Ezért mondja azt, hogy nem hagylak benneteket árvákul.
0: Because when they saw Jesus go,
1: mert amikor látták, hogy Jézus elmegy,
0: they might have felt abandoned.
1: Akkor úgy érezhették, elhagyottnak érezhették volna magukat.
0: But Jesus said, I am sending the Holy Spirit.
1: És Jézus azt mondta nekik, hogy elküldöm a Szent Szellemet,
0: to live inside you,
1: hogy bennetek éljen,
0: and to teach you,
1: és tanítson benneteket.
0: You will not be abandoned.
1: És nem lesztek elhagyottak.
0: The enemy constantly wants to tell each of you.
1: Az ellenség folyamatosan azt akarja mondani mindegyikőtöknek,
0: that God has abandoned you.
1: Hogy Isten elhagyott benneteket.
0: But Jesus said, leaving this world,
1: de Jézus azt mondta, miközben elhagyta ezt a világot,
0: I have to go,
1: el kell mennem,
0: to be with the Father.
1: Hogy az atyával legyek,
0: but he is going to send,
1: de ő el fogja küldeni,
0: the Holy Spirit,
1: a Szent Szellemet,
0: to be with you.
1: Hogy veletek legyen.
0: Which is why it's so important.
1: És ezért annyira fontos az,
0: that every one of us understands.
1: Hogy mindannyian értsük meg.
0: The Holy Spirit lives inside of us.
1: Hogy a Szent Szellem bennünk él.
0: And we can be filled every moment of every day.
1: És minden napnak minden percében belehetünk töltekezve, belehetünk telve.
0: By the Holy Spirit.
1: A Szent Szellemmel.
0: You may wonder, do I just not to be, need to be filled once?
1: Azt gondolhatod, hogy hát nem elég egyszer betöltekeznem?
0: I think it was the great English preacher Spurgeon.
1: Azt gondolom, hogy volt egy nagy brit prédikátor Spurgeon,
0: who said, I need to be filled every day.
1: Aki azt mondta, hogy minden nap be kell töltekeznem.
0: 'Cause I leak.
1: Mert eresztek, lyukas vagyok.
0: And every one of us leaks a little bit. Every day.
1: És egy kicsit minden nap vesztünk a Szent Szellemből, elesztünk.
0: And so we come back for a filling of the Holy Spirit.
1: És ezért kell újra visszatérnünk és betöltekezni a Szent Szellemmel.
0: The third thing about an orphan is this.
1: A harmadik dolog az árvákkal kapcsolatban a következő.
0: They never know who's going to provide for them.
1: Soha nem tudják azt, hogy ki fog gondoskodni róluk.
0: Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: If you ask the Father,
1: hogyha kéritek az atyát,
0: for anything in my name,
1: bármit kértek az atyától az én nevemben,
0: I will give it to you.
1: Akkor azt megadom nektek.
0: We need to understand,
1: meg kell értenünk,
0: that God is our provider.
1: Hogy Isten az, aki ellát bennünket.
0: It is not our jobs,
1: nem a munkánk,
0: our employment,
1: nem a foglalkozásunk,
0: our families,
1: nem a családjaink,
0: our inheritance,
1: nem az örökségünk, amit a családunktól örökölünk.
0: It is God who is our provider.
1: Hanem Isten, aki gondoskodik rólunk, aki betölti a szükségeinket.
0: And the enemy wants to tell you.
1: És az ellenség azt akarja mondani nektek,
0: that your father in heaven,
1: hogy a mennyei atyátok,
0: will not provide for you.
1: Nem fog gondoskodni rólatok.
0: When I in growing up in Ireland,
1: Írországban nőttem fel.
0: I grew up in a Christian family.
1: Egy keresztény családban.
0: My dad and my mom And my brother and my sister were all Christians.
1: Az édesapám, az édesanyám, a testvérem, a fiú és a lány testvérem mindannyian keresztények voltak.
0: I never really had a problem.
1: Soha nem volt igazán problémám azzal.
0: Understanding that God loved me.
1: Hogy megértsem azt, hogy Isten szeret engem.
0: My dad told me.
1: Az atyám, apukám mondta is ezt nekem.
0: He loved me.
1: Hogy szeret engem.
0: So when I read that my heavenly Father loves me.
1: Ezért aztán, amikor azt olvastam, hogy a mennyei atyám szeret,
0: I understand that.
1: De akkor megértettem azt.
0: But we were not a well-off family, a wealthy family.
1: Nem voltunk egy gazdag család.
0: And so often, and I was the youngest child.
1: És én voltam a legfiatalabb gyerek.
0: So it often felt as if there was not enough for me.
1: És gyakran mindig úgy éreztem, hogy nekem már nem jut elég.
0: My brother was very, very clever.
1: A bátyám nagyon bölcs volt.
0: And he went to university.
1: Elment az egyetemre.
0: And became a doctor.
1: Orvos lett.
0: And in our culture of evangelical Christianity.
1: És a mi evangéliumi keresztényi kultúránkban.
0: In Ireland.
1: Írországban.
0: We married daughters off young.
1: Nagyon fiatalon házasodunk meg.
0: So my sister got married.
1: És fiatalon adjuk férjhez a lányainkat, tehát a nővérem férjhez ment korán.
0: Very young.
1: Nagyon fiatalon.
0: And in Ireland.
1: És Írországban.
0: The bride's father.
1: A vőlegénynek az apja.
0: Pays for the wedding.
1: Fizeti az esküvőt.
0: Does that happen here?
1: Little bit. Megtörténhet ez itt. Nem jellemző.
0: And so I had in my mind.
1: Így aztán én nekem az járt a fejemben.
0: My father loves me.
1: Az atyám szeret engem.
0: But there's never enough in the family for me.
1: De soha nincs a családnak elég anyagi forrása ahhoz.
0: And one day.
1: Mármint az én számomra, és egy napon.
0: My wife was out walking with me.
1: A feleségemmel együtt sétáltunk.
0: And I was complaining or moaning.
1: És magyarázkodtam neki.
0: That it felt like God wasn't providing.
1: Hogy néha úgy érzem, mint hogyha Isten nem gondoskodna rólam.
0: And she said to me.
1: És azt mondta nekem.
0: You have to get over.
1: Túl kell lépned ezen.
0: That your brother spent all the family money on his education.
1: Hogy a bátyád a családnak az egész anyagi tartalékát felélte a képzéséhez.
0: And that your sister got all the family emotion.
1: És hogy a nővéred pedig a felélte a családnak az egész érzelmi tartalékát
0: for her wedding.
1: A menyegzőjére.
0: And there was nothing left for you.
1: És nem maradt neked semmi.
0: You see, I had let an orphan spirit come into my life.
1: Látjátok, ebben a helyzetben én megengedtem, hogy az árvaságnak a szelleme bejöjjön az életembe.
0: I absolutely knew God loved me.
1: Abszolút módon tudtam és tisztában voltam vele, hogy Isten szeret engem.
0: But I never thought there was enough in heaven for me.
1: De azt soha nem mondták nekem, hogy van számomra elég a mennyben.
0: For 20 years.
1: 20 évig.
0: I worked in business.
1: Dolgoztam az üzleti életben.
0: In insurance.
1: Biztosítással foglalkoztam.
0: And every month.
1: És minden hónapban.
0: My salary arrived.
1: Megérkezett a fizetésem.
0: On the same day.
1: Ugyanazon a napon.
0: Almost no matter how hard I worked.
1: Majdnem függetlenül attól, hogy milyen keményen dolgoztam.
0: And then I stepped out into ministry.
1: Aztán kiléptem a szolgálatba.
0: And my salary didn't arrive on that day anymore.
1: És többé már nem jött meg a fizetésem azt megszokott napon.
0: And I had to rely on the provision of my heavenly Father.
1: És meg kellett tanulnom a mennyei atya ellátására támaszkodni.
0: And often I wondered.
1: És gyakran gondolkoztam.
0: Lord, is it going to come today?
1: Uram, vajon ma fog jönni?
0: I am 20 years.
1: 20 évig.
0: In ministry.
1: 20 éve vagyok teljes idejű szolgálatban.
0: This June.
1: Ebben a most júniusban.
0: Every bill is paid.
1: Minden számlám ki van fizetve.
0: But it's a journey.
1: De ez egy olyan utazás.
0: To get rid of.
1: Hogy miközben meg kell szabadulnunk.
0: My orphan mindset.
1: Az árva gondolkodásmódtól.
0: That my father.
1: 20 évig.
0: I worked in business.
1: Dolgoztam az üzleti életben.
0: In insurance.
1: Biztosítással foglalkoztam.
0: And every month.
1: És minden hónapban
0: my salary arrived.
1: Megérkezett a fizetésem.
0: On the same day.
1: Ugyanazon a napon.
0: Almost no matter how hard I worked.
1: Majdnem függetlenül attól, hogy milyen keményen dolgoztam.
0: And then I stepped out into ministry.
1: Aztán kiléptem a szolgálatba.
0: And my salary didn't arrive on that day anymore.
1: És többé már nem jött meg a fizetésem azt megszokott napon.
0: And I had to rely on the provision of my heavenly Father.
1: És meg kellett tanulnom a mennyei Atya ellátására támaszkodni.
0: And often I wondered.
1: És gyakran gondolkoztam.
0: Lord, is it going to come today?
1: Uram, vajon ma fog jönni?
0: I am 20 years.
1: 20 évig
0: in ministry.
1: 20 éve vagyok teljes idejű szolgálatban.
0: This June.
1: Ebben a most júniusban.
0: Every bill is paid.
1: Minden számlám ki van fizetve.
0: But it's a journey.
1: De ez egy olyan utazás.
0: To get rid of.
1: Hogy miközben meg kell szabadulnunk.
0: My orphan mindset.
1: Az árva gondolkodásmód.

0: heavenly father.
1: És meg kellett tanulnom a mennyei atya ellátására támaszkodni.
0: And often I wondered.
1: És gyakran gondolkoztam.
0: Lord, is it going to come today?
1: Uram, vajon ma fog jönni?
0: I am 20 years.
1: 20 évig
0: in ministry.
1: 20 éve vagyok teljes idejű szolgálatban.
0: This June.
1: Ebben a most júniusban.
0: Every bill is paid.
1: Minden számlám ki van fizetve.
0: But it's a journey.
1: De ez egy olyan utazás.
0: To get rid of.
1: Hogy miközben meg kell szabadulnunk.
0: My orphan mindset.
1: Az árva gondolkodásmódtól.
0: That my father won't provide.
1: Ami azt mondja, hogy az atya nem gondoskodik rólad.
0: For some of you,
1: néhányatok számára,
0: it may be the issue of love.
1: Lehet, hogy a szeretetnek a dolga témája az.
0: For some of you,
1: másoknak pedig,
0: it may be the issue of abandonment.
1: Lehet, hogy az elutasítottságnak az érzése.
0: For some of you,
1: és másoknak, megint másoknak,
0: it might be the issue of provision.
1: Lehet, hogy az ellátásnak a kérdése az.
0: Some of us who are older.
1: Ahogyan a árvaság megnyilvánul. Számunkra, akik már idősebbek vagyunk,
0: we haven't always lived with credit cards.
1: Nem éltünk mindig olyan korban, amikor hitelkártyák vannak.
0: And easy access to finance.
1: És ilyen módon könnyen el lehet érni anyagi forrásokat.
0: And all that the European Union gives us.
1: És az egész Európai Unióban ezt mindenhol megtehetjük.
0: Sometimes we had to save for something first.
1: Időnként azt kellett tennünk, hogy félre kellett tennünk pénzt arra, hogy valamit meg tudjunk venni először.
0: Let me say to some of you young men.
1: Hadd mondjam azt néhányatoknak, fiatal emberek,
0: who are growing up right now.
1: Akik most nőttök fel éppen.
0: It doesn't help to accumulate debt.
1: Hogy az nem nagyon segít, hogyha te felhalmozol.
0: It's much more.
1: Tehát ez nem segít, hogyha az adósságot felhalmozod.
0: It's much more fun.
1: Sokkal nagyobb öröm az.
0: To save together.
1: Hogy együtt félreteszel, takarékoskodsz.
0: And then walk into the shop.
1: És utána a pénzzel a zsebedben belépsz az üzletbe.
0: And put the money that you've saved.
1: És leteszed a pénztárosnak a pénzt, amit megspóroltál, amit összegyűjtöttél.
0: On the counter. Or on the work surface. God is your provider.
1: Isten, aki gondot visel rólunk, aki betölti a szükségeinket.
0: Whether he has given you a job,
1: akár ad neked egy munkát,
0: through which he provides every month,
1: amin keresztül gondoskodik rólad minden hónapban,
0: on the same day,
1: ugyanazon a napon,
0: or whether he asks you,
1: vagy pedig akár megkérdezi tőled,
0: to walk by faith,
1: hogy hídben járjál,
0: day by day,
1: nap mint nap,
0: he's still your provider.
1: Mégis mindkét esetben ő a te ellátásodnak a forrása.
0: As part of what God is doing in Europe.
1: Annak a részeként, amit Európában végez az Úr most,
0: and right across the Western world.
1: És szerte az egész nyugati világban,
0: he is putting into each one of us.
1: Ő mindannyiunkba belénk nyomul,
0: an identity as sons.
1: Belénk helyezi, belénk nyomja a fiúságnak az identitását.
0: He says to every one of you.
1: Azt mondja mindannyiótoknak egyen-egyenként.
0: You are not orphans.
1: Nem vagytok árvák.
0: You are sons.
1: Hanem fiak vagytok.
0: Tomorrow's sessions.
1: Holnapi alkalmakon majd.
0: We might deal with that some more.
1: Majd ebbe még egy kicsit részletesebben belemegyünk.
0: Tonight he wants to tell every one of you.
1: Ma este mindnyájatoknak azt akarja mondani.
0: You are sons.
1: Fiak vagytok.
0: Of the living God.
1: Az élő Isten fiai vagytok.
0: You can call God Abba Father.
1: Istent Abba atyának szólíthatjátok, így hívhatjátok őt.
0: Every one of you can enjoy the Father's love.
1: Mindannyian élvezhetitek az atyának a szeretetét.
0: Every one of you can express that love to those your loved ones.
1: Mindannyian kifejezhetitek

0: Szeretteitek felé az atyának a szeretetét.
1: None of you have been abandoned.
0: Egyikötöket sem hagyott el Isten.
1: The Holy Spirit is dwelling in each one of you.
0: A Szent Szellem mindannyiatokban ott él.
1: You can be filled afresh tonight with the Holy Spirit.
0: Be tudtok ma este is frissen töltekezni a Szent Szellemmel.
1: And God is your provider.
0: És Isten, aki gondoskodik rólatok.
1: Sometimes as men,
0: időnként férfiakként,
1: we think we're the breadwinner in the family.
0: Mi vagyunk az anyagi ellátója a családnak.
1: And that is good because God has given us a role in the family.
0: És ez jó, mert ezt a szerepkört Isten adta nekünk a családban.
1: But when we think it only depends on us,
0: de amikor úgy gondolkodunk, hogy ez csak magunkon múlik,
1: and not on our heavenly Father's provision,
0: és nem a mi mennyei atyánk ellátásából fakad,
1: then an orphan spirit gets hold of us,
0: akkor az árvaság szelleme ezáltal megragad bennünket,
1: and we begin to think,
0: és elkezdünk úgy gondolkodni,
1: that Father God's not interested in me,
0: hogy az Atya Isten nem törődik velünk.
1: But God says,
0: de Isten azt mondja,
1: you have the right,
0: jogotok van,
1: to be called,
0: hogy
1: a son of God,
0: Isten fiainak hívjanak benneteket,
1: and to call our heavenly Father,
0: és hogy a mennyei atyát,
1: Abba Father,
0: Abba atyának szólítsuk.
1: And so we can sing that song that I heard inside.
0: És így énekelhetjük azt a dalt, amit hallottam ott hátul.
1: With hearts wide open to him.
0: Szélesre tárva szívünket felé.
1: I'm no longer a slave to sin.
0: Hogy nem vagyok többé már szolga, hogy bűnben éljek.
1: I am a child. It should be I am a son.
0: Hanem Istennek a fia vagyok. Mert hogy azt mondja, hogy Isten gyermeke vagyok, de lehetne az is, hogy Isten fia.
1: Of God.
0: Istennek a fia vagyok.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Polly, I've finished speaking now. I don't know if that's too soon.
0: Nem sokára abba hagyom.
1: What I'd like to do,
0: amit szeretnék tenni,
1: is to do some ministry.
0: Az, hogy szeretnék szolgálni.
1: The Lord has laid something very particular on my heart.
0: Az Úr valami nagyon határozott dolgot helyezett a szívemre.
1: To do,
0: hogy megtegyek.
1: Which is to for Barry and I.
0: Hogy Barry és én,
1: he's going to join me,
0: ő fog csatlakozni hozzám.
1: To first of all pray for the spiritual fathers in this house.
0: Mindenek előtt, hogy imádkozzunk az ebben a házban lévő szellemi atyákért.
1: They are the elders.
0: Ők a vének.
1: And maybe some of the older men who aren't elders but are still spiritual fathers.
0: És lehetnek még olyan idősebb férfiak, akik ugyan nem vének, de mégis szellemi atyaként működnek.
1: I think they need to be older than 40.
0: Úgy gondolom, hogy talán 40 felettieknek kell lenniük.
1: Is that okay?
0: Rendben van ez.
1: And we'll pray for them. And then we want to
0: imádkozni értük.
1: We want to release the fathers in this house.
0: Aztán pedig kibocsátjuk ennek a háznak az atyáit.
1: To go and pray for the sons.
0: Hogy menjenek és imádkozzanak a fiakért.
1: I am so excited, Polly.
0: Nagyon izgatott vagyok, Polly.
1: That I see a whole lot of young men here.
0: Hogy ilyen sok fiatal férfit látok itt.
1: You are going to rise up to be spiritual fathers in the nation of Hungary.
0: Úgy fogtok felkelni, felnövekedni, mint Magyarország nemzetének a szellemi atyai elkövetkező.
1: But you must learn to do that.
0: De meg kell tanulnotok ezt megtenni.
1: Under the covering. That makes sense.
0: Yeah.
1: Under the spiritual covering of the existing spiritual fathers, and for you, the spiritual fathers in this house.
0: Tehát ezt úgy kell megtanulnatok megtenni, hogy a most meglévő szellemi atyáknak a szellemi befezetettsége alatt végezzétek ezt.
1: And you can be released into all sorts of incredible things.
0: És ki lesztek bocsátva elképesztő különféle nagyon fontos dolgokra.
1: When you know that you are loved by your heavenly Father,
0: Hogy amikor fogjátok azt tudni, hogy a mennyei Atya szeret benneteket,
1: and the spiritual fathers of the house that God has called me to,
0: és annak a háznak, ahova az Úr elhívott, a szellemi Atya is szeret,
1: also release me into the fullness of spiritual walk.
0: És hogy ő is felszabadít engem és kiküld arra, hogy szellemben járjak.
1: So we're going to get the fathers out here for a moment, Pali. I don't. You better come out and tell who's to come out.
0: De szeretnénk, and you're the first one. Hogyha kijönnének a szellemi atyák ide előre, te gyere ki elsőként nyilván, és jó lenne, ha megmondanád, hogy kik azok, akik jönjenek ide előre. Én.
1: You call me. Get some of these spiritual fathers out. Yeah, it's not so much about a title.
0: Ez nem annyira most a címtől függ.
1: I'm sure there are many young men.
0: Biztos vagyok benne, hogy van sok fiatalabb ember is,
1: who carry a responsibility.
0: Aki felelősséget hordoz.
1: But tonight I want to get the spiritual fathers.
0: De ma este szeretnék szellemi atyákat.
1: Who carry an authority in the heavenly realm.
0: Akik felelősséget, hatalmat hordoznak a szellemi valóságban,
1: and then we release you,
0: és ki szeretnénk küldeni benneteket,
1: to go and pray for the sons in the house.
0: Hogy menjetek és imádkozzatok a házban lévő fiakért.
1: Yeah, this man here, definitely. I want to prophesy over you. Come on, Ed.
0: Szeretem volna profétálni felette, gyere csak kifelé.
1: Come on, right.
2: Oh,
1: it's the sun, is he? You stand up across the front there.
0: Álljatok itt föl keresztbe, elől. Azért itt maga.
1: The prophet Malachi,
0: Malakiás proféta,
1: said that the prophet Elijah would come.
0: Azt mondta, hogy Illés proféta eljön.
1: And he would turn the hearts of the fathers to the children.
0: És az atyák szívét a fiakhoz fogja fordítani.
1: And the hearts of the children to the fathers.
0: És a fiak szívét pedig az atyákhoz.
1: And the reason there is so much tension between the generations.
0: És a generációk között lévő feszültségnek az oka
1: is because the enemy does not want generations walking together.
0: Az, hogy az ellenség nem akarja azt, hogy a generációk együtt járjanak.
1: You see, if the sons know the fathers are covering them.
0: Tudjátok, hogyha a fiak tudják azt, tisztában vannak vele, hogy az atyák elfedezik őket.
1: And the fathers understand that their sons are loyal to them.
0: És az atyák pedig tudják azt, hogy a fiúk pedig lojálisak feléjük.
1: They can release them to reach a nation.
0: Akkor fel tudják őket szabadítani, ki tudják küldeni őket arra, hogy elérjenek egy nemzetet.
1: You see, I know my natural son.
0: Tudjátok, én ismerem a testi fiamat.
1: I trust him.
0: Bízom benne.
1: Sometimes he does stupid things.
0: Időnként ostoba dolgokat tesz.
1: But he's my son, and I cover those things.
0: De ő az én fiam, és elfedezem ezeket a dolgokat.
1: Most of the time.
0: Leggyakrabban, legtöbbször.
1: I know.
0: Tudom.
1: That what I have put into him.
0: Hogy amit belé vetettem, belé helyeztem.
1: Over the last 25 years.
0: Az elmúlt 25 évben.
1: Will bring about good things.
0: Jó dolgokat fog hozni.
1: Because it's good seed.
0: Mert jó magot vetettem.
1: And it'll bear good fruit.
0: És ez jó gyümölcsöt fog teremni.
1: And these fathers.
0: És ezek az atyák tudni fogják.
1: That the good seed.
0: Hogy az a jó mag.
1: Will go in.
0: Lesz jó mag lesz elvetve.
1: Are you happy to come around the side there? I know you're. Can we just bring him around the side there?
0: Oda, gyere, te is oda, Zsolti.
1: I know it may be difficult, but I just feel that. Yeah.
0: Úgy érzem, okay, neked is ott a helyed.
1: Right, Barry, this is when you come on board with me. Come on, we'll just...
0: We're going to do this.
1: Barry and I are going to do this together over every one of them.
0: Együtt fogjuk Berivel ezt mind a ketten csinálni egyesével mindannyiótok fölött.
1: We are learning to walk as fathers in the Spirit.
0: Tanuljuk azt, hogy hogyan járjunk együtt atyákként a szellemben.
1: We have good examples.
0: Jó példáink vannak.
1: This house knows Alan Vincent.
0: Ebben a házban ismeritek Alan Vincentet.
1: And I'm sure Barry has other spiritual fathers.
0: Biztos vagyok benne, hogy Ellennek, Barrynek is voltak más szellemi atyai is.
1: And so do I.
0: És hasonlóképpen én is, nekem is.
1: My spiritual father lives in England.
0: Az én szellemi atyám Angliában él.
1: I met him 28 years ago.
0: 28 évvel ezelőtt találkoztam vele.
1: He still walks with me today.
0: A mai napig is velem jár.
1: He prays for me every day.
0: Minden nap imádkozik értem.
1: He knows I am in Hungary tonight ministering.
0: Tudja, hogy ma este itt szolgálok köztetek Magyarországon.
1: He's praying for me.
0: És imádkozik értem.
1: He dedicated my children.
0: Elkötelezett a gyermekeim felé is.
1: He's been involved in their lives.
0: Része volt az életeiknek.
1: My son has just started to work in the church that he leads.
0: A fiam most kezdett el abba a gyülekezetbe dolgozni, amit ő vezet.
1: Because 28 years ago,
0: mert 28 évvel ezelőtt,
1: God said to him,
0: Isten azt mondta neki,
1: take this young Irish man,
0: fogd ezt a fiatal ír embert,
1: under your wing,
0: vedd a szárnyaid alá.
1: And this is a real privilege. No matter what, whether you're a full-time apostolic pastoral leader like Paul,
0: ez egy kitüntetés, hogy akár te egy teljes idejű apostoli ajándékot hordozó szolgáló vagy, mint Pali,
1: or whether you're working in the police force,
0: vagy a rendőrségen
1: like
0: dolgozol,
1: here,
0: mint a János,
1: there is still a call on everyone to raise up spiritual sons.
0: Mégis mindannyiunkon ott van az az elhívás, hogy szellemi fiakat neveljünk fel.
1: And I look forward to the day.
0: És nagyon várom azt a napot.
1: That we hear Hungary is moving in the power of God.
0: Amikor arról fogunk híreket hallani, hogy Magyarország Isten erejében jár.
1: And the generations are moving together.
0: És a generációk pedig együtt dolgoznak ebben, együtt mozdulnak.
1: So we'll start to. Would you be happy just to play for a minute in the background? Anything.
0: Bármit, egy picit valamit játsszál a háttérben.
1: We just pray for the spirit of Elijah to rest on them.
0: Imádkozzunk Illés szelleméért, hogy nyugodjon meg rajtuk.
1: Father, just let your spirit of Elijah rest
0: Atyám,
1: on this man.
0: Hadd jöjjön Illésnek a szelleme erre az emberre. Hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyához fordítsa. Atyám, Illés szelleme, nyugodjon meg ezen a férfi. Fordítsa az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz. Töltsd be frissen ma a te szellemeddel.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának 12. részét
3: Lapozzunk
4: a Lukács 11-hez.
3: I'm going to try and do my best to tie everything together. You can hear my voice is going, so I'm going to need some help.
4: Meg fogok próbálni lehető legjobban összefoglalni mindent. Hallhatjátok, hogy a hangom elmenőben van.
3: I was shouting too loud last night.
4: Tegnap este túl hangosan kiabáltam.
3: There are some bruised demons, but there's a bruised throat also.
4: Van néhány sérült démon most a közelembe, de hát a torkom is eléggé megsérült.
3: But their injuries are far worse than mine.
4: De az ő sérüléseik sokkal rosszabbak, mint az enyém.
3: Are far worse than mine. So, please turn to page 18.
4: Lapozzatok a 18. oldalra.
3: I want to just go through these things so we learn properly these principles.
4: Szeretnék csak végig szaladni ezeken a dolgokon, hogy az alapelveket a megfelelő módon megtanuljuk.
3: I want to go back to the prayer which obtains things for your friend.
4: Vissza akarok térni ahhoz az imádkozáshoz, amivel a barátainknak szerzünk meg dolgokat.
3: It's very important that you are successful in this area before you can move on to true spiritual warfare.
4: Fontos, hogy sikeresek legyünk ezen a területen, mielőtt tovább mozdulhatunk az igazi szellemi harcra.
3: See, if you cannot pay your own gas bill or your own house mortgage, you will not take a city.
4: Tehát, hogyha nem tudjátok a saját gázszámlátokat vagy házadótokat kifizetni, akkor hogy fogtak egy várost elfoglalni?
3: If you cannot get a job for a friend by your spiritual prayer, then you cannot get demons out of your city.
4: Hogyha nem tudtok a barátotoknak egy állást szerezni a szellemi imátokkal, akkor hogyan tudtok egy várost elfoglalni?
3: Because it's the same technique, but at a much higher level.
4: Mert ugyanazzal a módszerrel működik a kettő, csak sokkal magasabb szintű a második.
3: You certainly cannot function at the high level.
4: Tehát, hogyha az alacsony szinten nem tudtok működni, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni a magasabb szinten sem.
3: So much spiritual warfare is unsuccessful because we've not prepared ourselves properly.
4: Nagyon sok szellemi harc azért sikertelen, mert nem készültünk fel rá a megfelelő módon.
3: Now, in both these two passages of scripture, Luke chapter 11 and Luke 18.
4: Mindkét igerészben, Lukás 11-ben és 18-ban is.
3: Jesus in each case portrays God like some uncaring, indifferent person.
4: Jézus mind a két esetben Istent egy gondatlan, nem törődöm, közömbös személynek festi le.
3: Because in Luke 11, the friend is God.
4: A Lukás 11-ben a barát Isten.
3: And in Luke 18, the judge is God.
4: A Lukás 18-ban pedig a bíró Isten.
3: And in each case, he appears to be uncaring and indifferent.
4: Én mindkét esetben nem törődömnek és közömbösnek tűnik fel.
3: Now that's not what he's really like.
4: Ő igazából nem ilyen.
3: But that's what he seems to be like.
4: De ilyennek tűnik néha.
3: And one of the things you have to learn is the perplexity of delayed answers to prayer.
4: Az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, az, hogy amikor késik az ima válasz, akkor meghökkenünk.
3: Problem.
4: Ez egy probléma.
3: Why does God not answer immediately?

0: Miért nem válaszol Isten azonnal?
1: And you have also to balance this with Matthew 6, where Jesus says that we are to avoid vain repetition. He's not saying things again and again.
0: És ezt ki kell békíteni valahogy a Máté 6-ban található tanítással is, ahol Jézus azt mondja, hogy ne gondoljuk, hogy azért kapunk választ az imáinkra, mert állandóan ismételjük, amit mondunk.
1: Because if you're not trained in these things in spiritual warfare, you will give up and you will not see the victory.
0: Istennek ki kell képeznie minket, mert ha nem vagyunk a szellemi harcba kiképezve, akkor idő előtt feladjuk és nem kapunk semmit.
1: So the picture we have in Luke 11 is of a if you lived in India as I've lived, you would understand these parables perfectly.
0: A Lukács 11-ben látunk egy példát, és hogyha valaki Indiában élt hozzám hasonlóan, akkor tökéletesen megérti ezeket a példázatokat.
1: It's almost identical.
0: Mert majdnem azonos volt az indiai kultúra, a zsidó kultúrával. Indiában még ma is faekékkel szántják fel ökrök segítségével a földeket.
1: A threshing floor actually functioning today the way it did in the time of Jesus.
0: Ma is lehet olyan szérüket látni, amik Jézus idejében voltak Palesztinában, amik ugyanúgy működnek.
1: Parables of Jesus lived out and it becomes powerful allegory to learn.
0: Jézus minden példázatát ott megélik, és nagyon erőteljes példák válnak ezek egy ilyen környezetben.
1: Because the point is that the whole family would live in one room.
0: Mert a lényeg itt az, hogy az egész család egy szobában, egy helyiségben lakik.
1: They would have their evening meal.
0: Megvacsoráznak.
1: And when evening meal is finished, that's the end of social behavior.
0: És amikor befejezik a vacsorát, akkor ez az aznapi társadalmi tevékenység vége.
1: The pots and pans are taken outside.
0: Kiviszik az edényeket a helyiségből.
1: All the bedding rolls are laid out.
0: Leterítik ezeket a felteket, ágybetéteket. És az egész család lefekszik aludni.
1: And it is very rude behavior to come knocking at the door once the family has spent itself out for the night.
0: Nagyon udvariatlan dolog ilyenkor jönni és kopogni az ajtón, amikor a család már elhelyezkedett éjszakára.
1: It must be something desperate to knock in such an inconvenient way.
0: Nagyon kétségbe esett oka kell, hogy legyen annak, hogyha valaki ilyen kellemetlen időszakban kopog. Mert föl kell kelni és föl kell öltözni, mielőtt valaki az ajtót kinyithatja.
1: So the response is, go away, come back tomorrow. It's
0: too late. Tehát az a válasz ilyenkor, hogy menj el és gyere vissza holnap, mert most túl késő van. Hogyha ilyen kultúrában élt az ember, akkor pontosan megérti, hogy mit mond Jézus itt.
1: There are many situations which seem to be too late.
0: Sok helyzet van, amikor úgy tűnik, hogy túl késő van.
1: Now in the atmosphere of getting things for our friends, God will deliberately delay the answer.
0: Ilyen helyzetekben, amikor a barátaink számára próbálunk valamit megszerezni, olyankor Isten néha szándékosan késlelteti a választ.
1: And he's got three purposes for this.
0: És ennek három oka van.
1: Which I've mentioned in the notes.
0: Amelyeket a jegyzetekben említettem.
1: Sometimes it's to purify our motives.
0: Néha az indítékainknak a megtisztításáról van szó.
1: You may have an unconverted husband.
0: Mint például, hogyha valakinek van egy még nem hívő férje.
1: And you're praying for him to be converted.
0: És a feleség imádkozik, hogy térjen meg.
1: Because you can't live with him the way he is.
0: Ez azért teszi, mert nem tud így élni együtt vele, amilyen most ez az ember.
1: Your concern is the impossibility of living with that man the way he is.
0: A feleséget nem igazán az izgatja, hogy milyen állapotban van az illető lelke, és milyen lesz a végső sorsa, hanem hogy nem tud együtt élni egy ilyen emberrel.
1: So it can be a selfish prayer.
0: Tehát ez lehet egy önző ima.
1: And God will purify our motives.
0: És Isten ki fogja tisztítani az indítékainkat.
1: We can pray for our local school that it might have a visitation of God.
0: Imádkozhatunk azért, hogy a helyi iskolát Isten látogassa meg.
1: Because we want it to be a nicer place for our children to go.
0: Mert azt akarjuk, hogy a gyerekeinknek jobb iskolájuk legyen.
1: It's amazing how many of our social concern prayers are really selfishness.
0: Nagyon megdöbbentő, hogy néhány ilyen szociális, társadalmi ügyel foglalkozó imánk mennyire önző tud lenni.
1: But if we persevere, God will say, well, why do you want this? He'll show you the wrong in your heart, and he will change your heart.
0: De akkor Isten, hogyha kitartunk, akkor megmutatja, hogy igazából mi van a szívünkben, és megváltoztatja azt, hogy megfelelő legyen az indítékunk.
1: When you pray for your city because you love it.
0: Amikor azért imádkozunk a városunkért, mert szeretjük,
1: and you love it unconditionally,
0: és feltétlenül szeretjük,
1: now you're getting close to the heart of God,
0: közelebb kerülünk Isten szívéhez,
1: and you're getting close to prayers being answered.
0: És közelebb kerülünk az ima válaszokhoz is.
1: The second correction is that he will clarify our prayers.
0: A második helyreigazítás, amit Isten tenni akar, az az, hogy az imáink világ egyértelműbbé váljanak.
1: He brings them to sharp focus so that we really hit the target.
0: Isten azt akarja, hogy konkrétan összpontosítsunk az imáinkban a témára, hogy biztos, hogy választ kapjunk. Hogyha így imádkozunk, hogy Istenem, változtass meg a városomat. Isten azt mondja erre, hogy de pontosan mit szeretnél, hogy csináljak, és milyen sorrendben. Amikor az emberek oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy ó, Uram, segíts! Akkor Jézus megkérdezi, hogy mit szeretnél tőlem pontosan?
1: Lord, if you can do anything, please help me. That's a very insulting prayer to God.
0: Azt mondták, hogy Uram, hogyha tehetsz valamit, akkor kérlek segíts. Isten számára nagyon sértő ima.
1: Jesus said, if I can help you,
0: Jézus azt mondta erre, hogyha tudok segíteni,
1: if you can believe,
0: hogyha hiheted azt,
1: all things are possible to him that believes.
0: Akkor minden lehetséges a hívőnek.
1: And so he will clarify our asking.
0: Tehát Isten azt akarja, hogy jobban körvonalazzuk a kéréseinket. A harmadik dolog, amit tenni fog, az az, hogy a hitünket fejleszti.
1: The great example in scripture is the mother of the demonized daughter in Matthew chapter 15.
0: Az egyik legjobb bibliai példa erre a Máté 15-ben a démonizált lány anyjának az esete.
1: She was not a Jew, she was a Canaanite woman.
0: Ez a nő nem volt zsidó, ez egy kánaáni asszony volt.
1: She had a passion to see her demonized daughter healed.
0: És nagyon akarta, hogy meggyógyuljon a démonizált lánya.
1: And it's a careful study which I cannot do this morning, but I believe it's on tapes. If you get the tapes on great faith, it teaches these principles.
0: Konkrétan kifejtetném ezt a dolgot, de mondja, hogy nincsen erre időm, szerezzétek meg a kazettát a nagy hitről, és akkor abban ki van ez fejtve.
1: She had teeth and a face like Yahoo.
0: Olyan hitet volt, és olyan fogai voltak ennek az asszonynak hitben, vagy szellemben, mint a Yahoo nevű kutyának, ami a Lippi pásztori kutyája. Isten bizonyos kutyákat azért tervezett meg, hogy szellemi dolgokat tanítson rajtuk keresztül. Úgy van megtervezve a hitük ezeknek a kutyáknak, hogyha megragadnak valamit, akkor ezt ne engedjék el. Miközben kapaszkodnak abban valamiben, még tudnak lélegezni is közben. Ezért van lapos orruk.
1: Nem engedem el,
0: mondja ugatva.
1: See, just let's take a moment on this.
0: Tehát akkor töltsünk ezzel egy percet.
1: The widow of Nain in Luke chapter 7.
0: A Naini özvegy, aki a Lukács 7-esben van leírva, ez Jézus irgalomra indult, ez jelent a nő irán. Ennek az asszonynak nem volt hite.
1: The mourners that came with her had no faith.
0: A vele levő síratóknak sem volt hite.
1: So Jesus used his own faith to get that young man raised from the dead.
0: Tehát Jézus a saját hitét használta ahhoz, hogy a fiatal ember föltámadjon a halálból.
1: She became the beneficiary of a miracle that was done for her.
0: Ez az asszony egy olyan csodának volt a kedvezményezettje, amit értetettek, neki megtettek.
1: She went home rejoicing because of the compassion of Jesus.
0: Na, azért ment haza újongva, mert Jézus irgalmas volt iránta.
1: But her faith level was not significantly changed.
0: De nem jelentősen változott meg a hit szintje.
1: Now that's the heart of God. It's full of compassion.
0: Ilyen Isten szíve, tele van irgalommal.
1: But you see the way Jesus treats this Canaanite widow, you think, what's happened to him?
0: De ha azt látjuk, hogy Jézus hogyan bánik ezzel a kánaáni asszonnyal, akkor arra gondolunk, hogy mi történt ezzel a Jézussal?
1: Is this the same person?
0: Ugyanaz a Jézus, ez is.
1: She says, Lord, please help me.
0: Azt mondja az asszony, Uram, kérlek segíts nekem.
1: He totally ignores her.
0: És Jézus teljesen figyelmen kívül hagyja őt.
1: Not a word. So she cries out all the louder.
0: Az asszony még hangosabban folytatja, mert Jézus mással foglalkozik.
1: Why he cannot answer her prayer.
0: És aztán Jézus ad egy teológiai okot annak az asszonynak arra, hogy miért nem válaszolhat a kérésére.
1: You're not a Jew, and I cannot yet minister to people who are not Jews.
0: Azt mondja Jézus, hogy te nem vagy zsidó, és még nincs itt az ideje annak, hogy nem zsidóknak szolgáljak. De ez az asszony nem állította le. Ez az asszony akar egy választ. Választ akarok.
1: So then, you see, if you got in the Greek, the word for a dog is a kuno.
0: Tudjátok, a kuno, kuon, az a kutyát jelentő görög szó, kuon.
1: When he gives her all these theological objections, she just comes back to him with worship.
0: Tehát amikor Jézus minden teológiai válaszát megadja az asszonynak azért, hogy miért nem válaszolhat a kérésére, akkor az asszony továbbra is visszajön.
1: She gets to his heart.
0: Nem a teológiát próbálja megcáfolni, hanem Jézus szívét akarja megtalálni.
1: In that particular situation is the word proskuneo.
0: proszkünió az imádást jelentő szó, amit ebben az igében használ a görög nyelv.
1: Kuon in the Greek language.
0: Görögül a kutya, az pedig kuon, azt jelenti.
1: What we're being told is that she became dog-like in her worship towards him.
0: Tehát itt azt olvassuk, hogy ez az asszony olyanná teszi magát, mint egy kutya abban, ahogyan imádja Jézust.
1: Now, so what she did was this. She behaved like a dog that's worshiping its master, but it wants an answer.
0: Tehát az asszony a következőt tette. Olyan volt, mint egy kutya, aki imádja a gazdáját, de akar választ kapni. Ugyanakkor.
1: I've told this story many times, but it's a good illustration.
0: Sokszor elmondtam már ezt a történetet, de nagyon jó példa.
1: We had a black Labrador dog.
0: Egyszer volt egy fekete labrador kutyánk.
1: She had a passion for ice cream.
0: És nagyon szerette a fagyit.
1: She was perfectly well behaved until she could smell ice cream.
0: Teljesen jól viselkedett, amíg a fagyi szagát meg nem érezte.
1: When we had meals, she would behave perfectly. She would not demand food. She was a perfect dog until she smelled ice cream.
0: Étkezéseink alkalmával nagyon jól viselkedett, semmi baj nem volt vele egészen addig, amíg a fagyit meg nem szagolta.
1: All of the family having ice cream.
0: Egyszer volt egy eset, amikor az egész család fagyit evett.
1: She was going crazy.
0: Ez a kutya teljesen bezsongott.
1: I said to the children, don't you give her any ice cream.
0: Tehát azt mondtam a gyerekeknek, nehogy adjatok neki fagyit.
1: And the dog realized that I was the problem.
0: És a kutya rájött, hogy én vagyok a probléma oka.
1: So her name was Penny, that was her name, Penny.
0: Penny-nek hívtuk a kutyát.
1: So Penny came to me.
0: Tehát oda jött hozzám Penny.
1: And she went,
0: és így csinált, yeah. Ezt csináltam. És közben fölrakta a mancsát, és...
1: And she worshipped me.
0: És imádott engem, úgymond.
1: And you know, I gave her the ice cream.
0: És tudjátok, a végén kapott fagyit.
1: Now that's exactly what's happening here.
0: Na pontosan ez történt itt is.
1: She comes to worship him like an adoring dog, but she's got a motive in her worship.
0: Ez az az, hogy úgy jön Jézushoz, mint egy imádó kutya, de van egy bizonyos szándéka ezzel az imádással.
1: She wants an answer.
0: Választ akar kapni.
1: So now you begin to understand better why Jesus said what he said.
0: Most már jobban megértitek azt, hogy Jézus miért mondta azt, amit mondott.
1: Because then he turns to this woman who's behaving like a dog.
0: Mert aztán odafordul ehhez az asszonyhoz, aki úgy viselkedik, mint egy kutya.
1: And said, it's not good to give children's bread and give it to dogs.
0: És azt mondja, nem jó a gyerekek kenyerét a kutyáknak adni.
1: Now, you can see what he's really saying now.
0: Tehát most már értitek, hogy mit
1: now,
0: mond Jézus igazából. Képzeljétek ezt el a gyülekezetetekben.
1: Let's take Exousia here in Graz.
0: Vegyük itt a Grazi Exousia gyülekezetet. Valaki nagyon nagy szükségben van a gyülekezetben.
1: They call Pastor France and say, France, I have a serious problem.
0: Felhívja az illető Franz pásztort, és azt mondja, Franz, nagyon nagy problémám van.
1: And I desperately need your help.
0: És nagyon nagy szükségem van a segítségedre.
1: But you're not Austrian, you're Croatian.
0: De nem Ausztriában vagy, hanem Horvátországban.
1: And France says, oh, I haven't got time for dogs, and puts the phone down.
0: És erre Franz azt mondja, ó, most nincs időm kutyákra, és leteszi a kagylót.
1: How would you feel?
0: Hogyan éreznéd magad ettől?
1: There would be a great temptation for offense.
0: Nagyon nagy kísértésed lenne arra, hogy megsértődj.
1: Now, if you're going to persist in prayer,
0: de hogyha imában kitartasz,
1: and get answers to prayer,
0: és válaszokat kapsz az imádra,
1: you have to be totally delivered from offense, particularly offense with God, because he doesn't answer you when you think he should, in the way he should.
0: Akkor teljesen meg kell szabadulnod a sértődéstől, különösen Istenre nem sértődhetsz meg azért, mert nem válaszol az imádra akkor, amikor szeretnéd, úgy, ahogy szeretnéd, értitek? Sok-sok keserű ember van az egyházban,
1: because he did not do what they wanted.
0: Aki meg van sértve Istenre azért, mert Isten nem tette azt, amit ők akartak.
1: Now this woman passed the offense test.
0: Ez az asszony átment a megbotránkozási vizsgán.
1: It would be very understandable if you said, call me a dog.
0: Nagyon érthető lett volna, ha azt mondta volna, hogy kutyának nevezel engem. Végeztem veled, stb.
1: And she would have walked off with her offended pride.
0: És elgyalogolt volna a sértett büszkeségével együtt.
1: She would still have a demonized daughter.
0: És a lánya továbbra is démonizált lett volna.
1: But she turns back to Jesus.
0: De ez az azt, hogy visszafordul Jézushoz.
1: Gives him this fantastic answer.
0: És ezt a fantasztikus választ adja neki.
1: Yes, Lord. So you've got these teeth. I'm going to get an answer.
0: Igen, Uram. Tehát ott van a fogaival, fogja a választ.
1: Even the dogs can eat the crumbs that fall from the children's table.
0: Igen, Uram. De a kutyák is megehetik azot a morzsát, ami a gyermekek asztaláról leesik.
1: Now do you understand what she's saying?
0: Most már értitek, hogy mit mondott, ugye? Aztán Jézus nevetésben törként.
1: That's fantastic.
0: És azt mondja, ez fantasztikus.
1: Woman, great is your faith.
0: Azt, hogy nagy a te hited.
1: Woman, great is your faith.
0: Azt, hogy nagy a te hited.
1: Your daughter's healed.
0: Meggyógyult a lányod.
1: Now, if he'd healed the daughter immediately, she would never have been developed in that warrior faith.
0: Hogyha Jézus azonnal meggyógyította volna a lányát, akkor az asszonyban soha nem fejlődött volna ki ez a harcos hit.
1: The widow of Nain had a raised son, but no change in her faith.
0: A Naini özvegyasszonynak feltámadt a fia, de a hite nem változott meg.
1: The Canaanite woman,
0: a kánaánita asszonynak volt egy gyógyult lánya,
1: she had warring faith,
0: de volt már harcos hite is.
1: That she could use again and again in many other situations.
0: Amit sok további helyzetben újra és újra használhatott.
1: You see, Jesus was training her for war. Hello.
0: Tudjátok, Isten a harcra képezte őt ki.
1: Now that's why you get delays to the answers to your prayer.
0: Ezért késik néha a válasz az imátokra.
1: So Lord, pray this prayer with me.
0: Imádkozzátok ezt most velem együtt.
1: In the spirit.
0: Szellemben.
1: I want to look like Yahoo.
0: Olyan akarok lenni, mint Yahoo kutya.
1: And behave like Yahoo.
0: És úgy akarok viselkedni, mint
1: Yahoo. I want to get my teeth into what I need to get from you.
0: Meg akarom fogni a fogaimmal azt, amire szükségem van tőled.
1: And I will not let go until you answer.
0: És nem fogom elengedni, amíg nem válaszolsz.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: I won't spend more time on that.
0: Ezzel nem fogok több időt tölteni.
1: We talked about casting out demons. We take away the armor on which he's relied.
0: Tehát az erős ember esetében elveszük a fegyverzetet, amiben ő bízott.
1: We rob him of all what he thinks are his possessions.
0: És aztán ellopunk tőle mindent, amiről azt gondolja, hogy az övé.
1: Everybody he thinks he's already got captive, we're going to set them free.
0: Mindenkit, akiről az ördög azt gondolja, hogy az ő fogja, szabaddá teszünk.
1: Every piece of property, every territory he thinks this is mine. We're going to say, no, it isn't, this is Jesus.
0: Minden területre, amiről azt gondolja az ördög, hogy az övé, azt fogjuk mondani, nem, ez Jézusé.
1: The hill where Jesus is going to be glorified.
0: Ez nem a te hegyed, hanem az a hegy, ahol Jézus meg fog dicsőülni.
1: Amen. Let's move on, because I haven't time to develop these things.
0: Menjünk tovább, mert nincs idő most ezeket a dolgokat kifejteni.
1: But as there are then two distinct battles to be won.
0: Tehát két különálló csatát kell megnyerni.
1: And they have to be won in the right order.
0: És ezt a megfelelő sorrendben kell tennünk.
1: Many Christians go into military warfare before they've won the legal battle.
0: Sok keresztény belemegy a katonai csatába, mielőtt a jogi csatát megnyerte volna.
1: And that makes them ineffective in the military battle.
0: És ettől hatástalanok lesznek a katonai csatában. Tehát folytassuk itt.
1: Jesus only mentions the church twice by name.
0: Jézus csak kétszer említi az egyházat név szerint.
1: Once in Matthew 16.
0: Egyszer a Máté 16-ban.
1: Once in Matthew 18.
0: Egyszer pedig a Máté
1: 18-ban. And the first thing he says about the church.
0: Az első dolog, amit az egyházról mond.
1: It's going to have the power to bind and loose everything in the heavenly and the earthly realm.
0: Az, hogy annak ereje és hatalma lesz arra, hogy a mennyei helyeken is a földön is mindent megkössön és megoldjon.
1: He gives to Peter the representative building material, the keys to the kingdom.
0: Ahogy láttuk, Jézus odaadja Péternek, aki az építőkőnek a jelképe, a kulcsokat, amik a királyságot nyitják.
1: I'm going to give you an authority to close things that need to be closed and to open things that need to be opened.
0: És azt mondja, hogy hatalmat adok neked arra, hogy amit be kell zárni, az bezárhass, és amit ki kell nyitnod, az kinyithass. Tehát menjünk a Lukás 18-ra.
1: Let's look at this legal battle.
0: És nézzük meg ezt a jogi csatát.
1: And here in Luke chapter 18.
0: Itt a Lukás 18-ban.
1: We're not going to read it. We're just going to point out some things.
0: Nem olvassuk fel, hanem rámutatok néhány dologra.
1: God is portrayed as a heartless judge, and he doesn't want to hear this widow that nags him, worries him.
0: Isten szívtelen bírónak ábrázolja ez a példázat, aki nem akarja meghallgatni ezt az asszonyt, aki egyre zaklatja.
1: She's coming with a definite petition.
0: Ez az asszony egy konkrét kéréssel jön.
1: And this word comes four times in these short eight verses.
0: Ebben a rövid 8 versben többször előfordul ez a szó.
1: This is the word that she uses.
0: A következő szót használja.
1: I want to be legally avenged of my adversary.
0: Azt akarom, hogy az ellenségemmel szemben jogilag szolgáltass nekem igazságot.
1: Now that wording is very, very important.
0: Nagyon-nagyon fontos ez a megfogalmazás.
1: She wants vengeance.
0: Az asszony bosszút akar.
1: Against a particular adversary.
0: Egy bizonyos ellenséggel szemben.
1: And that vengeance that she's asking for is absolutely legal.
0: És ez a bosszú, amit ő kér, ez teljesen törvényes, jogos.
1: In other words, she has a legal grievance which has to be properly resolved if there is any justice.
0: Más szóval van egy jogi sérelem ennek az asszonynak, amit helyre kell rakni, hogyha egyáltalán van igazság a világon.
1: Now, there's not immediately an answer.
0: Nem azonnal kap választ erre a kérésre.
1: It seems like the judge is indifferent and doesn't care.
0: Úgy tűnik, mintha a bíró közömbös lenne és nem törődne vele.
1: And when you start praying for a city or you start praying for a nation, you often feel, well, I feel more burdened than God seems to be.
0: És amikor elkezdetek imádkozni egy városért vagy egy nemzetért, akkor sokszor azt érzitek, hogy ez a teher sokkal jobban rajtatok van, mint Istenen.
1: That's not true, but that's what it seems like.
0: Ez persze nem igaz, de így tűnik.
1: And to explain the mystery of delay, the only answer is in the perfect righteousness of God.
0: És egyedül úgy lehet megmagyarázni, hogy miért késik a válasz, hogyha Isten tökéletes igazságosságát vesszük figyelembe.
1: We have a phrase in English.
0: Angolul van egy kifejezés.
1: The end justifies the means.
0: Ami úgy szól, hogy a cél szentesíti az eszközt.
1: In other words, if the purpose is good, I can use improper methods to get to that good purpose.
0: Más szóval, hogyha jó célom van, akkor a nem megfelelő eszközöket is felhasználhatom annak érdekében, hogy elérjem ezt a jó célt.
1: God is not at all like that.
0: De Isten egyáltalán nem ilyen.
1: God's purpose is good.
0: Istennek a célja is jó.
1: And his method of getting there is also perfectly righteous.
0: És az is tökéletesen igaz, az a mód, ahogyan el akarja érni ezt a célt.
1: He won't cut any corners to get to the right goal.
0: Ő nem fog ilyen rövidebb utakat vágni, kanyarokat levágni azért, hogy a megfelelő célját elérje.
1: Every particle of sin had to be fully paid for, and the wrath of God was poured out on his very own son.
0: Amikor az ember megigazulásáról volt szó, akkor a bűn minden egyes részecskéjére meg kellett fizetni, azért a büntetést ki kellett fizetni, és Isten az ő fiára öntötte ezt a büntetést. A keresztből nagyon sok mindent megtanulhatunk. De az egyik dolog, amit megtanulhatunk a keresztből, az Istennek a tökéletes igazságossága.
1: He could not just forgive sin.
0: Ő nem bocsáthatta csak úgy meg a bűnt.
1: He could not simply forget sin.
0: Egyszerűen nem felejthette el a bűnt.
1: There's something in the nature of God which is called wrath in English.
0: Van valami Isten.
1: It's not anger, it's legal retribution, legal punishment for sin.
0: Istennek a haragja, ez nem egy ilyen érzelmi felgerjedés, hanem egy igazságos büntetés a bűnnel szemben.
1: And sin is not paid for until the penalty is fully paid.
0: És a bűn nincs kifizetve addig, amíg teljes bűnhődés nem történik a bűnér.
1: It tells us in Isaiah 53.
0: Az Ézsaiás 53-ban olvassuk ezt.
1: It pleased the Lord to bruise him.
0: Istennek kedveltelt abban, hogy Jézus megsebesítette. Ő szomorította meg Jézust. Ő gyötörte meg.
1: The chastisement of God the Father was upon the Son.
0: Az Atya Istennek a büntetése rajta volt a fiún.
1: You've got to take that in. You've got to let that sink into your spirit.
0: Engedjétek, hogy a szellemetekbe bejusson ez az igazság. Ne engedjétek el. Két dolgot fogtok megtanulni belőle.
1: The awesome righteousness of God.
0: Az egyik Istennek a félelmetes igazságossága.
1: And the absolute horribleness of sin.
0: A másik a bűn rettenetes borzasztósága.
1: When you see that your sin made the Father do that to his very own son, you come to hate sin the way God hates sin.
0: És amikor rájöttök arra, hogy a ti bűnötök érte azt el, hogy az Atya Isten ezt tegye a saját fiával, akkor ugyanúgy fogjátok gyűlölni a bűnt, ahogy Isten gyűlöli.
1: And you won't play around with sin anymore.
0: És nem fogtok többé játszadozni a bűnnel.
1: Oh, God's forgiven me.
0: Ó, Isten megbocsátott nekem.
1: Thank you.
0: Nem probléma.
1: Okay.
0: Köszönöm.
1: Now, in this particular situation, in prosecuting the devil, God's case has to be absolutely righteous.
0: Ebben a konkrét esetben, amikor Isten az ördöggel perel, akkor Isten ügyének kell teljesen igazságosnak lennie. Amikor Isten győzelmet ad az embernek az ördög fölött, és elveszi az egész teremtett világot az ördögtől, és visszaadja az embernek, akkor ezt teljesen igazságosan kell tennie.
1: And so part of the mystery of God is that he allows the devil to defend himself.
0: Tehát az Istennel való kapcsolatos titok egyik része az, hogy engedi, hogy az ördög védje magát.
1: And in the process he hangs himself.
0: És ebben a folyamatban az ördög saját magát akasztja fel.
1: Amen. Because when he makes his case why he should not be judged, he actually condemns himself by the case that he presents.
0: Mert amikor elkezdi az érveket felhozni azzal kapcsolatban, hogy miért nem kéne, hogy ő ítéletet kapjon, ez által mondja azokat a dolgokat, amik alapján megítéltetik.
1: And so we have to learn to persist in the battle.
0: Tehát meg kell tanulnunk kitartani a csatában.
1: If you had a legal case in the courts,
0: hogyha a bíróságon egy pered lenne,
1: you had perfect evidence to condemn the accused.
0: És tökéletes bizonyítékod van, aminek alapján az alperest elítélhetik.
1: But the defendant is allowed to obviously to defend himself.
0: De természetesen az alperes védheti magát.
1: Now, if you give up halfway through the case,
0: hogyha a per közepén te feladod,
1: even though your case is absolutely perfect, you're going to get a verdict.
0: No, teljesen a te oldaladon van az igazság, és a te oldaladra fog eldőlni a per.
1: And the defendant's case is so weak, he's definitely going to be punished.
0: És az alperes ugye annyira gyenge az ő érvei, hogy biztos, hogy veszíteni fog.
1: But if you give up in the middle of the case,
0: de hogyha a per közepén feladod,
1: although the judge is on your side,
0: noha a bíró is a te oldaladon van,
1: he's waiting to give a legal verdict in your favor,
0: már alig várja, hogy a te oldaladra dőlhessen el az ítélete,
1: out of weariness in the middle of the trial,
0: de hogyha te a per közepén kimerülsz és feladod,
1: what happens?
0: Mi történik?
1: The judgment is given to the defendant, even though it's not righteous.
0: Az alperes javára születik ítélet akkor is, hogyha nem az ő ügye az igaz.
1: And that happens again and again with Christians.
0: Ez a keresztényekkel újra és újra megtörténik.
1: They start to prosecute and then they give up before the prosecution is complete.
0: Elkezdik vádolni az alperest és feladják, mielőtt az ítélet megszületne.
1: Now the devil is the master crooked lawyer.
0: Az ördög az a legagyafurtabb ügyvéd.
1: He understands how to exploit the righteousness of God to the maximum effect.
0: Tudja, hogy hogyan kell a leghatékonyabban kihasználni Isten igazságosságát.
1: So not only is he wriggling in the court while his case is being heard.
0: Tehát ő nem csak ott kígyózik és vonaglik a bíróságon, miközben az ügyét hallgatják meg.
1: Accusing and intimidating the witness, so they are afraid to continue with the case. Hello.
0: Hanem vádolja és megfélemlíti a tanút is, nehogy az ügy, a tanú bizonysága alapján meglegyen nyerve, tehát kitartó az ördög, és ugyanakkor bátor is.
1: But if we press it through, we will get the victory.
0: De ha mi kitartóak és bátrak leszünk, akkor mi győzünk. Megkapjuk az ítéletet a saját javunkra. És Jézus ezt tanítja itt nekünk.
1: Okay? Once the judgment has been obtained,
0: miután az ítélet megszületett,
1: and here's the crucial point.
0: És ez a döntő pont.
1: We'll just stop and wait for the tape to change. Once, hello, sound, my, oh here it is. Once the verdict has been given,
0: tehát miután megszületett az ítélet,
1: and it's a just cause,
0: és ez egy igaz ügy,
1: God can do something that he was not able to do before.
0: Isten végre tehet valamit, amit korábban nem tehetett meg.
1: He's able to release angels to come and enforce the judgment that's been given in that heavenly court.
0: Elküldhet angyalokat, akik jönnek és foganatosítják ezt az ítéletet, ami a mennyei bíróságon megszületett.
1: So if you obtain the victory in the heavenlies,
0: tehát hogyha győzöl a levegő égben,
1: and you receive the verdict in your favor,
0: és a te javadra dől el az ítélet.
1: Now you take that verdict and you go down to earth to enforce what you have obtained in the heavenly realm.
0: Most foghatod ezt az ítéletet, lejöhetsz a földre és foganatosíthatod ezt az ítéletet, ami a levegő égben megszületett.
1: But when you legally do that in the spirit,
0: de amikor ezt szellemben törvényesen megteszed,
1: you will not be on your own, you'll have legions of angels, mighty angels with you to make sure that that verdict's enforced.
0: Akkor már nem leszel egyedül, hanem veled lesz a hatalmas angyaloknak a légiója, amely gondoskodik arról, hogy az ítélet megvalósuljon.
1: The whole dynamics of the next stage of the battle.
0: És ez teljesen megváltoztatja az erőviszonyokat a következő csatában.
1: If I'm going to take a city,
0: El akarok foglalni egy várost.
1: I want to feel this two or three legions of angels working with me and with the Lord to see this thing happen.
0: Akkor nagyon szeretném látni, hogy két-három légiói angyal velem és az Úrral együttműködik annak érdekében, hogy ez megtörténjen.
1: I have no desire to be a James Bond doing it on my own.
0: Egyáltalán nem akarok olyan lenni, mint James Bond, aki egyedül csinálja végig az egészet.
1: And that's where many Christians go wrong. They get into the military battle without the backup power and fellowship of the angelic realm.
0: És sok keresztény itt rontja el, hogy belemegy a katonai csatába, mielőtt az angyali világnak a teljes támogatását élvezné.
1: And in these battles at the end of the age,
0: ezekben a csatákban itt a korszak végén,
1: as we learn to cooperate properly with God and with the angelic realm,
0: ahogy megtanulunk megfelelő módon együttműködni Istennel és az angyalokkal,
1: there's going to be a lot more close cooperation between angels and men in order to bring the glory of the kingdom upon earth.
0: Sokkal több lesz az emberek és angyalok közötti közeli együttműködés annak érdekében, hogy Isten királyságának a dicsősége megjelenjen a Földön. Ez már kezd történni.
1: It's going to become a powerful feature of end-time spiritual warfare.
0: De az utolsó idők szellemi harcának egy nagyon jelentős vonása lesz.
1: Now to work with angels,
0: angyalokkal együttműködni.
1: There's got to be a measure of purity and holiness so that we are compatible with each other.
0: Ehhez a tisztaságnak és a szentségnek egy bizonyos szintjén kell lennünk ahhoz, hogy összepasszoljunk az angyalokkal.
1: There's got to be a sensitivity in the spirit realm so that we can actively communicate with each other.
0: Szellemileg érzékenynek kell lennünk, hogy megfelelő módon tudjunk kommunikálni egymással.
1: And when we see that, we understand that the legal battle must come before the military battle.
0: És amikor ezt megértjük, akkor azt is meglátjuk, hogy a jogi csatának meg kell előzni a katonai csatát.
1: Go and enforce the heavenly verdict.
0: És ha az már megvan, akkor mehetünk és a mennyei határozatot megvalósíthatjuk.
1: Once we have the legal authority from the heavenly court,
0: ha már feljogosítást kaptunk a mennyei bíróságtól, és az angyali seregek kísérnek minket,
1: we're ready for military war.
0: Készek vagyunk a katonai harcra.
1: The legal battle needs to be only one person.
0: A katonai harchoz elég, vagy a jogi harchoz elég egy ember.
1: When we're talking about the legal conflict, the words are one, two, two or three, the numbers are very small.
0: Amikor a jogi összecsapásról van szó, akkor nagyon kis számokról beszélünk. Egy ember, kettő, kettő vagy három.
1: But when it comes to military warfare, then the numbers become larger.
0: De amikor a katonai csatáról van szó, akkor nagyobbak lesznek
1: but
0: a számok.
1: So, they've got to be a multiplication of the right kind of person.
0: De még akkor is a megfelelő fajta emberekből kell sok.
1: You see, the story of Gideon is quoted in the book of Isaiah to be the methodology by which we bring the kingdom in.
0: Tudjátok, Gedeon történetét idézi Ézsaiásnak a könyve, amikor leírja, hogy milyen módon kell Isten királyságát behozni a földre.
1: As at the battle of Midian, that's what it says.
0: Úgy fogjuk Ausztriát is elfoglalni, ahogy a midianiták elleni csatában történt.
1: Tehát
0: Gedeon 32,000 boldog tapsoló karizmatikussal kezdte el.
1: But more than half of them actually had fear in their hearts.
0: De ezeknek több mint a felének félelem volt a szívében.
1: So the first division was to send home all the fearful.
0: Tehát először úgy kellett megosztani a sereget, hogy haza kellett küldeni mindenkit, aki félt.
1: Now, John Paul Jackson has written a very confusing book, and I want to say publicly, he's done a lot of harm to the understanding of spiritual warfare.
0: John Paul Jackson írt egy könyvet, amit nyilvánosan el akarok mondani, hogy nagyon sok kárt okozott a szellemi harcról való felfogásunknak.
1: The pros and cons, but just to tell you that it's produced fear in many people.
0: Nem akarom itt most az ellenérveket és a mellette való érveket felsorolni, de nagyon sok ember szívébe félelmet hozott ez a könyv, és ezért abba hagyták a csatázást.
1: At first I was really upset about this, and I told him. I said all this to his face, he knows exactly how I feel.
0: Először nagyon haragudtam rá, ezt meg is mondtam a szemébe, tehát pontosan tudja, mit gondolok erről a könyvről.
1: But I'm beginning to wonder whether maybe God was not sharpening the army.
0: De most már azon gondolkodok, hogy ezzel a könyvvel nem Isten akarta-e szétválogatni a sereget.
1: Fearful people in a spiritual battle.
0: Mert a szellemi csatában nem akarunk félelemmel tehát embereket
1: so
0: látni.
1: The principle still remains.
0: Tehát az alapelvek most is ugyanazok.
1: Let the fearful go home.
0: Aki fél, az menjen haza.
1: And let those who are not fearful, let them be the warriors that win the war.
0: És aki nem fél, azok legyenek azok a harcosok, akik megnyerik a háborút.
1: And then there was a second division.
0: Aztán volt egy második megosztása a csapatnak.
1: There were 10,000 left.
0: 10,000 maradtak az első után.
1: They came thirsty and desperately dry to a wonderful pool of water.
0: És nagyon kiszáradva és szomjasan odaértek egy tóhoz.
1: When they saw the water,
0: amikor meglátták a vizet,
1: they rushed to meet a legitimate need.
0: És odarohantok, hogy egy jogos szükségüket betöltsék.
1: But here's the point of this story.
0: De ez a történetnek a lényege.
1: The vast majority,
0: hatalmas többsége ezeknek az embereknek elfelejtette, hogy ő éppen szolgálatban levő katona.
1: They were totally focused on meeting a legitimate need. Man, I'm thirsty.
0: Csak arra koncentráltak, hogy egy jogos szükséget betöltsék. Hát ember, szomjas vagyok.
1: They abandoned their weapons and they ran to the water and just drank without any concern that they could be targets of the enemy.
0: Elhagyták a fegyvereiket és odarohantak a vízhez inni, és teljesen elfelejtették azt, hogy ők az ellenség célpontjai lehetnek éppen ebben a pillanatban.
1: If you spend time in the forests or in the jungles of Africa and watch wild animals.
0: Hogyha valaki Afrikában vagy Ázsiában a dzsungelben töltött időt és a vadállatokat figyeli az ember,
1: they have to go to the waterhole to get water.
0: Akkor oda kell menniük az állatoknak a vízhez,
1: they
0: hogy
1: also know this is the most dangerous point of the day.
0: De azt is tudják ezek az állatok, hogy a napjukban ez a legnehezebb időszak.
1: Because the predator is waiting for them.
0: Mert a ragadozók ott várnak rájuk.
1: So when they come to drink water,
0: tehát amikor jönnek inni,
1: they do it with intense watchfulness.
0: Akkor nagy figyelemmel teszik ezt, nagyon óvatosan.
1: See, that's what's being taught here.
0: Ezt tanuljuk itt is.
1: All but 300 ran to the water in total abandonment.
0: 300 ember kivételével mindenki mindent elfelejtve rohant a vízhez.
1: But 300, remember, they were soldiers on active service.
0: De 300-an emlékeztek arra, hogy ők szolgálatban levő katonák.
1: So they drank like dogs.
0: Tehát úgy ittak, mint a kutyák.
1: They had their weapons ready.
0: Készen álltak a fegyvereik.
1: They knew they could be attacked.
0: Tudták, hogy megtámadhatják
1: they
0: őket.
1: They were doing it watchfully, so their meeting their legitimate need was not going to be their point of destruction.
0: És nagyon figyelmesen ittak, tehát a szükségüket úgy töltötték be, hogy közben ez nem lehetett az elbukásuk oka.
1: And God said, they're the 300 that you will use to save the nation.
0: És azt mondta Isten, hogy ezt a 300-at használd arra, hogy a nemzetet megmentsd. Mit jelenti ez?
1: Active service.
0: Azt, hogy mi mindig szolgálatban állunk.
1: It says in the book of Timothy.
0: A Timóteusi levélben is ez van. Szolgálatban levő katona
1: entangle himself with the things of this life.
0: Nem keveredik bele ez élet dolgaiba.
1: See, here's a danger point.
0: Tehát ez egy veszélypont.
1: Fantastic young person in the church.
0: Van egy fantasztikus fiatal hívő a gyülekezetben.
1: Jesus and loving him with all their heart.
0: Ég Jézusért és teljes szívével szereti őt.
1: And they get an opportunity to go to university.
0: És aztán lehetőséget kap arra, hogy elmenjen az egyetemre.
1: And study philosophy and psychology.
0: Filozófiát, pszichológiát, vagy valami egyéb haszontalan dolgot tanuljon.
1: And they go into the atmosphere of the university.
0: És akkor bemegy ez a fiatalember az egyetem légkörébe.
1: A soldier on active service, they go to university like a dog.
0: Hogyha éppen szolgálatban levő katona, akkor úgy megy el az egyetemre, mint egy kutya.
1: They will take the information.
0: Beszedi az információkat onnan.
1: All the time for pollution and for that information to be their destruction.
0: De állandóan figyel arra, hogy beszennyezi őt ez az információ, és elvonja a figyelmét itt a dolgairól. Nagyon akar képzést kapni az illető.
1: With complete abandonment.
0: És ugye teljesen belefeledkezne ebbe.
1: They drink in all that they're being taught, they become confused in their minds, and they are lost for the purpose of Jesus Christ.
0: És mindent megenne, meginna, amit az elméjébe tömnek, és nem figyelne oda a dolgokra, akkor Jézus szolgálata számára elveszne az illető. Több ezer szem láttam ezt megtörténni.
1: Rachel, she went to university.
0: Saját lányom Rachel is elment egyetemre.
1: She did a double honors degree in chemistry and biochemistry.
0: És biokémiában és kémiában is aranydiplomát kapott. Egy vörös diplomát.
1: This was in London University, England.
0: Ez a londoni egyetemen volt Angliában.
1: In the first lecture, the biology lecturer went crazy.
0: Az első biológia órán a biológia professzor teljesen bezsongott tőle.
1: He spoke in snaring terms about those pathetic people that believed in creation.
0: Mert ez a professzor nagyon gyalázó módon beszélt azokról a profetikus emberekről, akik hittek a
1: teremtésben.
0: Értelmetlen fajankóknak nevezte őket. És amikor befejezte a tanítását, akkor kérdéseket tettek fel a diákok.
1: So my daughter Rachel stood up. This was the first lecture.
0: Tehát felállt a lányom Rachel, ez volt az első órája az egyetemen.
1: I better let them know where I am.
0: Azt mondta, hogy hát jobb, hogy rögtön megmondom nekik, hogy én hol tartok ebben.
1: She said, "Sir, I don't have a question, but I want to make a statement."
0: Azt mondta, uram, én nekem nem kérdésem van, hanem szeretnék mondani valamit.
1: And this is my statement.
0: Ez a következő dolog.
1: I am one of those ignorant imbeciles you've just been talking about.
0: Én oda tartozom a tudatlan fajankók közé, akikről nem beszélt most.
1: To debate with you.
0: És kész vagyok vitatkozni önnel.
1: The foolishness of the theory of evolution versus the creative power of God. So I'm prepared to debate it with you scientifically.
0: Tehát kész vagyok önnel tudományosan vitatni, hogy milyen ostobaság az evolúció elmélete és a teremtés az mennyire valóságos dolog. Bármikor hajlandó vagyok ezzel vitatkozni.
1: A debate for 20 minutes and this guy said, he said, okay, I surrender.
0: Tehát következett akkor egy 20 perces vita közé és a professzor között, és a végén a professzor azt mondta, megadom magam. Azt mondja a professzor, elgondolkodtatott engem. És attól a naptól kezdve nagyon tisztelte a lányomat.
1: Now she went there, she studied, she got very good good level of degree.
0: A lányom sokat tanultott és nagyon jó jegyeket kapott.
1: But she drank it cautiously.
0: De nagyon óvatosan itta azt, amit adtak neki.
1: I won't allow these things to pollute my mind.
0: Nem engedte, hogy az elmét beszennyezzék ezek a dolgok.
1: I'm not going to swallow everything they tell me.
0: Nem nyelt le mindent, amit mondtak neki.
1: In many ways the devil can trap you.
0: Az ördög nagyon sok módon ejthet minket csapdába.
1: Here's a young woman longing to be married.
0: Mondjuk van egy fiatal hölgy, aki nagyon nagyon férjhez akar menni.
1: That comes along that seems possible. She drinks it all in.
0: És a hölgy az első férfiút, aki megfelelő partnernek tűnik, rögtön megissza az egészet.
1: He's a man.
0: Mert férfiről van szó.
1: A slob who's half interested in the things of God.
0: De ő csak félig meddig érdeklődik Isten dolgai iránt.
1: He's overweight and he's lazy, but at least he says he's a Christian.
0: Hát elég lusta is, de legalább azt mondja magáról, hogy keresztény.
1: He's the best I can find right now, so maybe this is the will of God for me.
0: És azt mondja a lány, hogy jelenleg ő a legjobb, akit találhatok, tehát lehet, hogy Isten őt akarja számomra.
1: Jesus, young woman, marries this fat slob, thinking she's going to change him.
0: És ez a csodatos fiatal asszony, aki ég Jézusért, összeházasodik ezzel a tunya keresztényel, és azt gondolja, hogy meg fogja változtatni.
1: I've seen this so many times.
0: Nagyon sokszor láttam ezt megtörténni.
1: Unequally joined, and she's not free to pursue the calling of God upon her life.
0: És végül ez a nő egy felemásigába találja magát, és nem tudja Istennek az elhívását az életére vonatkozólag megvalósítani. Hogyha valaki a Gedeoni hadsereg tagja,
1: you really mean that the kingdom comes first?
0: Akkor azt komolyan kell vennünk, hogy Isten királyság az első.
1: And you live in military obedience to every bit of the will of God.
0: És katonai módon engedelmeskedünk Isten akarata minden pontjának.
1: And you find again and again in Scripture.
0: És újra és újra azt találjuk az igében.
1: But it's that committed covenant community that win the battle on behalf of everybody else.
0: Hogy ez az elkötelezett szövetségi kapcsolat Isten és te közted az, ami mindenki másnak megnyeri a jogi csatát. Az a 300 ember Gedeon seregében megmentette a nemzetet.
1: About 3 million people were the beneficiaries of what 300 obtained for them.
0: Körülbelül 3 millió ember látta a hasznát annak, amit 300-an megtettek értük.
1: The covenant community that went with Abraham to rescue Lot and slaughter the four kings were another similar band.
0: Hasonló hadsereg volt azok az emberek, akik Ábrahámmal együtt mentek, akik szövetségbe voltak vele, és megmentették Lótot.
1: David and his mighty men.
0: Dávid és az ő hatalmas harcosai szintén egy hasonló társaság voltak, szövetségbe voltak egymással.
1: The upper room community in the new church was another similar band.
0: A hasonló társaság volt a felházban összegyűlt csapat is, akik az új egyházat beindították. Amikor gyógyító összevetelekről van szó,
1: Jesus would have between 20 and 50,000 people come healing.
0: Jézus összevetelén 20-50 ezer ember is részt vehetett a gyógyító szolgálatokon.
1: Into Jerusalem before he was crucified, there was a vast crowd making a great charismatic noise.
0: Amikor Jézus győzelmesen bevonult Jeruzsálembe szenvedése előtt, akkor egy hatalmas, zajos, karizmatikus tömeg vette
1: körül. But he wasn't fooled by any of these things.
0: De Jézus nem tették bolondá ezek a dolgok.
1: When he gave certain clear instructions,
0: amikor adott Jézus bizonyos konkrét
1: parancsokat,
0: akkor végül is 120-an engedelmeskedtek
1: neki. 120 obtained deliverance for the vast multitude.
0: 120-an megszabadultak a hatalmas tömegtől.
1: And so that's how it is still to this day.
0: Tehát a mai napig ugyanígy van ez a dolog.
1: We need to identify those who are of that heart and of that spirit.
0: Azonosítanunk kell azokat, akiknek ilyen a szívük és a szellemük.
1: And their lives will be characterized by that kind of discipline and that kind of focus. They're not going to be distracted by other things.
0: És az ő életüket ez a fegyelem és ez az összpontosítás fogja jellemezni, nem fogja semmi elterelni a figyelmüket a lényegről.
1: They won't just watch television to relax. They'll be very careful what they watch.
0: Nem csak tévét fognak nézni azért, hogy pihenjenek, hanem nagyon figyelni fognak arra, hogy mit néznek
1: meg. They're soldiers on active service.
0: Mert ők szolgálatban levő katonák.
1: It's okay to relax.
0: Jó dolog pihenni,
1: kikapcsolódni.
0: De figyeljünk arra, hogyan kapcsolódunk ki.
1: Members of the churches in San Antonio, Texas.
0: San Antonióban, Texasban vannak olyan gyülekezeti tagok.
1: They are more familiar with the baseball statistics than they are with the word of God.
0: Akik jobban ismerik a baseball statisztikákat, mint Isten igéjét.
1: When San Antonio Spurs won the world championship.
0: Amikor a San Antoniói csapat megnyerte a világbajnokságot.
1: It's amazing how much intercession went up.
0: Megdöbbentő, hogy hányan jártak értük közben.
1: They were there to pray in the crucial game.
0: Ott volt mindenki, hogy imádkozzon a döntőben.
1: But I thought, man, I wish I could get them to pray the same way for the city.
0: Nagyon szeretném őket rávenni ugyanilyen intenzív imádkozásra a városért.
1: These things are okay.
0: Nem baj ilyeneket imádkozni.
1: I got my San Antonio Conqueror's hat because it was given to me by David Robinson. He gave one to me.
0: David Robinson adott nekem egy ilyen San Antonio-i győztesek sapkáját. Nekem is van ilyenem.
1: Christian, he's a wonderful man.
0: Ez egy csodálatos ember, Istenért égő keresztény, ez a sportoló. De amikor egy korábbi világbajnokságon a döntőre került a sor a csapatával.
1: And he was the leading star of that basketball team.
0: És ennek a kosárlabda csapatnak ő volt a vezetője.
1: It was a crucial game. They said,
0: és ez volt a döntő.
1: What will you do if you lose?
0: Megkérdezték tőle, hogy mit fog tenni, hogyha vesztenek.
1: And this is what he said on national television.
0: És a következőt mondta az országos tévében ez az ember.
1: It's just a game.
0: Mondta, ez csak egy játék.
1: He said, there are two far more important things in my life.
0: Az életemben van két dolog, ami sokkal fontosabb
1: annál. My relationship to God through Jesus Christ.
0: Az Istennel való kapcsolatom Jézus Krisztus által.
1: And my family.
0: És a családom.
1: Whether we lose or win, they'll still be the same.
0: És akár győzünk, akár vesztünk, ez a két dolog ugyanilyen fontos marad a számomra.
1: What a fantastic answer.
0: Milyen fantasztikus válasz.
1: Whether we lose or win, they'll still be the same.
0: Akár nyerünk, akár vesztünk, ez ugyanaz akkor is.
1: He's a professional and very successful sports star.
0: Ez az ember egy profi, nagyon sikeres sportember.
1: But he's very careful how he
0: drinks. De nagyon vigyázva iszik.
1: So God can use him in that very, very difficult situation.
0: És Isten tudja őt használni ebben a nagyon nehéz helyzetben.
1: Amen.
0: Amen.
1: So will you make those decisions also?
0: Tehát ti is megtennétek ezeket a döntéseket?
1: Lord, teach me how to pray and win these legal battles.
0: Uram, taníts meg engem imádkozni, hogy hogyan nyerjem meg ezeket a jogi csatákat.
1: May I be pure enough in spirit that I can work openly and actively with the angelic realm.
0: Hogy legyek elég tiszta szellemben ahhoz, hogy nyíltan együtt tudjak működni az angyali seregekkel.
1: And may I always behave like a soldier on active service.
0: És hadd viselkedjek mindig úgy, mint egy szolgálatban levő katona.
1: That as I partake of the legitimate things of this life.
0: Hogy ahogy részesülök ebben az életben azokból a dolgokból, amik jogosan az enyémek lehetnek.
1: I don't drink them with such abandonment.
0: Ne igyom ezeket olyan elfeledkező magamról, hogy beszennyezzék az Istennel való szellemi kapcsolatomat.
1: And if we will live that way,
0: és ha így élünk, akkor bármely 200-300 közülünk elég lesz arra, hogy egy várost elfoglaljon Istennek.
1: We'll be sufficient to take a nation.
0: És elegek leszünk arra, hogy egy nemzetet
1: and
0: elfoglaljunk.
1: We'll have the power and the authority to transform Europe.
0: És akkor erőnk és hatalmunk lesz arra, hogy Európát megváltoztassuk.
1: Amen.
0: Így van.
1: All right, let's move on in our notes.
0: Akkor menjünk tovább a jegyzetben.
1: I've got certain things about this military battle.
0: Erről a katonai csatáról írtam bizonyos dolgokat itt.
1: And you can read them. I'm not going to spend time on them.
0: Ezeket elolvashatjátok, nem akarok időt tölteni vele.
1: I want you to come with me to page 24.
0: Ha a 24. oldalra jönnétek velem.
1: And it's under the heading 6.
0: Ez a 6-os pont alatt van.
1: The power of Jesus' blood shed at Calvary to remove the curse upon the land.
0: Jézus Kálvárián kiontott vérének az ereje ahhoz, hogy a földről az átkot
1: eltávolítsa.
0: Ez a szellemi had stratégiájához tartozik.
1: You cannot learn it from a rule book.
0: Ezt nem lehet egy szabálykönyvből megtanulni.
1: You can go to a conference.
0: Nem lehet egy konferencián megtanulni.
1: Get some help of some of the methods.
0: Kaphatunk segítséget a módszerekre vonatkozólag.
1: But the only way to accomplish successful military spiritual warfare.
0: De egyedül úgy lehet sikeresen befejezni a katonai szellemi harcot.
1: You are so in touch with the commanding officer himself.
0: Hogyha annyira kapcsolatban állunk magával a főparancsnokkal.
1: That he's telling you precisely what you have to do in your particular situation.
0: Hogy pontosan meg tudja nekünk mondani, hogy a mi konkrét helyzetünkben mit kell tennünk a győzelemért.
1: There's no other way to do it.
0: Ez az egyetlen mód erre.
1: Principles.
0: De azért van néhány alapelv.
1: And I'm just going to mention this here.
0: Most ezeket csak be akarom itt említeni.
1: Much of the earth, the land on the earth is now under a curse.
0: A föld területének nagy része jelenleg átok alatt van.
1: It should not be caused. It's become cursed through violence and murder, resulting in the illegal spilling of blood.
0: Az erőszak és a gyilkosság által lettek ezek a területek átkozottak, amik a jogtalan vérontásból fakadtak.
1: Have often retaliated by speaking curses at the time.
0: Nagyon sokszor azok, akik sérelmezetek voltak ezekben az esetekben, átkokat mondtak ki a vétkesekre, és bosszút kiáltottak.
1: Barrenness and sickness upon the inhabitants.
0: A szegénység, a betegség és a meddőség átkát mondták ki az adott földterület lakóira. És ilyen módon a föld is gyümölcstelen.
1: These curses are often reinforced by further acts of violence and revenge, resulting in further bloodshed.
0: Ezeket az átkokat nagyon sokszor további erőszakos cselekményekben és bosszú állásban fogalmazhatják, ami további vérontásokhoz vezet.
1: Only the spilt blood of Jesus can deal with this curse.
0: Csak Jézus kiontott vére bánhat el ezekkel az átkokkal.
1: His blood, that is the blood of Jesus, speaks better things than the blood of Abel.
0: Az ő vére, Jézus vére jobb dolgokat beszél, mint Ábel vére.
1: If you go and study this in Genesis and other places, I've not time to do it.
0: Az egy Mózesben is más helyeken tanulmányozhatjuk, ezt most nincs időm ezzel foglalkozni mélyebben.
1: When Cain illegally murdered Abel.
0: Amikor Káin jogtalanul megölte Ábelt.
1: It brought a curse upon the land.
0: Ez átkot hozott a földre.
1: That there's going to be a sevenfold curse upon that act of wicked violence.
0: Ami végül is egy hétszeres, hétrétű átok volt, miatt az erőszakos cselekmény miatt. Tehát a gyilkosság és az erőszak és a bosszú az emberi faj életének a részévé vált ettől.
1: Now when you get into the Bible, you discover that by the time you get to Cain's grandson, the curse has been multiplied 70 times.
0: Hogyha elolvassuk ezt a Bibliában, akkor mire Káin unokája is élt, addigra ez az átok már 70-szeresére növekedett. Mert ő maga is erőszakos emberré vált.
1: And that violence produced more violence.
0: És ez az erőszak még több erőszakot szült.
1: And as a result, the land's become horribly cursed.
0: És ennek eredményeként ez a földterület szörnyen átkozott lett.
1: As you start to dig into the history of your nation, you will find these areas which have to be dealt with in a proper way.
0: Ahogy elkezditek tanulmányozni a saját nemzetetek történelmét, meg fogjátok találni azokat a területeket, amelyeken ugyanilyen módon el kell ezzel bánni. Ez a konferencia nem ez a témám.
1: We probably need a separate special conference.
0: Valószínűleg egy külön konferenciát kell tartanunk ebben a témában.
1: Having taught the principles, then we can start to get into the practice.
0: És miután megtanítottuk az alapelveket, átmehetünk a gyakorlatba.
1: So I just want to mention it in passing here.
0: Tehát itt most csak futólag szeretném ezeket említeni.
1: That if you want to win these military battles, you've got to fight wisely.
0: Hogyha meg akarjátok nyerni a katonai csatát, akkor bölcsen kell harcolni.
1: Enthusiasm is not enough.
0: A lelkesedés nem elég.
1: Zeal will not accomplish it.
0: Az érzelmi tűz nem végzi el a feladatot.
1: A God-given strategy that releases the land from this curse.
0: Istentől kapott stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy a földet felszabadíthassuk az átok alól.
1: Africa is full of this kind of stuff.
0: Afrika tele van ilyesmivel.
1: So is Europe.
0: Európa is.
1: And as you dig into it, so is the United States.
0: És hogyha igazán belássunk a dolgokba, az Egyesült Államok is.
1: I'm convinced the whole earth is bathed with many, many curses because of the violence of blood wrongly shed.
0: Meg vagyok győződve arról, hogy az egész föld meg van fürdetve ezekbe az átkokba, mert nagyon sok helyen jogtalan vérontások történtek. És bizonyos dolgoknak történni kell ahhoz, hogy ezek az átkok felszálljanak a földről.
1: The quickest way to see resolving of this,
0: a leggyorsabban úgy lehet ezt megoldani,
1: is for the offended ones or their descendants to freely forgive the offending ones.
0: Hogyha a sértettek vagy az ő leszármazottaik megbocsátanak a vétkeseknek.
1: And then the appropriate use of the blood of Jesus can bring release from these things.
0: Aztán Jézus vérét megfelelő módon, ha használjuk, akkor felszabadulhat a terület az átok alól.
1: I'm serious. We could do a whole conference on this. Perhaps we need to do this.
0: Most nem akarok erről többet beszélni, mert komolyan mondom, hogy egy külön konferenciát kéne erről tartani, talán meg is fogjuk tenni.
1: We need to do the appropriate research.
0: Megfelelő módon kell kutatnunk a dolgok után.
1: Now I'm getting more and more familiar with what's holding America, the United States up. There are certain things we got to deal with.
0: Én egyre inkább megtudom azt, hogy az Egyesült Államokat mi tartja fogságban, és mivel kell elbánnunk.
1: God is opening amazing doors for me to get right to the heart and root of some of these deep-seated problems.
0: És Isten megdöbbentő módokon ajtókat nyit nekem arra, hogy megértsem, hogy ezek a mélyen fekvő problémák igazán miben gyökereznek.
1: I just want to quicken you to this so that don't think spiritual warfare doesn't work.
0: Csak szeretném, hogyha tudatában lennétek annak, hogy tudjátok, hogy a szellemi harc az működik.
1: But it's got to be done in the right way.
0: Csak a megfelelő módon kell csinálni.
1: To be effective,
0: ahhoz, hogy hatékony legyen,
1: this release often has to be implemented by specific action.
0: Gyakran konkrét cselekedetekkel kell hatályba helyezni ezeket
1: vocalizing
0: a változásokat.
1: Vocalizing forgiveness on the part of those offended.
0: A sértetteknek meg kell fogalmazniuk, hogy megbocsátanak, ki kell mondaniuk.
1: And there has to be a decision by the offended ones to remit the sins through forgiveness.
0: És a sértetteknek el kell dönteniük, hogy elengedik ezeket a bűnöket bűnbocsánat által.
1: It's one thing to do that in a personal way.
0: Egy dolog ezt személyes módon megtenni.
1: It's another thing to do it in a national or regional way.
0: De más dolog ezt nemzetileg vagy térségileg megtenni.
1: I gave you the illustration the other day.
0: Már az egyik nap erre mondtam egy példát.
1: Stephen could have cried out for vengeance.
0: István kiáltatott volna bosszúért.
1: When he was stoned by those murderous Jews, he could have said, Lord, make them pay for this.
0: Amikor a gyilkos érzelmű zsidók megkövezték őt, mondhatta volna, hogy Uram, fizessenek meg ezért.
1: And God would have been bound by his righteousness. He could not release Saul to be his apostle the way that he wanted to.
0: És akkor Isten az ő igazságossága kötötte volna ehhez a dologhoz, és nem szabadíthatta volna fel Sault arra, hogy ilyen nagy apostol legyen belőle.
1: But it was the free forgiveness of Stephen,
0: de az István részéről gyakorolt szabad bűnbocsánat volt az,
1: allowed salvation to come to the mad crazy Pharisee who became the apostle Paul.
0: Ami lehetővé tette azt, hogy ez a teljesen bezsongott, elvakult agyú farizeus, aki Saul volt, valóban megtérhessen, és Pál apostol legyen.
1: Now, what was done in and there has to be a decision by the offended ones to remit the sins through forgiveness.
0: És a sértetteknek el kell dönteniük, hogy elengedik ezeket a bűnöket bűnbocsánat által.
1: It's one thing to do that in a personal way.
0: Egy dolog ezt személyes módon megtenni.
1: It's another thing to do it in a national or regional way.
0: De más dolog ezt nemzetileg vagy térségileg megtenni.
1: I gave you the illustration the other day.
0: Már az egyik nap erre mondtam egy példát.
1: Stephen could have cried out for vengeance.
0: István kiáltatott volna bosszúért.
1: When he was stoned by those murderous Jews, he could have said, Lord, make them pay for this.
0: Amikor a gyilkos érzelmű zsidók megkövezték őt, mondhatta volna, hogy Uram, fizessenek meg ezért.
1: And God would have been bound by his righteousness. He could not release Saul to be his apostle the way that he wanted to.
0: És akkor Isten az ő igazságossága kötötte volna ehhez a dologhoz, és nem szabadíthatta volna fel Sault arra, hogy ilyen nagy apostol legyen belőle.
1: But it was the free forgiveness of Stephen,
0: de az István részéről gyakorolt szabad bűnbocsánat volt az,
1: which allowed salvation to come to the mad crazy a Pharisee who became the Apostle Paul.
0: Ami lehetővé tette azt, hogy ez a teljesen bezsongott, elvakult agyú farizeus, aki Saul volt, valóban megtérhessen, és Pál apostol legyen.
1: Now, what

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiós Hansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része következik, melyben Natalie Hardy tanít.
3: To communicate with sound men in the back booth. I've learned how to run sound boards. I've learned how to do a lot of things. But as I was saying in the beginning, it's really my pleasure to be here with
4: mondtam,
3: you. I'm blessed to be here.
4: Nagy öröm számomra itt lenni Ausztriában és itt lenni veletek.
3: And I am particularly blessed to be here to teach on this particular subject, which is dear to my heart.
4: Hogy itt ez erről a témáról taníthatok, ami különösen kedves a szívemnek.
3: I want you to know that I am
4: szeretném,
3: so blessed to be the spiritual daughter
4: of
3: Ellen and
4: nekem,
3: Vincent.
4: Hogy Ellen és Eileen Vincentnek a szellemi leánya lehetek.
3: And it's the pleasure of my life.
4: Ez nagy öröm az életemben.
3: Let's begin.
4: Akkor kezdjük.
3: If I talk about this stuff, sometimes I may get a bit emotional.
4: Amikor erről a témáról beszélek, nagyon sokszor elárasztanak az érzelmek.
3: But you'll bear with me, right?
4: De velem tartotok, ugye? Ebben. Köszönöm.
3: Amen. Well, we're going to begin reading in the notes on page 69.
4: A 69. oldalon kezdjük a jegyzetet olvasni.
3: There's so much that we've already heard in the last 2 days already regarding sons and daughters, men and women,
4: fathers
3: and mothers. And I'm not going to go through all of those gender issues necessarily.
4: A férfiakról és nőkről és atyákról és anyákról. És nem, én nem akarok szükségszerűen belemenni a nemek kérdésébe most.
3: But there is one particular point regarding daughters that I want to bring out, which will lead us to a specific place.
4: De van a leány gyermekekkel kapcsolatban egy különleges téma, ami eljuttat minket egy bizonyos megértésre.
3: So if you'll turn with me in your Bibles to Numbers chapter 27, that would be very good.
4: A 4 Mózes 27-hez lapozzatok velem a Bibliában.
3: As we've said already, as Alan and Eileen have already said,
4: ahogy már Ellen és Eileen elmondta korábban,
3: in this matter of spiritual sonship, there is that God does not distinguish between sons and daughters.
4: Ebben a szellemi fiúság kérdésében Isten nem tesz különbséget nők és férfiak között.
3: Or better said, he does not distinguish between male and female.
4: Vagy tehát jobb azt mondani, hogy nem tesz különbséget a különböző nemű emberek között.
3: But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
4: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
3: God the Father does not have any daughters as such.
4: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
3: We're all spiritual sons.
4: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
3: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
4: Ahogy Franz elkezdte bemutatni engem, a jegyzeteim első oldaláról kezdett prédikálni ebben.
3: 27, that would be very good.
4: A 4 Mózes 27-hez lapozzatok velem a Bibliában.
3: As we've said already, as Alan and Eileen have already said,
4: ahogy már Ellen és Eileen elmondta korábban,
3: in this matter of spiritual sonship, there is that God does not distinguish between sons and daughters.
4: Ebben a szellemi fiúság kérdésében Isten nem tesz különbséget nők és férfiak között.
3: Or better said, he does not distinguish between male and female.
4: Vagy tehát jobb azt mondani, hogy nem tesz különbséget a különböző nemű emberek között.
3: But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
4: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
3: God the Father does not have any daughters as such.
4: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
3: We're all spiritual sons.
4: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
3: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
4: Ahogy Franz elkezdte bemutatni engem, a jegyzeteim első oldalon.

0: Is perfect because
1: Or better said, he does not distinguish between male and female. But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
0: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
1: God the Father does not have any daughters as such.
0: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
1: We're all spiritual sons.
0: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
1: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
0: Ahogy Franz elkezdett bemutatni engem, a jegyzeteim első oldaláról kezdett prédikálni ebben.
1: But that is bound to happen because the word of God is the word of God.
0: Mert ez, és ez muszáj, hogy így történjen, mert Isten igéje az Isten igéje. Az igazság, igazság mindenképp.
1: And so there's going to be in some measure some repetition on some of these basic things.
0: Tehát bizonyos mértékben mindannyian ismételni fogunk az alapvető dolgokról.
1: And instead of viewing it as mere repetition, I like to view it as needful.
0: És szeret, és ezt én szükségesnek is találom.
1: There are certain things that we culturally need to break out of to enter into the fullness of all that God has for us.
0: Vannak bizonyos dolgok, amelyekből kulturális szempontból ki kell törnünk azért, hogy be tudjunk lépni mindenbe, amit Isten tartogat nekünk.
1: And the issues of gender are particularly of that nature.
0: Különösen ilyen jellegű kérdés.
1: And so Franz introduced me as a female huios.
0: Tehát a nőnemű huiosként mutatott be engem Franz.
1: And if you look on page 69 of your notes here, in sort of like that middle part of the page, you'll see that word
0: in the Greek,
1: huios.
0: Oldalra néztek, az oldal közepetáján, ott is találkoztok ezzel a görög szóval, a huiosszal.
1: Says the word for a mature son, huios, is not a gender-specific term.
0: Azt mondja, hogy a fiat jelentő, fiú gyermeket jelentő huios szó nem kötődik nemhez.
1: It's neither male nor female, so in the spiritual it's not appropriate to refer to sons and daughters as such.
0: Szellemben, mivel nincsenek nemek, ezért nem helyes fiakról és leányokról beszélni.
1: We want to use the word sons as much as possible because that's what we're talking about.
0: A lehető legtöbbször a fiak szót szeretnénk használni, mert erről van igazán szó.
1: Franz also talked about this first scripture here in Romans chapter 8.
0: Az első ige, amire itt utalok, az is a fiakról beszél, Pál apostol írt erről.
1: For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
0: Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
1: Now that's going to be a very important scripture for us as we proceed.
0: Ez egy nagyon fontos ige a számukra, hogy folytatjuk a tanítást erről.
1: Because sonship, that word huios, son, is not gender-based, but it's reflecting a level of maturity.
0: Mert ez a szó, hogy fiúság, vagy a hűjosság, ez nem nemre vonatkozik, hanem az érettség egy bizonyos szintjét jelenti.
1: Children are huios.
0: A teljesen felnőtt gyerekek, nagykorú gyerekek, Isten hűjosszai.
1: And according to God, you're full grown if you are led by the Spirit of God.
0: És Isten szerint akkor vagytok teljesen érettek, felnőttek, amikor Isten szelleme vezet titeket.
1: How many of you know that we can be led by a variety of things?
0: Hányan tudjátok, hogy elég sok dolog vezethet minket?
1: We can be led by our intellect.
0: Vezethet minket az értelmünk.
1: We can be led by our emotions.
0: Vezethetnek az érzelmeink, érzéseink.
1: But God has called us to be those who are led by our spirit.
0: De Isten arra hívott minket, hogy az ő szelleme vezessen minket.
1: And we have to grow to that, amen.
0: És ebbe be kell nőnünk, így van, bele kell nőnünk.
1: And so mature sons are those who are led by the Spirit of God.
0: Azok a felnőtt fiak, akiket Isten szelleme vezet.
1: Now this matter of being led by the Spirit is of great significance, especially when it comes to fathering.
0: Hogy Isten szelleme vezesse minket, különösen, amikor szellemi atyaságról és szellemi fiúságról van szó.
1: The nature and purpose of spiritual fathering and spiritual sonship requires that we be led by the Spirit.
0: A szellemi atyaság és szellemi fiúság olyan természetű dolog, hogy azt követeli, hogy Isten szelleme vezessen minket közben.
1: If we are not led by the Spirit,
0: ha nem a szellem vezet minket,
1: down the line. Amen?
0: Akkor előbb-utóbb bajba kerülünk, ez biztos.
1: Now I want you to turn to Numbers chapter 26.

0: Akkor
1: a 4. Mózes 27-ről fogunk beszélni, amire már utaltam.
0: And I'm going to begin reading at verse 1,
1: the first 8 verses of this passage of scripture. Az igerésznek tanulmányozni, és elsőtől kezdtem.
0: As I want to bring out a particular point, and that is that women have an inheritance in God as much as men do.
1: Azt akarom kiemelni ezzel, hogy Istenben a nőknek ugyanúgy van örökségük, mint a férfiaknak.
0: And this right of inheritance is very important, and it meets a specific purpose in God's plan.
1: Ez az öröklési jog nagyon fontos, és Isten tervében egy bizonyos célt megvalósít ez az öröklési jog.
0: So here we are in verse 1.
1: Tehát akkor az első vers.
0: Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hephar, the son of Gilead, the son of all these sons.
1: Előállanak pedig a Zelophehad leányai, aki Hefer fia volt, aki Gilead fia, és itt mondja még egy darabig, hogy kikinek a fia volt. Majd elolvassatok.
0: And they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders and all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting.
1: És megállának Mózes előtt, és Eleázer pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál mondván.
0: Now verse 3 is very important. They said this,
1: our father
0: died in the wilderness,
1: but
0: he was not in the company of those who gathered together against the Lord in company with Korah. He died in his own sin, and he had no sons.
1: De ő nem volt azoknak seregében, akik összesereglettek volt az Úr ellen a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak néki.
0: So you can see now these wise women, these daughters, are setting up a case before Moses that now has to be adjudicated. And verse 4 is important.
1: Ezek a lánygyerekek, Mózes és a főpap elé egy olyan jogi esetet hoznak fel, amiről mindenképpen jogilag intézkedni kell. Negyedik vers jön.
0: Why should the name of our father be removed from among his family because he had no sons? Give us a possession among our father's brothers.
1: Miért töröltetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül azért, hogy nincsen ő neki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak fiai között.
0: So Moses brought their case before the Lord, verse 6, and the Lord spoke to Moses saying,
1: Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szóla az Úr Mózesnek mondván.
0: The daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them.
1: Igazat szólának a Zelophehad leányai, adj nekik örökségi birtokot az ő atyuknak, atya fiai között, és szállítsd rájuk az ő atyuknak örökségét.
0: And then in verse 8 we see the Lord speaking to Moses saying,
1: és a 8. versben azt látjuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek,
0: his daughters will receive his inheritance.
1: Izrael fiainak pedig szólj mondván, amikor valaki meghal és fia nem lend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
0: Now I love this verse, this body of scripture, because it has so much truth in it.
1: Nagyon szeretem ezt a verset ebben az igeszakaszban, mert nagyon sok igazság van benne.
0: It has many principles in it for us to pull from in this matter of sonship.
1: Sok olyan alapelv van benne, amire hivatkozhatunk a fiúság kérdésében.
0: The one thing I first want to point out is that these daughters had to step out and challenge a cultural norm.
1: Hogy ezeknek a lányoknak ki kellett lépniük és meg kellett egy kulturális szokást változtatniuk.
0: There was a system in place that said because you were a woman, you could not receive an inheritance from your father.
1: Mert akkor egy olyan rendszer működött ott, ami szerint, ha valaki nő volt, akkor nem örökölhetett semmit az apjától.
0: Now I'm an attorney by education and training in the United States.
1: Én jogász vagyok, az Egyesült Államokban jogásznak tanultam.
0: And so when you look at the lives of this family, it was a perfect test case.
1: Tehát amikor ennek a családnak az esetét megnézzük, ez egy nagyon jó precedens értékű eset volt.
0: Moses says, listen, culturally we have no right.
1: Tehát ezek a nők Mózes elé vitték az ügyet, és azt mondták, hogy kulturális szempontból nincs jogunk örökölni.
0: But the facts of our case is that our father has no sons.
1: De a mi esetünknek azok a tényei, hogy a mi apánknak nem voltak fiai.
0: What are you going to do? Because if you don't respond to this correctly, his name will be forgotten.
1: mit teszel ezzel kapcsolatban, mert ha nem jól reagálsz rá, akkor feledésbe fog merülni.
0: And so Moses being a wise leader does the only thing that we should do in this situation.
1: Mózes, mint bölcsvezető, az egyetlen dolgot tette, amit egy bölcsvezetőnek tennie kell egy ilyen esetben.
0: What does he do? He goes to God.
1: Oda megy Istenhez, Mózes.
0: Look at verse 5.
1: Nézzétek az ötödik.
0: It says Moses brought their case before the Lord.
1: Ami azt mondja, hogy Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szól az Úr Mózesnek, és azt mondta, hogy ezeknek a nőknek igazuk van.
0: Amen. So when you get home to your respective nations.
1: Tehát amikor hazamentek az országotokba,
0: remember, there's a judge before whom we appeal all these cases.
1: Ne felejtjétek, hogy van egy bíró, aki elé minden ilyen esetet odavihetünk.
0: Remember, I said it's mature sons are led by the Spirit of God.
1: Ne felejtjétek, hogy azt mondtam, hogy az érett fiakat Isten szelleme vezeti.
0: We cannot be led by reason or culture or tradition.
1: Nem vezethet minket a tradíció, a kultúra vagy az értelmünk.
0: We must be led by the Spirit of our God.
1: Istenünk szelleme kell, hogy minket vezessen.
0: The other thing I want to pull out of this body of scripture is this point.
1: Egy másik dolog, amit ebből az igerészből ki akarok hozni, az az.
0: The daughters appealed to Moses because they said, if we do not receive this inheritance, our father's name will be forgotten.
1: Ezek a lányok úgy hozták Mózes elé az ügyet, hogy azt mondták, hogy ha nem kapunk örökséget, akkor az apánk neve feledésbe fog merülni.
0: So that suggests to me that this matter of an inheritance means that a family name is being passed on.
1: Ez nekem azt jelenti, hogy az örökségnek az az egyik előnye, hogy egy család neve tovább száll, meg fennmarad.
0: They were continuing the name of the father, and they were continuing the name of the family.
1: Megmarad az apa neve, illetve a családnak a neve.
0: And so now what we see here is the continuation of what Alan and Eileen were saying of establishing generational succession.
1: És itt azt látjuk tehát, amit már Alan és Eileen elkezdett fejtegetni, hogy a nemzedéki továbbadódást látjuk ebben az esetben.
0: This is what spiritual sonship, spiritual parenting, mothering and fathering is all about.
1: Erről szól a szellemi fiúság és a szellemi szülőség, atyaság és anyaság.
0: It is God's ordained manner of generational succession and kingdom advancement.
1: Isten így rendelte el azt, hogy az egyik nemzedékről átszálljanak a dolgok a következőre, és növekedjen a királyság.
0: This is why God has established spiritual sonship.
1: Isten ezért hozta létre a szellemi fiúság intézményét.
0: He has a main purpose in mind.
1: Mert Istennek van egy fő célja
0: mindeközben.
1: Hiszem, hogy az Úr akarja, hogy legyenek gyönyörű szeretetteljes kapcsolataink.
0: We need that in our individual lives and in our growth in God.
1: Szükségünk van erre az egyéni életünkben és ahhoz, hogy növekedjünk Istenben.
0: But God has a higher purpose, amen.
1: De Istennek van egy ennél magasabb rendű célja is.
0: We should never view the acts of God as merely on a personal level.
1: Soha nem szabad Isten cselekedeteit csak egyéni szinten néznünk a saját életünkben.
0: Everything that God does has multiple purposes in mind.
1: Isten minden cselekedetének többféle célja van, több szintű célja van.
0: More than anything else, God is concerned with advancing His kingdom from generation to generation.
1: Hogy egyik nemzedékről a másikra egyre inkább terjedjen az ő királysága.
0: What does the word tell us that God sent His Son?
1: Azt olvassuk az igében, hogy Isten ezért küldte el a fiát, hogy prédikáljon és megszilárdítsa a királyságot a földön.
0: Lamentations chapter 5 in our notes tell us that you, O Lord, remain forever your throne from generation to generation.
1: Jeremiás írásainak 5. részében arról van szó, hogy Isten te megmaradsz örökké, és a királyi széked nemzedékről nemzedékre. Benne van a jegyzetben.
0: None other than a king.
1: Hát kinek van trónja, hanem egy királynak?
0: So and we look at other verses of scripture. You can Isaiah chapter 9 says the same thing.
1: Más igéket is megnézhetünk, például az Ézsaiás 9-ben is ugyanerről van szó.
0: When Isaiah prophesied about the coming Christ, he said specific things.
1: Amikor Ézsaiás az eljövendő Krisztusról beszélt, akkor mondott bizonyos dolgokat.
0: He said a child was born and a son is given.
1: Azt mondta, hogy egy gyermek születik és egy fiú adatik.
0: He named his names as wonderful, counselor, mighty God and everlasting father.
1: Azt mondta, hogy csodálatos, igaz, Isten örökkévalóság, atya, tanácsos,
0: and he said that his kingdom és azt mondta, and peace, of his kingdom and peace there will be no end.
1: Hogy eme fiú, eme gyermek királyságának és igazságának nem lesz része.
0: Azt is mondja az Ézsaiás 9. To order it and establish it with judgment and justice from that time forward and forever.
1: Hogy fölemelje és megerősítse az igazság és igazság által mostantól mindörökké a Dávid trónján és a királysága felett.
0: Intent on his kingdom going forever and ever and ever.
1: Tehát Isten király, Istennek az a célja, hogy az ő királysága az örökké valóságig folytatódjon és megmaradjon.
0: Daniel said that his dominion, God's dominion is from generation to generation.
1: Daniel azt mondta, hogy Isten királysága nemzedékről nemzedékre megmarad.
0: He said that his dominion is an everlasting dominion from generation
1: to generation. Azt mondta, hogy Isten királysága és uralma örökké való nemzedékről nemzedékre.
0: Now, if this is going to happen, there's got to be successive generations who pick up the kingdom, who know the kingdom and advance the kingdom. Amen.
1: Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell, hogy a következendő nemzedékek, a mindenkori következő nemzedékek ismerjék a királyságot, megragadják és tovább terjesszék. Ezért létezik a szellemi fiúság intézménye, hogy Isten királysága terjedjen.
0: I'm so blessed by Franz Lippi and the calling of God on his life.
1: Nagy áldás nekem Franz Lippi és Isten elhívása az ő életén.
0: He has picked up that kingdom message and the God has called him to work with you across the Balkan nations.
1: Isten neki adta a királyság üzenetét és rábízta, hogy a Balkán országokba terjessze ezt az igét.
0: And he's connected Franz with spiritual mother and father who have the kingdom message inside of them.
1: És Franzot Isten olyan szellemi szülőkkel kapcsolta össze, akikben ott rejlik a királyság üzenete.
0: That is why we're here, to advance the kingdom of God.
1: Ezért vagyunk itt, hogy terjesszük Isten királyságát.
0: The Father sent his son, the Lord Jesus, and he came with one message.
1: Az Atya elküldte a fiát, az Úr Jézust, és neki egyetlen üzenete volt.
0: What does the scriptures tell us when Jesus first began to preach? He preached, repent for the kingdom of God.
1: Amikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága.
0: All of this is about the kingdom.
1: Minden a királyságról szól.
0: It's about God's kingdom.
1: Isten királyságáról.
0: It's not our kingdom.
1: Nem a mi királyságunkról.
0: It's his kingdom.
1: Hanem az övéről.
0: Amen.
1: Így van.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: You know, when I was preparing for this and I was listening to someone teach on a tape.
1: Amikor készültem erre a tanításra, meghallgattam kazettán egy másik tanítást.
0: And I heard this statement said that both made me angry and broke my heart.
1: Egy olyan mondatot hallottam ebben a tanításban, ami összetört a szívemet, és meg is haragudtam érte.
0: And someone who has a ministry in Israel and knows a lot of what's happening in Israel.
1: Egy olyan ember szolgál ezen a kazettán, aki Izraelben él, és sokat tud arról, hogy ott mi történik.
0: And he was preaching and he said that on the dome of the rock there's certain words written in Arabic.
1: Hogy a sziklakápolnára fölírtak arra a szikladómra bizonyos
0: and
1: arab szavakat.
0: And those words written in Arabic are this: God has no son.
1: És az van írva arabul a sziklakápolnára, hogy Istennek nincs fia. Illetve ez ugye a szikladóm. Ez egy hazugság a pokol bugyraiból. Ez az iszlám üzenete, hogy Istennek nincs fia.
0: But the whole message of the kingdom and our salvation is based on the fact that God has a son.
1: De a királyság üzenete az, hogy a mi üdvösségünknek az az alapja, hogy Istennek van egy fia.
0: And it's based on the fact that we have received this son by faith.
1: És az az üzenet lényege, hogy ezt a fiút mi hitáltal elfogadtuk.
0: And we have received the message of the son and it's the message of the kingdom.
1: És befogadtuk a fiú üzenetét, ami a királyság üzenete.
0: And so that is what it's all about. We have to become spiritual sons that we would advance the kingdom of God.
1: És erről szól a történet, hogy Isten szellemi fiaivá kell válnunk, akik Isten királyságát terjesztik.
0: And that's why what we are talking about is of such importance.
1: És azért nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk.
0: We must embrace it with all of our hearts.
1: Teljes szívünkkel be kell fogadnunk ezt az üzenetet.
0: We cannot play spiritual games with it.
1: Nem játszhatunk ezzel szellemi játékokkal.
0: We cannot try to build our own kingdom because there's only one kingdom that's worth building.
1: Nem építhetjük a saját királyságunkat, mert csak egyetlen királyságot szabad építeni. Ez pedig Isten királysága.
0: Amen. Are you with me?
1: Tudtok követni? Egyetértetek velem?
0: Praise the Lord. I had to get that.
1: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
0: A father or son or mother-daughter relationship are generational.
1: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
0: I have here on my notes in page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers, and more sons and daughters will come to the family.
1: Azt mondom, hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
0: What we are talking about is perpetual.
1: Tehát egy folyamatos, állandó dologról beszélünk.
0: True spiritual sonship is perpetual and must go on and on and on.
1: Az állandó szellemi fiúság és leányság egy állandó, fennmaradó, egyre folytatódó dolog.
0: This is why what Eileen was saying earlier is so important.
1: Ezért olyan fontos, amit Eileen korábban mondott.
0: You pass down your life.
1: Az életedet adod tovább.
0: And the life of a mother in her gets placed in me.
1: Az az anyai élet, ami Eileenben van, az én belém helyeződik
0: át.
1: És az Ellenben levő atyai élet is belém helyeződik át.
0: And being parented by them, I in turn learn how to be a mother to others in a generation behind me.
1: És az, hogy ők szülőként vannak velem, ez megtanít engem arra, hogy én legyek a következő nemzedéknek egy anyja.
0: And we see this in the lives of others in the scriptures.
1: És ezt látjuk mások életében is az igében, egyébként 75. oldalon jegyzetben.
0: In Ruth and Naomi.
1: Látjuk Ruthban és Naomiban.
0: And we will get to that in later times in this week.
1: És majd ezen a héten később beszélünk is erről.
0: You see it in Jesus and the disciples.
1: Ezt látjuk Jézusban és a tanítványokban.
0: They were with him, they were fathered by him, they lived with him.
1: A tanítványok Jézussal voltak, ő atyukként viselkedett és együtt éltek
0: egymással.
1: And from
0: that they went and established his kingdom, working with many others.
1: És ebből a kapcsolatból kiindulva mentek el a tanítványok és szilárdították meg a királyságot más embereken keresztül.
0: And it happens with you and it happens with me.
1: És ugyanezt történik meg veled és velem.
0: You and the ones to whom you are joined. Create a perpetual spiritual sonship in the land.
1: Te és azok, akikkel összekapcsolódsz, a szellemi fiúságnak egy folyamatát indítják be az országban. Vagy azon a földön, ahol élsz.
0: Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
1: Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát.
0: And I want to say that if you've seen me, you've seen Alan and Eileen.
1: És én azt akarom mondani, hogy ha láttál engem, akkor látszod Ellent és
0: Eileent.
1: Ez az élete, a szívem célja, hogy ez így legyen.
0: I want to honor them.
1: Mert én őket akarom tisztelni, megtisztelni. Meg akarom becsülni azt, hogy ők kik.
0: You should see the same spiritual genes in me that's in them.
1: Bennem ugyanazokat a szellemi géneket kell látnotok, amik bennük vannak.
0: When I first met Franz a few years ago, I
1: immediately
0: fell in love with him.
1: Találkoztam Franzzal, azonnal megszerettem nagyon.
0: I'm not taking Gerlinde's place.
1: Nem foglalom el persze Gerlinde helyét.
0: But I love him as my brother.
1: De úgy szeretem Franzot, mint a testvéremet.
0: And I felt as if I have known him forever.
1: És úgy éreztem, hogy mindig is ismertem őt.
0: But that is because we have a family gene.
1: De ez azért van, mert ugyanaz a családi gén van bennünk.
0: We have received from the same parents.
1: Ugyanazoktól a szülőktől kaptuk a dolgokat.
0: And so when we come together,
1: tehát,
0: we are
1: összejövünk, akkor egyek vagyunk.
0: And we love each other deeply and sincerely.
1: És mélyen és őszintén szeretjük egymást.
0: And so all of us, all of the sons of Alan and Eileen Vincent will look alike.
1: Alan és Eileen minden fia egyformán néz ki. Nem tudjátok ezt megmondani, csak ránk nézve is. Csak ránk kell nézni. Világos ez.
0: Bless the Lord.
1: Áldott legyen az Úr.
0: As I was preparing for this, there was a particular aspect of spiritual sonship that I wanted to talk about.
1: Amikor készültem erre a tanításra, a szellemi fiúságnak egy bizonyos szempontja nagyon a szívembe jött, amiről beszélni akarok.
0: And it was more focused on how these relationships are started.
1: Ez leginkább arról szól, hogy hogyan kezdődnek az ilyen kapcsolatok. Hogyan lépünk be ilyen kapcsolatokba?
0: This is, I think I'm particularly able to speak to this because of the uniqueness of our situation.
1: Azt gondolom, hogy erről azért tudok jól beszélni, mert a mi helyzetünk annyira különleges.
0: I mean, listen, I am from Brooklyn, New York.
1: Én New Yorkból, Brooklynból jöttem.
0: I'm clearly African American.
1: Egyértelmű, hogy afrikai származású amerikai vagyok.
0: Alan and Eileen are not.
1: Alan pedig és Eileen pedig nem azok.
0: They're from England.
1: Ők angolok.
0: Their accent is a bit different from mine.
1: Egy kicsit más hanglejtéssel beszélik az angolt, mint én.
0: And so when we walk into a room together,
1: tehát amikor együtt bemegyünk egy terembe, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni.
0: Perhaps you stopped and thought, well, what's going on here?
1: Talán ti is elkezdtetek gondolkodni azon, hogy mi folyik itt.
0: Because we have a very clear and visible love between us.
1: Teljesen egyértelmű és látható, hogy szeretjük egymást.
0: I love Alan and Eileen dearly.
1: Nagyon mélyen szeretem Alant és Eileent, és ők is így szeretnek engem.
0: And this picture is a picture of the bigness of the kingdom of our God.
1: És ez a kép, ami az mi Istenünk királyságának a nagyságáról beszél.
0: I mean, it can only happen in one place, something like this.
1: Hiszen ez csak egy ilyenhez hasonló helyen történhet meg.
0: It can only happen in the kingdom.
1: Ilyesmi csak a királyságban történhet.
0: Where we are one, it doesn't matter where we come from.
1: Hogy ami egyet tudunk lenni, anélkül, hogy úgyhogy mindegy, hogy honnan jöttünk.
0: Cultural differences don't matter.
1: Nem számítanak a kulturális különbségek.
0: Racial differences don't matter.
1: A faji különbségek sem.
0: The only thing that matters is that we are in Christ, and that is what makes us one.
1: Hogy Krisztusban vagyunk, és ettől vagyunk egyek.
0: Can we look at some scripture on that point?
1: Megnézhetünk ezzel kapcsolatban néhány igét?
0: Let's look at Romans chapter 11.
1: Nézzük meg a Róma 11-et.
0: Look at verse 17.
1: 17. vers.
0: I love this because it's so absolutely true.
1: Nagyon szeretem ezt, mert nagyon igaz.
0: This speaks of our relationship with Christ, but it also happens in this area of spiritual sonship.
1: Ez a Krisztussal való kapcsolatunkról szól, de a szellemi fiúság összefüggésében is így történik meg.
0: And it says, if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree.
1: Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának.
0: I have received of the fatness of this tree.
1: Én ennek a fának a zsírjából részesültem.
0: As the Lord has connected my life with Alan and Eileen's
1: life. Ahogy az Úr összekapcsolta az életemet Ellenével és Eileenével.
0: There's a sap on an anointing that is in them that flows to me
1: van
0: as a son.
1: Van egy zsír vagy egy kenet ő bennük, ami belém, mint fiúkba beárad.
0: And so I have sort of been engrafted into their spiritual family.
1: Tehát mondhatnánk azt, hogy én beoltattam az ő szellemi családjukba.
0: And then as a spiritual daughter, I draw the nourishment from those trees, and I grow into become a strong branch that can in time support others.
1: Ezeknek a fáknak a táplálékából kapok én is, és ilyen módon erős ággá válok, hogy majd ahogy eljön az idő, én is tudjak támogatni másokat.
0: Does that make sense to you?
1: Érthető ez a számotokra?
0: Look at Ephesians chapter 2.
1: Nézzük meg az Efézus 2-t.
0: Look at verse 11.
1: Nézzük meg a 11. verset.
0: Again, this is speaking about our relationship with God, but there's a principle here that applies in the area of spiritual sonship.
1: Ez is az Istennel kapcsolatunkról szól, de igazából vonatkoztatható a szellemi fiúság esetére is.
0: Verses 11 through 13 talks about the fact that at one point we were separated from God, being Gentiles.
1: A 11-től a 13. versig arról szól, hogy egykor pogányok voltunk és elválasztottak voltunk Istentől.
0: Test szerint
1: pogányok voltunk és Izrael közösségétől külön álltunk.
0: Verse 13 says, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
1: Kik egykor távol voltatok, közel valóká lettetek a Krisztus vére által.
0: And verse 14, for he himself is our peace who has made both one.
1: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
0: He broke down the middle wall of separation.
2: Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war.
0: He broke down, he abolished in his flesh the enmity, that is the law of the commandments contained in the ordinances, and created in himself one new man from the two.
1: Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy a kettőt egy új emberé teremtse önmagában, békességet szerezvén.
0: This is what has happened to us in our relationship with God.
1: Ez történt velünk az Istennel való kapcsolatunkban.
0: So we can be one with him and one with each other.
1: Tehát egyek lehetünk vele és egymással is. Így van.
0: And this is what happens in spiritual fathering, spiritual mothering, spiritual sons and daughters.
1: És ez történik a szellemi atyák és anyák és szellemi fiak és leányok közötti kapcsolatban.
0: All of this happens in God and by God.
1: Mindez Istenben és Isten által történik.
0: And we all have to be open to the forming of these relationships however God wants to do it.
1: És mindannyiunknak nyitottnak kell lennünk arra, hogy ilyen kapcsolatokba belépjünk, akár hogyan is tervezi Isten ezeket létrehozni.
0: I don't know what it's like in your country, but in your nation, but sometimes some of us can feel as if we can go it alone and do things on our own.
1: Nem tudom, hogy a ti nemzetetekben hogy van ez, de néha úgy érezzük, hogy magunk is boldogulunk, meg tudjuk futni az utunkat egyedül.
0: We may think that we are called to be sort of like spiritual superstars.
1: Gondolhatjuk azt, hogy Isten szellemi szupersztárnak hívott el minket.
0: Superman, that's good.
1: Vagy Supermannek.
2: Wonder Woman.
0: Amen.
1: Super.
0: But that's not true.
1: De ez nem így van.
0: We need one another.
1: Szükségünk van egymásra.
0: God has called us to be united with him and with one another.
1: Hogy egyek legyünk ő vele és egymással.
0: Now, we need to know one another by the Spirit.
1: A szellem által kell ismernünk egymást.
0: Turn to 2 Corinthians chapter 5.
1: 2 Korintus 5.
0: Remember, I said at the beginning that Romans chapter 8 verse 14 was going to be very important.
1: Emlékezzetek arra, hogy a Róma 8:14 nagyon fontos lesz a számunkra, ezt már elmondtam korábban.
0: And you may remember that scripture says that they that are led by the Spirit are the sons of God.
1: Talán emlékeztek még arra, hogy ez az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
0: And here we are in 2 Corinthians chapter 5.
1: És itt a 2 Korintus 5-ben,
0: 16,
1: and we want to look at that. A következőt olvassuk.
0: It says, therefore from now on we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now
1: we know him thus no longer.
2: Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.
0: We must know each other by the Spirit, not by the flesh. So if we're going to know each other by the Spirit, then we have to be led by the Spirit.
1: Tehát ha szellem által akarjuk ismerni egymást, akkor ehhez kell, hogy a Szent Szellem vezessen minket.
0: And these relationships happen by the Spirit.
1: És ezek a kapcsolatok szellem által jönnek létre.
0: And we can read through the scriptures in the New Testament and we can see that the religious leaders and others in Israel knew Jesus by the flesh.
1: Hogyha végigolvassuk az Új Szövetséget, azt látjuk, hogy Izraelben a vallási vezetők test szerint ismerték Jézust.
0: They knew him as Mary and Joseph's son, as a carpenter from Nazareth.
1: Mint Mária és József fiát, aki Názáretben ács.
0: Remember that Philip said, "Can anything good come out of Nazareth?"
1: Emlékeztek, hogy Philip azt mondta, hogy jöhet bármi jó Názáretből?
0: Now we know very good things come out of Nazareth.
1: Mi tudjuk már, hogy Názáretből nagyon jó dolgok jöhetnek.
0: But they didn't know. They were looking at Jesus.
1: De ők még nem tudták ezt, mert ők test szerint néztek Jézusra.
0: But clearly Paul is saying we do not know him that way any longer.
1: De világos, hogy Pál azt mondja, hogy mi már nem így ismerjük őt.
0: This is the apostle Paul who went persecuting Christians.
1: Ez Pál apostol mondja, aki üldözte régebben a keresztényeket.
0: He persecuted Christians, people who went after this man Jesus.
1: Üldözte a keresztényeket, azokat, akik ezután a Jézus nevű ember után mentek.
0: But now he, having encountered Jesus on the Damascus road by the Spirit.
1: De most miután már találkozott Jézussal szellem által a damaszkuszi úton.
0: He was made blind and then he saw.
1: Először megvakult, és utána megjött a látása.
0: You know, sometimes we gotta get, We have to be made blind to see correctly.
1: Tudjátok, néha meg kell vakulnunk ahhoz, hogy világosan lássunk.
0: Things that we think we know, we have to forget those things.
1: Lehet, hogy el kell felejtenünk olyan dolgokat, amikről azt hiszük,
0: so
1: hogy tudjuk.
0: So that we see and know and understand according to the truth of the Word of God.
1: Azért, hogy Isten igényének igazsága szerint láthassunk és érthessünk.
0: So Paul was made blind as Saul was made blind.
1: Tehát Saul megvakult.
0: And when he again received his sight, he knew the Lord Jesus.
1: És amikor visszakapta a látását, akkor már ismerte az Úr Jézust.
0: And he knew exactly who he was.
1: És pontosan tudta magáról, hogy kicsoda.
0: So Paul is so qualified to write this.
1: Tehát Pál nagyon alkalmas arra, hogy ilyeneket írjon.
0: And it's truth in it for us. We must know each other by the Spirit.
1: És ebben számunkra is igazság van. Egymást nekünk is szellem által kell ismernünk.
0: Alan talked with us about faith earlier this morning.
1: Alan ma délelőtt a hitről beszélt nekünk.
0: Knowing someone by the Spirit and yielding to that knowing is an act of faith.
1: A hit cselekedete az, hogyha valakit hit által ismerünk, és eszerint az ismeret szerint cselekszünk.
0: Faith calls those things that be not as though they are.
1: A hit teszi létezőké azokat a dolgokat, amik nincsenek.
0: You know, we can look through the scriptures, Old Testament and New Testament alike, and see where faith was operating and where it was not.
1: Az Új Szövetséget és az Ószövetséget is, és mindenhol nyomon követhetjük, hogy hol működött a hit és hol nem.
0: Look at Saul. He was appointed as king.
1: Nézzük meg Sault. Őt kineveztek királynak.
0: All of the attributes of Saul were of the flesh.
1: Saulnak minden tulajdonsága test szerinti volt.
0: They said that he was taller than everyone and more handsome.
1: Azt mondják róla, hogy mindenkinél magasabb és jóképűbb volt.
0: And so surely he then must be the king.
1: Tehát biztos, hogy neki kell királynak lenni.
0: But we know what happened in that story with Saul.
1: De aztán tudjuk, mi történt Saul történetével, nem ő lett a legjobb király.
0: But then we get to David.
1: De aztán eljutunk Dávidhoz.
0: He doesn't look like a king.
1: Ő nem úgy néz ki, mint egy király.
0: He doesn't look royal in any way.
1: Egyáltalán nem néz ki királyon.
0: He's covered in probably a lot of mess.
1: Valószínűleg elég koszos volt a juhok miatt.
0: He's working in the farm.
1: A farmon dolgozott, a mezőn.
0: Yet he was the king.
1: Mégis ő volt a király.
0: Why?
1: Miért?
0: Because God saw him by his spirit.
1: Mert Isten a szellemét látta.
0: And Samuel saw him by his spirit.
1: És Sámuel is szellemben látta őt.
0: And Samuel knew that this one had a heart after God.
1: És Sámuel tudta, hogy ennek a Dávidnak Isten szíve szerinti szíve van.
0: He's the least likely person that you would choose.
1: Ő volt a legvalószínűtlenebb arra, hogy királlyá válasszák.
0: He was the youngest son of the family.
1: Ő volt a családban a legkisebb fiú.
0: Ordinarily it would be the oldest, wouldn't it?
1: Általában a legidősebb jutna valami magas rangra, nem?
0: He was the youngest. He wasn't even there when they had the blessing.
1: De ő a legkisebb volt, amikor az áldást elhozta Sámuel, ott sem volt.
0: God calls him out, and there are principles that we have to pull out of these stories.
1: Aztán Isten mégis őt hívta el, és bizonyos alapelveket le kell vonnunk ebben a történetből, vagy ezekből.
0: That we live and we are led by the Spirit.
1: És a legnagyobb alapelv az, hogy a szellem által kell élnünk, és ő kell, hogy vezessen minket.
0: Jesus is so intent on this that he puts in the holy book the story of Caesarea Philippi.
1: Hogy Jézus beteszi a Cézárea Filippiben történt esetet a Bibliába.
0: Go to Matthew chapter 16.
1: Lapozzatok a Máté 16-hoz.
0: Again, Jesus is in Caesarea Philippi with the apostles.
1: Jézus ott volt Cézárea Filippiben az apostolokkal.
0: He's there, his disciples are there with him.
1: Ott van, ott vannak vele a tanítványai.
0: And you know, when you read certain things in the scriptures, nothing that God has written is by accident or unnecessary.
1: Tudjátok, bármit is olvasunk a Bibliában, az Isten nem véletlenül tette oda, és mindenre szükség van, ami bele van írva.
0: Every word is of significant importance.
1: Minden szó fontos és jelentős.
0: We may not understand it all today, but
1: lehet,
0: in the days to come, certain words became so important to us as we read the
1: scripture. De a következő napokban, amikor olvassuk majd az igét, bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
0: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
1: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
0: And he says, in this place, who do men say that I am?
1: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
0: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
1: Fel kell tennünk a kérdés magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézára a Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól?
0: That city was a decadent city.
1: Ez egy dekadens város volt.
0: Evil.
1: Egy gonosz város volt.
0: That city, they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
1: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott az egy igaz istenen kívül.
0: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
1: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondotok engem?
0: And it was there that Peter says, "You are the Christ.
1: Péter itt mondta,
0: you are the Son of the Living God."
1: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
0: You see that in verse 13?
1: Látjátok a 13. versben?
0: Who do men say that I am?
1: Kinek mondanak engem az emberek?
0: And then Simon Peter says, "You are the Christ, the Son of the Living God." Verse 16. And Jesus answered in verse 17 and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father."
1: Simon Peter pedig felelvén mondta, "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia." És felelvén Jézus mondaná neki, "Boldog vagy, Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám."
2: Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
0: Can you hear the heart of Jesus rejoicing that Simon knows
1: him? Hogy Jézus szíve mennyire újjong azon, hogy Simon ismeri őt.
0: In this evil environment, while everything is going on,
1: ebben
0: in this environment, Peter knows who Jesus is by the Spirit.
1: Simon a Szent Szellem által tudja, hogy Jézus kicsoda.
0: And he's rejoicing because that's the way he wants us to live.
1: Mert ő azt akarja, hogy mi is így éljünk.
0: Because that's the way Jesus lived.
1: Mert Jézus is így élt.
0: Amen.
1: Amen.
0: When people were challenged by the words of Christ, they left him because they did not know who he was by the Spirit.
1: Szavai kihívást jelentettek az embereknek, akkor ők elhagyták Jézust, mert nem értették szellemben, hogy mit jelentenek a szavai.
0: But Peter said to him, "We're not going to leave you."
1: De Péter azt mondta neki, hogy mi nem fogunk elhagyni téged.
0: Because you have the words of eternal life.
1: Mert nálad vannak az örök életnek beszédei.
0: We have to follow the exhortation that is in 2 Corinthians chapter 5 verse 16.
1: Követnünk kell a 2 Korintus 5:16-ban levő intelmet.
0: We must not know each other by the flesh.
1: Nem szabad test szerint ismernünk egymást.
0: We must know each other by the Spirit.
1: Hanem szellem által kell ismernünk egymást.
0: I want to tell you a little bit about how I came to know Alan and Eileen and came to this relationship.
1: Szeretnék mondani nektek valamit arról, hogy hogyan jutottam kapcsolatban Eileennel és Ellennel.
0: Because all of this is important.
1: Mert ez az egész nagyon fontos.
0: We have lived this.
1: Mi megéltük ezt.
0: I was a practicing attorney in Boston, Massachusetts in the United States.
1: Az Egyesült Államokban, Massachusetts államban, Bostonban működtem ügyvédként.
0: Alan and Eileen would come to my church to minister.
1: És Ellen és Eileen eljött a gyülekezetembe szolgálni.
0: And just like you, we fell in love with them.
1: És hozzátok hasonlóan mi is beléjük szerettünk.
0: Because of my position in the church, I had the privilege one year of serving Eileen and picking her up from the airport.
1: A gyülekezeti pozíció miatt egyik évben az a kiváltság ért engem, hogy Eileent elhozhattam a repülőtérről.
0: I had the privilege of driving her back and forth from the airport and to the hotel.
1: És a repülőtérről a hotelbe és onnan a gyülekezetbe én szállíthattam őt oda vissza.
0: And then let this be an encouragement to whomever somebody may be here and you're driving folk around.
1: És legyen az bátorítás mindenki számára, aki itt van és esetleg ilyen autóvezetési szolgálatot kaptok. Lehet, hogy a szolgálati területeknek mondjuk az autóvezetés nem tűnik fontos dolognak. De Isten lát titeket, elmondom nektek, látja a szíveteket.
0: He knows what's in you.
1: Tudja, mi van bennetek.
0: He knows what he's called you to be.
1: Tudja, hogy minek hívott el titeket.
0: He knows what he's called you to do.
1: Tudja, hogy minek a megcselekvésére hívott el titeket.
0: Car with all that is within you.
1: Tehát teljes szívvel vezessétek azt az autót.
0: Amen.
1: Amen.
0: So I'm driving Eileen back and forth to the church.
1: Tehát szállítottam Eileent a gyülekezetbe meg vissza.
0: And I'm simply serving her as unto the Lord.
1: Egyszerűen úgy szolgáltam őt, mint az Urat.
0: I don't presume anything. I don't push myself on her or anybody.
1: Nem tupáltam rá magamat, semmi ilyesmi.
2: Mich aufgedrängt hätte ich nichts. Nein.
0: Do you know what a groupie is?
1: Tudjátok, hogy egy
0: groupie? You don't follow after musicians and singers?
1: Egy ilyen rajongó kicsoda, aki zenészeket és énekeseket követ
0: mindenhol.
1: Rohannak utánuk, és állandóan velük akarnak lenni, és ordibálnak, csápolnak minden.
0: I'm not a groupie.
1: Én nem vagyok egy ilyen rajongó.
0: I've never been a groupie.
1: Soha nem voltam ilyen fajta.
0: I don't do that with people.
1: Nem szoktam emberekkel ilyet művelni.
0: So I did not push myself on Eileen or Alan at all.
1: Nem tukmáltam egyáltalán magamat Ellenre és Eileenre.
0: I simply served them.
1: Egyszerűen szolgáltam őket.
0: But something happened in the spirit.
1: De szellemben történt valami.
0: On the last day of this particular conference, ennek a bizonyos
1: konferenciának az utolsó napján, amelyiken Eileen szolgált sok más nővel együtt,
0: there was another woman speaking the final message.
1: Egy másik asszony mondta el a záró üzenetet.
0: And she was talking about the anointing.
1: És az az asszony a kenetről beszélt.
0: She was talking about how precious the anointing is.
1: Arról, hogy milyen értékes a kenet.
0: And in the context of talking about how precious the anointing is, she made a statement which changed my life.
1: És annak keretén belül, hogy arról beszélt, hogy ez a keret milyen értékes, mondott valamit, ami megváltoztatta az életemet.
0: She said that because the anointing is so precious, you have to be careful who is around you.
1: Hogy mivel a keret olyan értékes, vigyázzat kell arra, hogy kinek vagy a közelében, mert annak az embernek a kenete hatni fog rád.
0: And she said, "We have this mentoring thing backwards."
1: A mentorolás visszafelé is működik.
0: She said, "Mentees do not choose their mentors; mentors choose their mentors."
1: Nem a mentorolt emberek választják ki a mentoraikat jó módon, hanem a mentorok választják ki, hogy kit akarnak mentorolni.
0: Now at that particular point in my life, I had been saved for a number of years, and I had grown in God.
1: Életemnek ezen a pontján már több éve hívő voltam, és már növekedtem valamennyit Istenben,
0: és
1: sokat tudtam már arról, hogy Isten minek, kinek, mire hívott el engem. De Isten dolgaiban nem volt még olyan asszony az életemben, aki mentorolhatott volna.
0: And when I heard that statement being preached, my heart cried out.
1: És amikor ezt az üzenetet hallottam, akkor a szívem így kiáltott.
0: And I looked at the table where Eileen was sitting, where the other preachers, women preachers,
1: were. Odanéztem az asztalhoz, ahol Eileen ült, és a többi női előadó a konferencián ült.
0: And though I said nothing outwardly, my heart screamed, and I said, "Oh God, it would be awesome if one of those women chose me."
1: És noha fizikailag semmit nem mondtam, a szívemben azt kiáltottam, hogy ó, Uram, annyira csodálatos lenne, hogyha ezek közül a nők közül valamelyik kiválasztana engem.
0: I've never said these things publicly, but I'm going to share it with you because we need to know how God moves.
1: Nyilvánosan még soha nem mondtam el ezt, de nektek azért mondom el, mert tudnunk kell, hogy Isten hogyan működik.
0: Silent.
1: Isten meghallotta az én szívemnek a csendes kiáltását.
0: And the very next day,
1: és másnap,
0: Eileen and I connected in a way that was totally unexpected to me.
1: Eileen és én olyan módon kapcsolódtunk össze, amire egyáltalán nem számítottam.
0: I made a casual statement to her about my being able to come to Texas to visit her.
1: Mondtam neki egy egyszerű mondatot arról, hogy esetleg elmehetnék őt meglátogatni Texasba.
0: And I tell you, I did not know what I was saying.
1: És mondom nektek, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit mondok ezzel.
0: She was talking about how we hadn't spent a lot of time together, and I said, I can come to Texas.
1: Eileen megjegyezte, hogy nem volt túl sok időnk együtt lenne, és én mondtam, hogy hát elmehetek Texasba.
0: I can sort of go where I want.
1: Egyedülálló vagyok, oda megyek, hova akarok tulajdonképpen.
0: And when I said it, when those words came out of my mouth, something happened.
1: Szavak kijöttek a számon, történt valami.
0: And Eileen looked at me and she said, "You would come to Texas?"
1: És Eileen rám nézett és azt mondta, eljönnél Texasba?
0: And I said,
1: és én azt mondtam,
0: "Yeah."
1: Igen.
0: And that's how this whole thing began.
1: Így kezdődött az egész.
0: I went many months later.
1: Sok hónappal később elmentem. Visszalépek még egy percre. Egy héttel később telefonon beszéltünk egymással.
0: Now remember, I had never told anything to Eileen about the cry of my heart,
1: arra,
0: the desire of my heart for a mentor. Never.
1: Eileennek soha nem mondtam semmit arról, hogy a szívem hogyan kiáltott azért, hogy legyen egy mentorom, hogy én erre vágyom. Nem mondtam
0: the only
1: neki.
0: One who knew that was God.
1: Isten volt az egyetlen, aki erről tudott.
0: So I pick up the telephone and Eileen has called me and the first thing she says to me is
1: Ellen felhívott telefonon és az első, amit mondott, vagy kérdezett az volt, hogy mit akarsz?
0: Now I ask you who was speaking.
1: Hát ki beszélt akkor vajon?
0: She was hearing the Spirit of God.
1: Eileen hallotta, hogy Isten szelleme mit mond neki.
0: I believe, and she could talk, you could talk to her and find out from her perspective, but I believe
1: én hiszem, that őt is megkérdezhetitek, hogy az ő oldalára hogy néz ez ki. De szerintem ő meghallotta a szellemben Istentől, hogy az én szívem miért kiált.
0: And so for the first time ever,
1: tehát életemben először,
0: I told her I was looking for a mentor.
1: Megmondtam neki, hogy én egy mentort keresek magamnak.
0: And just like she told you earlier this morning, she said everything to me that would say no, it's not possible.
1: És ahogy ő elmondta nektek ma délelőtt, ő minden lehetséges indokot felhozott arra, hogy ez
0: said,
1: miért nem lehetséges.
0: Me, it's not going to happen.
1: Azt mondta, ez nem fog megtörténni semmilyen módon.
0: You're in Texas,
1: nem fog működni.
0: You're in Texas and I'm in Boston.
1: Azt mondja, te Bostonban vagy én itt vagyok Texasban,
0: maybe
1: ez nem fog működni.
0: Travel a little bit, we'll see.
1: Talán találkozzunk, utazgassunk egy kicsit együtt, aztán majd meglátjuk.
0: Lord, it's not going to happen. Okay.
1: Arra gondoltam, hát uram, ez nem jön be, rendben van.
0: Remember, I'm not a groupie.
1: Nem vagyok rajongó, emlékeztek?
0: So,
1: nem ragadok az emberekre.
0: Time I go to visit Eileen in Texas at her home.
1: És akkor egyszer meglátogattam Eileent otthon Texasban.
0: There was a young woman that I had been mentoring in the things of God, and I drove her to Oklahoma, which is near Texas.
1: Volt egy ifjú hölgy, akit én mentoroltam Isten dolgaiban, és én őt hazavittem Oklahomába, ami közel van Texashoz.
0: Because I was in the region.
1: Tehát azért mentem el Eileenhoz, mert épp ott voltam a közelben.
0: I'm sure Alan didn't know I was coming.
1: Én biztos vagyok benne, hogy Alan nem tudta, hogy jövök.
0: And I got there and I felt so strange.
1: És odaértem hozzájuk, és annyira furcsán éreztem magam.
0: Because I have, and I've said this to Alan and Eileen, I revere them in God. I honor them in God.
1: És már el is mondtam Alannek és Eileennek, hogy én Istenben tisztelem őket.
0: I know who they are.
1: Tudom, kik ők Istenben.
0: To me, they are champions of the faith.
1: Számomra ők a hit bajnokai.
0: And so, I could not believe that the Lord would take me.
1: Tehát nem is tudtam elhinni,
0: a black girl from Brooklyn.
1: Hogy az Úr elvisz engem egy fekete lány Brooklynból.
0: And bring me to their home.
1: És elvisz az ő otthonukba.
0: I didn't know what to do with myself.
1: Nem is tudtam, mit kezdjek magammal.
0: Didn't know where to sit, what to
1: nem
0: say,
1: tudtam,
0: when to speak, when not to speak.
1: Hova üljek, mit mondjak, mikor beszéljek, mikor ne beszéljek.
0: But God was doing something.
1: De Isten csinált valamit.
0: Now I point that out to you because I did not know them in the flesh.
1: Ezt azért emelem ki, mert nem ismertem őket test szerint.
0: I didn't know anything about them in the flesh.
1: Test szerint semmit nem tudtam róluk.
0: All I knew was that they were champions of the faith in God.
1: Csak azt tudtam, hogy ők Istenben a hit bajnokai.
0: By the time that week was over,
1: mire vége volt a hétnek,
0: Alan won my heart with his father heart.
1: Alan az ő atyai szívével megnyert engem.
0: And the prophetic and mothering anointing on Eileen, well, that was, I was already taken by that.
1: És Eileennak az anyai és profétai szelleme már megragadott akkor régen engem.
0: And that's how I got to San Antonio.
1: És így kerültem San Antonióba.
0: Now there are other supernatural things as part of this story that the Lord was saying to me.
1: Ebben a történetben egyéb természet fölötti esetek is voltak, és az Úr azt mondta nekem.
0: There were things that the Lord had said to me a year before that I even met Eileen and Alan.
1: az Úr mondott nekem bizonyos dolgokat, akár egy évvel ezelőtt, hogy találkoztam volna Ellennel és Eileennal.
0: I knew he was the Lord was going to move me into full-time ministry, but I did not know where.
1: Tudtam, hogy az Úr főidejű szolgálatba, teljes állású szolgálatba fog engem bevinni, de nem tudtam mikor és hol. De Isten tudta, hogy hogy lesz.
0: My natural parents did not know the Lord in this way.
1: A fizikai szüleim nem ismerték az Urat ilyen módon.
0: There was no spiritual inheritance for me as a child of God to gain from my natural parents.
1: A fizikai szüleimtől Isten gyermekeként nem kaphattam szellemi örökséget.
0: So the Lord grafted me into this tree.
1: Tehát az Úr beoltott engem ebben a fába.
0: And I am drawing for the sap and the anointing of their lives.
1: És az életük kenetéből, zsírjából részesülhetek.
0: But see, none of this would have ever happened if I was led by my mind.
1: De tudjátok, ebből semmi nem történt volna meg, hogyha az elmém vezetett volna.
0: In fact, it was very difficult for me to get on that airplane to go to their home.
1: Nagyon nehéz volt engem felülni arra a repülőre, amivel az otthonukhoz mentem.
0: The reasoning a part of me said it made no sense.
1: Az értelmes részem azt mondta, hogy ennek semmi értelme.
0: And I felt this amazing resistance even within my own heart.
1: És éreztem a saját szívemben is ezt a nagy ellenállást ezzel kapcsolatban.
0: But I already had the ticket, so I had to go.
1: De már megvolt a jegyem, úgyhogy el kellett mennem.
0: And it has changed my life.
1: És ettől megváltozott az életem.
0: We must be led by the Spirit.
1: Kell, hogy a szellem vezessen minket.
0: There are going to be sons and daughters that come to you, or mothers and fathers that you will see.
1: Jönnek hozzátok majd szellemi fiak és lányok, és látni fogtok szellemi atyákat és anyákat. És kell, hogy Isten szelleme vezessen minket abban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az emberekhez. Most abba akarom hagyni, mert van még néhány dolog, amiről majd a második tanításomban fogok beszélni. És szeretném, hogyha imádkoznánk.
0: So if you would put your Bibles down, put your books down, stand in the presence of our Father.
1: A könyveiteket, a Bibliátokat és álljunk az Atyánk jelenlétében.
0: I want you to open your heart to the Father. You open your spirit to the Father in a whole new way.
1: A szíveteket és a szellemeteket az Atya előtt egy egészen új módon.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father,
1: Atyánk.
0: We want to thank you.
1: Hálát akarunk adni neked.
0: For the way in which you direct our lives.
1: Azért, ahogyan az életünket irányítod.
0: We want to thank you for your wisdom that is far above our wisdom.
1: Meg akarjuk köszönni neked a bölcsességedet, ami messze meghaladja a mi bölcsességünket.
0: We want to thank you for your ways that are far above.
1: Hálát adunk neked a te útjaidért, amik messze fölötte vannak a mi útjainknak.
0: We thank you that you have designed us as your people to love one another.
1: Te úgy terveztél el minket, a te népedet, hogy szeressük egymást.
0: And you have ordained that in your kingdom we would be those who carry it from generation to generation.
1: Hogy a királyságodban mi ezt adjuk tovább nemzedékről nemzedékre.
0: Father, we want to thank you that you give us spiritual mothers and fathers and sons and daughters to advance your kingdom.
1: Szellemi atyákat és anyákat és fiakat és leányokat, hogy előre mozdítsuk a te királyságod ügyét.
0: Father, I ask, oh God, that you would expand our hearts this day.
1: Kérünk, hogy a mai napon tágíts ki a szívünket.
0: Expand our spirits, Lord, to be in tune with your spirit.
1: Tágíts ki a szellemünket, hogy összhangba legyünk a te szellemeddel.
0: Cause us to be led by your spirit and finding our spiritual sons and daughters and mothers and fathers.
1: Hogy a te szellemed vezessen minket, és megtaláljuk a szellemi fiainkat, lányainkat, anyáinkat és atyáinkat.
0: Cause us to be those that are led by you to do what you want.
1: Add, hogy olyanok legyünk, akiket te vezetsz, hogy olyanok legyünk, amieknek te akarsz minket.
0: Cause us to be those who can demonstrate the breadth and the depth and the height of your wisdom and of your kingdom.
1: Add, legyünk olyanok, akik be tudják mutatni a te bölcsességednek és királyságodnak mélységet, magasságát és szélességét.
0: Cause us to be those, oh God, who are not limited by what we see with our natural eye, but that we see by the Spirit.
1: Ott, hogy ne korlátozzon minket az, amit a fizikai szemünkkel látunk, hanem a te szellemed által lássunk.
0: Cause us to see in such a way that we will be joined with those that you have ordained that we would be with, that we would accomplish your purposes in the earth.
1: Hogy összekapcsolódjunk azokkal, akiket te rendeltél el a számunkra, hogy a te céljaid érdekében összekapcsolódjunk a Földön.
0: Now I want you to thank the Father for doing this very thing.
1: Most adjatok hálát az Úrnak azért, hogy ő megteszi ezt.
0: Just begin to thank him right where you are.
1: Kezdjetek el hálát adni neki, ott, ahol vagytok.
0: Because he is going to do this.
1: Mert ő meg fogja ezt tenni.
0: He is going to connect you to mothers and fathers and sons and daughters.
1: Atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
0: Our Father is intent on doing his will.
1: Az atyánk meg akarja tenni az ő akaratát.
0: He is intent on seeing his kingdom advance across the face of the earth.
1: Látni akarja, hogy az ő királysága elterjed az egész földön.
0: And he wants to see those who will take the baton and pass it from one generation to the next.
1: Azt akarja, hogy meglássuk azokat, akiknek átadhatjuk a stafétabotot, hogy egyik nemzedékről a másikra átadódjon a feladat.
0: That we in our different genders and our different races and our different cultures will demonstrate the kingdom.
1: Hogy mi, akik különböző korúak vagyunk, különböző nemzetekhez tartozunk, és különböző...
0: That our very lives will be a witness to the power of our God.
1: Szinten vagyunk, akarja, hogy bemutassuk az mi Istenünk erejét a Földön. Atyám, köszönjük!
0: Father, we thank you, Lord!
1: Atyám,
0: we thank you, Lord! We thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram! Köszönjük, Uram!
0: We thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram!
0: We thank you for what you're doing and what you're going to do!
1: Köszönjük, amit teszel és amit tenni fogsz!
0: Lord, we give your great name praise.
1: Uram, dicsőséget adunk a te nevednek, a te nagy nevednek, és tisztelünk téged.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
3: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardit hallottuk.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: to the power of our God.
1: Szinten vagyunk, akarja, hogy bemutassuk az mi Istenünk erejét a Földön. Atyám, köszönjük.
0: Father, we thank you, Lord.
1: Atyám,
0: we thank you, Lord. We thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram.
0: We thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
0: We thank you for what you're doing and what you're going to do.
1: Köszönjük, amit teszel és amit tenni fogsz.
0: Lord, we give your great name praise.
1: Uram, dicsőséget adunk a te nevednek, a te nagy nevednek, és tisztelünk téged.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardit hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Az áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardy-t hallottuk.
1: Ez volt a Hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Good morning.
4: Jó reggelt.
3: How are you today?
4: Hogy vagytok ma?
3: Isn't the worship good?
4: Nem volt olyan jó a dicsőítés?
3: Oh my goodness.
4: Ó, Istenem.
3: You're very blessed in this house.
4: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
3: To have the team that you have ministering.
4: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
3: I love watching all the different people as they worship.
4: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
3: And you see Mama at the keyboard here.
4: És látom a mamát itt a zongoránál.
3: At home she's gentle around the kitchen.
4: Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
3: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
4: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?
3: Melodika. What is it?
4: Melodika.
3: Is it Hungarian?
4: I don't
3: know. Have you got one? Do you do this? I've never seen one before.
4: Soha nem láttam még ilyet korábban.
3: And Gabor on the drums.
4: És Gábor a dobokon áll.
3: Where does he get the energy?
4: Honnan szedi az energiát?
3: We see him first thing in the morning. At breakfast.
4: Reggelinél láttuk őt.
3: And he's...
4: Éppen, hogy magánál volt.
3: And then he has his Nesquik. Cornflakes.
4: És aztán megint a Nesquiket.
3: And he goes over there and he's...
4: És egyből beindult.
3: It is so good.
4: Ez nagyon klassz, nagyon jó.
3: Here's Mama now. Give her a round of applause. Give her a slap.
4: Betapsoljuk meg őt.
3: I just love what you do in the worship.
4: We were nagyon szeretem, amit csináltok a dicsőítésben.
3: So good.
4: Nagyon jó.
3: One of the things that God is doing in his church right now.
4: Az egyik dolog, amit Isten éppen most végez a gyülekezetben,
3: is restoring various different aspects of our identity.
4: Hogy helyreállítja az identitásunknak, az önazonosságunknak különböző vonatkozásait.
3: We are made in the image of God.
4: Isten képére teremtettünk.
3: And the enemy wants to constantly attack the image of God in each one of us.
4: Az ellenség pedig folyamatosan támadja a bennünk megnyilvánuló Isten képét.
3: And over many centuries, our image has been eroded. Our identity has been eroded.
4: És az elmúlt évszázadokban az identitásunk az arodálódott, tehát úgy lekopott.
3: So we are familiar and comfortable with being servants and slaves.
4: Ezért megszokottá vált számunkra az, hogy egy oldalról szolgák vagyunk, másik oldalról meg rabszolgák.
3: But as believers, when we start to talk about being sons with an inheritance,
4: de hívőként úgy kell gondolni magunkra, hogy fiak vagyunk és van örökségünk.
3: We get uncomfortable.
4: És ezzel a gondolattal időnként nem vagyunk egészen komfortosak.
3: We are made in the image of God.
4: Isten képére teremtettünk.
3: Male and female, he made them both.
4: Férfit és nőt teremtett.
3: And we need to walk in all the identity God has for us.
4: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
3: In many places, the identity of the man has been stolen.
4: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
3: That is not offense to women.
4: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
3: Men have let it happen to themselves.
4: Mert a férfiak maguk engedték meg, hogy ez így legyen.
3: And uncomfortable with being servants and slaves.
4: Ezért megszokottá vált számunkra az, hogy egy oldalról szolgák vagyunk, másik oldalról meg rabszolgák.
3: But as believers, when we start to talk about being sons with an inheritance,
4: de hívőként úgy kell gondolni magunkra, hogy fiak vagyunk és van örökségünk.
3: We get uncomfortable.
4: És ezzel a gondolattal időnként nem vagyunk egészen komfortosak.
3: We are made in the image of God.
4: Isten képére teremtettünk.
3: Male and female, he made them both.
4: Férfit és nőt teremtett.
3: And we need to walk in all the identity God has for us.
4: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
3: In many places, the identity of the man has been stolen.
4: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
3: That is not offense to women.
4: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
3: Men have let it happen to themselves.
4: Mert a férfiak maguk engedték meg.

0: tettünk.
1: Male and female, he made them both.
0: Ő férfit és nőt teremtett.
1: And we need to walk in all the identity God has for us.
0: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
1: In many places, the identity of the man has been stolen.
0: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
1: That is not offense to women.
0: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
1: Men have let it happen to themselves.
0: Mert a férfiak maguk engedték meg, hogy ez így legyen.
1: And on Friday night we started to minister to the men of the church about being sons and fathers.
0: Pénteken este elkezdtünk szolgálni a férfiak felé, hogy a gyülekezetben a férfiak legyenek fiak és legyenek atyák.
1: That happens in the natural and in the spiritual. We are natural sons and fathers, but we are also spiritual sons and fathers.
0: Ez szellemi és természetes vonatkozásban, fizikai vonatkozásban egyaránt megélhető. Fizikai értelemben is lehetünk fiak és atyák, és szellemi értelemben hasonlóan fiak és atyák is lehetünk.
1: Good sons become good fathers.
0: A jó fiakból jó atyák lesznek.
1: The great thing is that even bad sons can become great fathers with transformation.
0: Az a nagyszerű dolog, hogy még rossz fiúkból is lehetnek átalakulás révén nagyszerű atyák.
1: But we need to be able to walk in all the identity God has for us.
0: De arra van szükségünk, hogy az identitásunk, az Istentől kapott identitásunk teljességét megéljük.
1: As part of the journey of transformation for us as the people of God,
0: Miközben átéljük azt az átalakítást, amit Isten végez bennünk, Isten gyermekeiként.
1: One of the areas God wants to restore,
0: az egyik terület, amit Isten helyre akar állítani,
1: is our understanding of birthright, blessing and inheritance.
0: Az a születési jogunknak és az örökségünknek a megértése, ennek a szüksége.
1: And I don't know if I asked you to hold up your hands, would you know your birthright and the blessings that come from it?
0: Hogyha arra kérnének, hogy tegyétek fel a kezeteket, hogy értitek-e az öröklött jogaitokat.
1: Now I'm not going to embarrass you by asking you that.
0: Nem foglak titeket most azzal zargatni, hogy erre kérjelek.
1: But I want you to begin to understand that you have a birthright.
0: De szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy van születési jogotok.
1: There are blessings that come out of that.
0: Vannak olyan áldások, amik ebből fakadnak.
1: And there is an inheritance for you to walk in every day.
0: És van olyan örökségetek, amelyben minden nap járnotok kell.
1: We have been learning this in our own church in Ireland.
0: Írországban mi is most tanuljuk ezt a gyülekezetünkben.
1: Some people said to me, what is a birthright?
0: Néhányan azt kérdezték tőlem, azt mondták nekem, hogy mi az a születési jog.
1: A birthright is something I am entitled to because of my birth.
0: A születési jog az egy olyan dolog, amit a születésem jogán kaptam meg.
1: Sometimes as Christians we get uncomfortable with the word entitled.
0: Keresztényekként időnként kényelmetlenül érezzük magunkat amiatt a szó miatt, hogy jogom van valamihez.
1: Did that translate okay? Okay, not from your point of view, but from my point of view, I'm just thinking for a minute. But it is good to understand that God gives us things and wants us to own them for ourselves.
0: Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten kirendelt a számunkra olyan dolgokat, amiket a magunk számára birtokba kell vennünk.
1: He says, I have not given you a spirit of fear.
0: Azt mondja, hogy nem a félelem szellemét adtam nektek.
1: But I have given you a spirit of sonship.
0: Hanem a fiúságnak a szellemét.
1: By which you can call me Abba Father.
0: ami által abba atyának szólíthattok engem.

0: That is an entitlement for every one of us.
1: Ez egy jog a számunkra, mely mindannyiunk számára rendelkezésre áll.
0: Let me say this. When we talk of sons, we're not talking about men.
1: Amikor fiakról beszélünk, akkor itt nem csak a férfi, a hímnemű fiakról van szó.
0: In the biblical context, sons have an inheritance.
1: Bibliai értelemben a fiaknak van örökségük.
0: And therefore, whether you're a man or a woman, he says you can be a son because you have an inheritance from God.
1: És akár hímnemű vagy, akár férfi vagy, akár nő vagy, mindenféleképpen Isten fiaként jogod van az örökségre.
0: So ladies, do not switch off right now and think inheritance is just for the men, the sons and the fathers.
1: Hölgyeim, most ne kapcsoljatok ki, és ne gondoljátok azt, hogy ilyen jogaik csak az atyáknak és a férfiaknak, a fiaknak, a hímnemű fiaknak vannak.
0: Even though you are women and ladies and females, you have an inheritance as sons in the kingdom of God.
1: Ám bár lányok vagytok, hölgyek vagytok, asszonyok vagytok, nőneműek vagytok, de mégis ilyen értelemben fiak vagytok, és van örökségetek.
0: In our Western culture, we don't talk about birthright so much.
1: A nyugati kultúrában olyan nagyon sokat nem beszélünk erről a születési örökségről, születési jogról.
0: I suppose in some of the agricultural and farming communities, there still is an inheritance of the farm to the oldest son.
1: Feltételezem, hogy elsősorban az ilyen mezőgazdasági kultúrákban ott még mindig megvan az a jog, hogy az elsőszülött fiú örökli a gazdaságot.
0: I'm not sure what happens in Hungary.
1: Nem vagyok abban biztos, hogy ez hogy történik Magyarországon.
0: But in our culture, where I have three children, I think I will share with all three equally.
1: De a mi kultúránkban, ahol nekem például három gyermekem van, én amim van, a három gyermekemnek egyenlő arányba osztom el.
0: But in scripture there is something called the birthright of the firstborn.
1: De az írásokban van egy olyan dolog, amit az első szülött születési jogának mondanak.
0: It's the double portion.
1: Az pedig a kétszeres részt jelenti.
0: Just turn to scripture for one minute.
1: Egy pillanatig lapozzunk egy Biblia részhez.
0: And we're going to read Deuteronomy chapter 21.
1: Az 5 Mózes 21. fejezetéből fogunk olvasni.
0: And verse 15.
1: 15. verset.
0: You okay with this? I'll do it verse at a time. I'm going to go three or four verses. Verse at a time. If a man has two wives, and he loves one but not the other, and both bear him sons, but the firstborn is the son of the wife he does not love.
1: Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött.
0: When he wills his property to his sons, he must not give the rights of the firstborn to the son of the wife he loves, in preference to his actual firstborn, the son of the wife he does not love.
1: Azon a napon, amelyen az ő fiai örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretetnek fiát, a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött.
0: He must acknowledge the son of his unloved wife as the firstborn by giving him a double share of all he has. That son is the first sign of his father's strength. The right of the firstborn belongs to him.
1: Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adva neki mindenből, amilye van, mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.
0: What that's saying is, not all the inheritance goes to one son, but two portions do.
1: Amit ez mond, az az, hogy az elsőszülött fiúra nem csak egy örökségi rész jár, hanem egy kettős rész.
0: If a father has two sons, he splits his estate into three.
1: Ha egy atyának két fia volt, akkor három részre kellett osztani az örökséget.
0: He gives two parts to the oldest son and one part to the youngest son.
1: Két részt adott az idősebb fiúnak, egyet a fiatalabbnak.
0: That's the double portion.
1: Ez a kettős rész.
0: That's why Elisha can ask Elijah for a double portion from his spiritual father.
1: Ezért kérte Elizeus Illéstől, a szellemi atyától a prófétai kenetének a kétszeres mértékét.
0: It's not that he is greedy and wants twice as much as his spiritual father.
1: Nem azért, mert kapzsi volt és kétszer nagyobb kenetet akart a szellemi atyánál.
0: But he wants the entitlement of a spiritual son from a spiritual father, the double portion.
1: Hanem szellemi fiúként igényelte a szellemi atyától a kétszeres örökrészt.
0: This works out in the New Testament.
1: És ez az Új Szövetségben is megnyilvánul.
0: Jesus tells the story of a father with two sons.
1: Jézus elmondott egy történetet egy atyáról, akinek két fia volt.
0: We call it the prodigal son.
1: Ezt a tékozló fiú történeteként ismerjük.
0: And the son comes to the youngest son comes to his father and says, "Give me my portion."
1: A fiatalabb fiú odament az atyához és mondta, hogy add ki az én örök részemet.
0: And he goes to the far land and spends it wildly.
1: Elment egy távoli vidékre ezután, és hát eléggé el nem ítélhető módon elköltötte az egész örökségét.
0: The older brother still has two portions of the estate at home.
1: Az idősebbik fiúnak pedig a kétszeres rész megmaradt otthon.
0: That is why the son can go back to his house and say, "I've no entitlement, but can I be a servant?"
1: Ezért úgy ment vissza a fiatalabb fiú az atya házába, hogy nincsen itt már semmi jogosultságom, de hadd legyek legalább a szolgád.
0: And the father opens his heart to his younger son.
1: És az atya megnyitotta a szívét a fiatalabb fia előtt.
0: It's a story of how God deals as father with us.
1: Ez annak a története, ahogyan Isten bánik velünk, mint az ő gyermekeivel, fiaival.
0: But as I study the rights of the firstborn,
1: miközben tanulmányoztam az elsőszülöttségi jogot,
0: the birthright,
1: a születési jogot,
0: I found there's ways we can lose our birthright from the scripture.
1: Megtaláltam azt, hogy az is lehetséges, hogy elveszítjük a születési jogunkat az írás szerint.
0: The first is a well-known story of Isaac, Esau and Jacob.
1: Az első az egy nagyon jól ismert történet, Jákob és Ézsau története.
0: The story is found in Genesis 25.
1: A történetet az 1 Mózes 25-ben találjuk.
0: But I'm going to assume that you know this story because your pastor teaches it to you.
1: Feltételezem, hogy ti ismeritek a történetet, mert a pásztorotok már tanította ezt nektek.
0: Are you familiar with the story?
1: Ismeritek a történetet?
0: Do we need to read it?
1: Szükséges, hogy elolvassuk?
0: Esau despises his birthright.
1: Ézsau semmibe vette, lekicsinyelte az születési jogát.
0: He comes in from the field one day and he says to his brother, "Give me some of your food."
1: Egy napon bejött a földről, és azt mondta az öccsének, hogy add nekem az ételt, amit készítettél magadnak.
0: Jacob is a cunning young man.
1: Jákob a fiatalabbik öccse volt, a testvére. Ravasz volt.
0: And he says to his older brother,
1: és azt mondta a bátyjának,
0: "I'll give you this bowl of soup."
1: Neked adom ezt a tál levest.
0: But you give me your birthright.
1: De te meg add nekem az elsőszülöttségi jogodat.
0: So, Esau despises his birthright. Will that translate well, despises?
1: Ézsau megvetette az elsőszülöttségi jogát.
0: That's going to be really important in the thing. He despises his birthright, and he says to Jacob, "You have the birthright, I'll have a bowl of soup."
1: És azt mondta Jákobnak, hogy tiéd az elsőszülöttségi jogom, add nekem a tál levest.
0: Now Esau only has one portion of the estate.
1: Innentől kezdve Ézsaúnak már csak egy része volt az örökségből.
0: And Jacob the younger son,
1: és Jákobnak, a fiatalabb fiúnak,
0: only has two portions of the estate.
1: Kettő rész volt.
0: I want to say to you today,
1: azt szeretném mondani nektek ma,
0: you have a birthright as a son of God.
1: Isten fiaiként, Isten gyermekeiként van születési jogotok.
0: Be careful that you don't despise your birthright.
1: Vigyázzatok arra, hogy ne vessétek meg az elsőszülöttségi jogotokat.
0: Don't let anyone trade your birthright for a bowl of soup.
1: Ne engedjétek meg senkinek azt, hogy elvegye tőletek, kicsalja tőletek egy tál levesért az elsőszülöttségi jogotokat.
0: You are a son of God.
1: Mert Isten fiai vagytok.
0: You have the birthright of a son.
1: És az elsőszülöttségi fiúi jogotok megvan, a tiétek.
0: It's as if every one of us is a firstborn son.
1: Ez olyan, mint hogyha mindannyian elsőszülöttek lennénk.
0: And just as Elisha asked for a double portion.
1: És ahogyan Elizeus is kérte a kettős részt.
0: It's okay to ask for a double portion from our heavenly Father.
1: Az is rendben van, hogy mi magunk kettős mértéket kérjünk a mennyei atyánktól.
0: Because the resources of our heavenly Father are endless and infinite.
1: Mert a mi mennyei atyánknak a forrásai kimeríthetetlenek és végtelenek.
0: So he has double portions for everybody.
1: Ő mindenki számára rendelkezik kettős mértékkel.
0: Take as much as you can from God. He's got lots more for you.
1: Vegyetek el minél többet Istentől, és annál többet ad nektek.
0: You are not on a diet and you are not in a famine.
1: Nem vagytok éhségben, és nem kell diétáznotok.
0: There's plenty for you.
1: Rengeteg van számotokra.
0: But there's a second story about birthright in scripture.
1: Van az írásokban egy másik történet is az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban,
0: which you mightn't be so familiar with.
1: Ami talán nem annyira ismerős.
0: I want to just have a look at the story of Reuben.
1: Reubennek a történetét szeretném most megnézni veletek.
0: Have a look at Genesis chapter.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz. Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: Sziasztok! Az Úr áldjon meg benneteket, kedves testvéreim az Úrban. Látszik, hallatszani, nem hallatszik, de látszani, látszik ez a lényeg. Na, a hit meg hallásból van, én beszélek, ott meg látjátok, ami kell. Az fontosabb, mint én, úgyhogy régen álltam már itt közöttetek, és sok mindent átéltünk azóta, én is, meg gondolom ti is. És ahogy az Úrra figyeltem most ezen a mai napon, így ez a téma jött fel bennem. Emlékeztek, hogy múlt héten mi volt a téma? Segítek, három betűből áll. Igen, az imáról volt szó. Miért? Az imáról volt szó. Ja, majdnem. Jó, de az imáról volt szó. Ugye, jól mondom, javítsatok. Nehogy én égjek már be a végén. Szóval, az imáról volt szó. És amikor én így imádkoztam, ez a téma jött fel bennem, hogy az Istenben bízó szívnek a gyümölcse. Szeretek ilyen cirádásan fogalmazni, de remélem, hogy az üzenet az egyszerűbb lesz. És ha már egy mondatot meg tudsz jegyezni, ami a szívedhez elér, akkor már úgy érzem, hogy hatással van ez az üzenet rád, és elérte a célját az üzenet. Úgyhogy remélem, hogy jó lesz, és fogadjátok szeretettel. Mehetünk is tovább, mindjárt megnézem, várjál. Ez távol van, akkor... De jó, pedig lepróbáltunk. Halleluja! A fénysebesség. Na, elkezdtünk olvasni az alkalom elején egy részt a Bibliából, és most ezt szeretném egy kicsit részletesebben kimondani nektek. Három személy volt bennem, így a témával kapcsolatban. Ez a három személy, meg tudjátok, hogy kicsoda, tudtok tippelni az alkalom Biblia versét, vagy fejezetét, ahogy felolvastuk? Nem nehéz. Igen, Ábrahám az már biztos, tehát ez volt a Joker, ezt nagyon nem lehet mellé lőni. Nem. Ott hallottam egyet. Igen. Lót. És a harmadik a legnehezebb. Akiről keveset beszélünk, és a Biblia sem említ meg róla sokat, de Táréról. Táréról, Ábrahámról és Lótról szeretnék a mai nap nektek beszélni. Ezzel a témával kapcsolatban, hogy az Istenben bízó szív gyümölcse. Olvassuk el ezt a részt, hogy megpróbálom lerövidíteni. Nem elvenni belőle, csak a lényeget. Igen. Tehát 1 Mózes 11:24-től. Náhor pedig 29 éves volt, és szülte, vagy nem, bocsánat, igen, nemzette Tárét. És élt Náhor, miután nemzette Tárét, 119 évig, és nemzett fiakat és lányokat. Táré pedig 70 éves volt, és nemzette Ábrahámot, Náhort és Háránt. Ez Táré nemzetsége. Táré nemzette Ábrahámot, vagy Ábrahámot, Náhort és Háránt. Hárán pedig nemzette Lótot. Meghalt pedig Hárán az ő apjának, Tárénak szemei előtt, és az ő születésének földjén, Úr-Kazdimban. Ábrahám pedig és Náhor vettek maguknak feleséget. Ábrahám feleségének a neve Szárai, Náhor feleségének neve Milka, Háránnak, Milka atyának és Jiszkiá apjának lánya, Szárai pedig meddő volt, nem volt neki gyereke. És felvette Táré Ábrahámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait az ő menyét, Ábrahámnak az ő fiának feleségét, és elindultak együtt Úr-Kazdimból, és Kánaán földjére mentek, és eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Volt pedig Táré 205 éves, és meghalt Táré Háránban. Most nem olvasom tovább, most menjünk a következő képre. Reméljük sikerülni fog. igyekeztem nagyba, lehet, hogy nagyobba kellett volna. Ezek a fények itt nagyon világítanak, nem baj. Ezt a térképet, ahogy látjátok, az Ábrahámnak az utazását jelölik. Mit olvasunk a történetben? Van egy nagy család, a nagy családnak az apukáját úgy hívják, hogy Táré. És Úr városába laknak, Úr Kazdinban. Azt látható, hogy egy citromsárgával jelöltem, azok nem a városok, hanem majd területek lesznek. Ennek megvan a jelentősége, hogy miért karikáztam be ezeket a helyeket. Elindulnak, és elindul Táré az apuka az egyik fiával, és az unokájával, és a holmiaikkal. És mit olvasunk, hogy mi a célja ennek az apukának? Hogy hova jusson el? Itt már hallom a megoldást. Mi ennek az apukának a célja, hogy hova jusson el? Kánaán földjére akar eljutni. És eljut ez az apuka a Kánaán földjére? Nem jut el ez az apuka Kánaán földjére. Hova jut el ez az apuka? Háránig. Az útnak kb. Mennyi része? Segítek? Az a lila. És segítek? A piros a cél. Kb. Igen. Mit olvasunk? Mit jelent Táré jelentése? Akinek van Biblia keresője, az megnézheti a nevek és fogalmak részt. Nagyon érdekes, és nagyon sokat gondolkodtam ezen. Késedelem. Tárénak a neve késedelem. Sokáig élt, látta a fiait felnőni, látta, hogy családjuk lesz, látta az unokáit, és azt nem olvassuk ugyan, hogy miért indult el, nem olvassuk azt Isten beszédében, hogy neki megjelente úgy, mint mondjuk a fiának, Ábrahámnak, de egy valamit tudunk Isten beszédéből. Az ő célja azért, amikor elindult, az ő célja nem Hárán volt, az ő célja Kánaán földje volt. És nem jutott el oda. És miért nem jutott el oda? Haladjunk tovább. Tehát 1 Mózes 12, és akkor haladunk tovább. Nagyon érdekes ez a téma, nem? Hogy a bizakodó szív gyümölcse. Egy apuka nem jut el odáig, ahova el kéne. És mondta az Úr Ábrahámnak, menjél ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te apádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté népét teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden népei. És kiment Ábrahám, amint az Úr mondta, és Lót is elment vele. Ábrahám pedig 75 éves volt, amikor kiment Háránból. És felvette Ábrahám az ő feleségét, Szárait, Lótot, az ő apjának fiát, vagy igen, bocsánat, testvérének fiát, jól mondom, testvérének fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek, és a cselédeket, akikre Háránban szertettek, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutottak Kánaán földjére. És által ment Ábrahám a földön, mint Sikem vidékeig, a Mórét tölgyeséig, akkor a kananeusok voltak azon a földön. És megjelent az Úr Ábrahámnak, és mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet, és Ábrahám oltárt épített az Úrnak, és megjelent neki. Onnan azután a hegység felé ment, Bételtől keletre, és felütötte a sátorát. Bétel nyugatra volt, Hái pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az ő nevét. És tovább költözött Ábrám, folyton délfelé húzódva. Mit jelent Ábrám, vagy Ábrahám neve? Felmagasztaltat, vagy felmagasztalás fia. Felemelkedve. Mit csinál ez a fiú? Nem ragad le azon a helyen, ahova a múltja kötötte, hanem Isten megkereste, És akkor még nem 100 éves volt, csak 75, de Isten azt mondta neki, hogy menjél tovább. És nagyon érdekes, hogy mikor olvassuk azt Istennek első ígéretét Ábrahámnak, hogy odaadja Kánaán földjét neki, és az ő magvának. Amikor ott volt. Amikor odaért. Igen. Ábrahám nem kapta meg előre Háránba azt, hogy csak azt mondta Isten neki, hogy menjél innen, menjél ki. És akkor menjél Kánaán fele, de azt még nem mondta azt, hogy Kánaán a tied lesz, csak menjél innen ki. És elment Ábrahám, fölvett mindent, oda ment, belépett, Isten szólt neki megint, oltárt épített, felemelte az ő nevét, és Isten jött az ő ígéretével. És utána elkezdte bejárni Kánaán földjét. Kánaán földje nem tudom mennyire látszik, az a piros karika, ott jobb oldalt ez a jobb oldalt lenne a piros karikába, ugye ez a holtenger lenne. És igen, jól mondom. A vörös tenger ugye az délen van, nagyjából az a kis csücsök, lehetne leegyszerűsíteni azt mondani, hogy a mai Izrael, nagyjából, most Palesztin, de nagyjából igen. És mégis van benne egy kitérő, ott van egy zöld karika. Mikor olvassuk azt Istennek első ígéretét Ábrahámnak, hogy odaadja Kánaán földjét neki, és az ő magvának? Amikor ott volt. Amikor odaért. Igen. Ábrahám nem kapta meg előre Háránba azt, hogy csak azt mondta Isten neki, hogy menjél innen, menjél ki. És akkor menjél Kánaán fele, de azt még nem mondta azt, hogy Kánaán a tied lesz, csak menjél innen ki. És elment Ábrahám, fölvett mindent, oda ment, belépett, Isten szólt neki megint, oltárt épített, felemelte az ő nevét, és Isten jött az ő ígéretével. És utána elkezdte bejárni Kánaán földjét. Kánaán földje nem tudom mennyire látszik, az a piros karika, ott jobb oldalt lenne a piros karikába, ugye ez a holtenger lenne. És igen, jól mondom. A vörös tenger ugye az délen van, nagyjából az a kis csücsök, lehetne leegyszerűsíteni azt mondani, hogy a mai Izrael, nagyjából, most Palesztin, de nagyjából igen. És mégis van benne egy kitérő, ott van egy zöld karika.

0: lépett.
1: Isten szólt neki megint, oltárt épített, felemelte az ő nevét, és Isten jött az ő ígéretével. És utána elkezdte bejárni Kánaán földjét. Kánaán földje, nem tudom mennyire látszik, az a piros karika, ott jobb oldalt ez a jobb oldalt lenne a piros karikába, ugye ez a holtenger lenne. És igen, jól mondom. A vörös tenger ugye az délen van, nagyjából az a kis csücsök, lehetne leegyszerűsíteni azt mondani, hogy a mai Izrael, nagyjából, most Palesztin, de nagyjából igen. És mégis van benne egy kitérő, ott van egy zöld karika. Ugye tudjuk azt, hogy Ábrahám elment Egyiptomba. Átvonult Kánaán földjén, folyamatosan haladt délre, és végül annyira délre haladt, hogy Kánaánt elhagyta. És elment Egyiptomba, de miért ment Egyiptomba? Azért, mert éhség volt Kánaán földjén. Tudjátok, hogy az a hely Egyiptom területén, az mi az a zöld karika? Gósen földje. Igen. Az a terület, Egyiptomnak az északi területe, az Gósen földje lett később Izrael népe számára, amit József a testvéreinek adott, ugye ígéret által, hogy telepedjenek le. Na, és akkor haladjunk tovább. Itt ugrunk egy kicsit. Megjárjuk az egyiptomi kalandot, és olvasjuk a 13-as fejezetet, rendben? Egy Mózes 13. Tehát bejárták Kánaánt, és megjárták Egyiptomot, és visszajönnek Egyiptomból, az Úr kegyelméből. És egy Mózes 13. Feljött azért Ábrahám Egyiptomból, ő és az ő felesége, és minden, amivel volt, és Lót is vele ment a déli tartományba. Ábrahám pedig igen gazdag volt, barmokkal és ezüsttel és arannyal. És ment helyről helyre, délfelől, mint Bételig, ott, ahol először volt az ő sátora, Bétel és Hái között. Annak az oltárnak helyére, melyet első alkalommal készített, és segítségül hívta ott Ábrahám az Úrnak nevét. És lett pedig, aki Ábrahámmal járt, voltak juhai, ökrei és sátorai. Bocsánat, Lótnak is pedig, aki Ábrahámmal járt, voltak juhai, ökrei és sátrai. És nem bírta meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk volt, és nem lakhattak együtt. Versengés támadt azért Ábrahám barompásztorai között, és Lót barompásztorai között, és a kananeusok és a perizeusok is ott laktak akkor azon a földön. Mondta azért Ábrahám Lótnak: legyen versengés közöttem és te közötted, se az én pásztoraim között, se a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. Vagy nincsen előtted mind az egész föld, váljunk el, kérlek, vagy váljál tőlem, kérlek, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mielőtt elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mert Coárig olyan volt ez a hely, mint az Úrnak a kertje, mint Egyiptom földje. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak Ábrahámmal egymástól. Ábrahám lakozott a Kánaán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozott egészen Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösök voltak az Úr előtt. Az Úr pedig mondta Ábrahámnak, miután elvált tőle Lót, emeld fel a szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keretre és nyugatra, mert mind az egész föld, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Kelj föl, járd be az országot hosszában és széltében, mert neked adom azt. Elébb mozdította azért sátorát Ábrahám, és elment, és lakozott a Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, és oltárt épített az Úrnak. Amen. Megtörténik az egyiptomi kaland. Megjárják Kánaán földjét, és azt veszi észre ez a család, hogy nagyok lesznek, és kicsi számukra a hely.

0: Annyira jó, mert Isten beszédében Isten gondot visel az élethelyzetekről is. Ez egy olyan helyzet, ahol nem olyan család volt egymás mellett, akik ki nem állhatták egymást. Nem az volt a probléma forrása, hogy nem szerették egymást. Együtt mentek végig Egyiptomba, együtt járták végig, ha úgy nézzük, Isten akaratát. Probléma állt föl, kicsi lett a hely. És Ábrám akkor még, akkor felvetette a rokonának, Lótnak, hogy ez most már kicsi ez a hely nekünk, és hogy legyen más. És hogy legyen neked is jó, és nekem is jó. És ami nagyon elkezdtem gondolkozni, az, hogy emlékeztek, hogy itt már kapott ígéretet Ábrahám Istentől Kánoánra. És mégis Ábrám mit csinál Lóttal? Megengedte Ábrám, hogy Lót válasszon először. Ő nem azt mondta, hogy hé, figyelj, öcsi, én vagyok a nagyobb, én vigyáztam rád, apu vagy a nagyapud meghalt, én végigvittelek Egyiptomon, hazajöttünk, megmentettelek, most gazdag ember lettél, mindened megvan. A Kánán az enyém, most már ez így nem. Válasz, öcsi, mit szeretnél? És belegondoltatok abba, hogy csinálta meg ezt Ábrám? A másik kérdésem az, hogy ugye tudjuk azt, hogy Lót választott, és Lót hova lyukadt ki? Felteszem a kérdést, hogy ha Ábrám tudta, hogy Lót nem fogja Kánoánt választani, vagy azért, mert tudta, hogy Isten megígérte neki, vagy udvarias volt vele, vagy mert tényleg nem tetszett neki látszólag. Ha Ábrahám jól dönt, és még úgy is, hogy Lót mást választ, Lót választhatott volna jobbat Szodománál és Gomoránál? Szerintem választhatott volna jobbat. Hogyan? Igen. Hogy ahogy lép, azt Istenből lépi meg. Ábrám nem azért ment Háránból Kánoánba, mert ő akarta, hanem azért, mert az Úr szólt neki, hogy menjél, és indulás. És én meggyőződésem, hogy Isten, amikor Ábrámnak helyet készített, Isten mennyire hatalmas, hogy én nem gondolnám azt, hogy Lótnak ne készített volna helyet. Csak én azt gondolom, hogy Isten sokkal jobb helyet készített Lótnak. De ő választott. Ő látszólagosan választott, szemre választott, azt nem jelöltem be, de kicsit nagyobbba rajzoltam azt a piros karikát, de a lényeg az, hogy ott a gyakorlatilag a gyorsan akartam mondani, a holtenger, és leegyszerűsítve a holtenger nyugati részén lenne Ábrahám, és a holtenger keleti részén, déli részén, délkeleti részén választott a Lót, ugye. Igen. De ebből még ugye nem látszik semmi, és amikor elment Lót a képből, akkor Isten megerősítette Ábrámot, hogy figyelj, én odaadom neked ezt az örökséget. És majd rá fogunk térni egy mondatra, ami bennem volt, nagyon erőteljesen, arról lehet, hogy csináltam is egy diát, hogy meg tudjátok-e fogalmazni eddig ez alapján, a történet alapján, hogy az Istenben bízó szívnak a gyümölcse az micsoda? Én két dolgot írtam föl, ez alapján, a történet alapján, majd gondolkozhattok rajta, hogy ez mit jelent, hogy mi a gyümölcse annak, hogyha te bízol Istenbe? Mi a gyümölcse annak, ha a te döntésedben Istent belekalkulálod? Mi a gyümölcse annak, ha te döntésedbe szerepet adsz, döntésedbe belevonod Istent? A te döntésedbe szerepet játszik Isten. Mi a gyümölcse annak? Ez alapján egy puszta, ami keletről és nyugatról tenger vesz körül, de egy puszta. Látszólag. Látszólag egy puszta. Bátorító, mi? Tehát, hogyha Istenben bízunk, akkor a mi örökségünk az egy puszta. Amen. Látszólag egy puszta. Isten sokkal többre hívott el. Na, de haladjunk tovább. Igen. Azt nézem, hogy... Igen, a következő rész, amit szerettem volna elmondani, ugye, most fókuszáljunk egy kicsit Lótra. Lót, ugye választja a keleti részt, és választja Szodoma és Gomorrának a délkeleti területét. Még mielőtt Isten elpusztítja a várost, és megmenti Lótot, mi történik még egy fontos dolog? Lóttal, amit a Biblia leír. Gyötrődön. Elfoglalják a várost, és elviszik. Rabszolgának. Elfoglalják Szodomát és Gomorát, és elviszik rabszolgának őt és az egész családját. És Ábrám 305, vagy 306, vagy 300, de valamennyi 300, javítsatok, felfegyverzett legényével utána megy az ő rokonának, Lótnak, és kimenti. És mi történik ekkor? Nagyon érdekes. Tudjuk azt már itt, még mielőtt Lót beköltözött volna ebbe a városba, hogy már akkor Isten előtt gonosz és bűnös volt az a hely. És kirabolják, elviszik mindenét, az ő családtagja utána megy, kiszabadítja, és látszólag helyreállna minden, és mi történik? Mit várna az ember? Vagy én mit várnék? Hogy Lót máshova költözik? Igen. Hogy bárhova, nem feltétlenül Kánoánba, de én még azt is meggondolom, hogy beszél Ábrámmal, hogy figyelj testvérem, meg tudnánk valahogy egyezni? Vagy fiakor, vagy az urat megkérdezi. De nem. Ugyanoda visszamegy Szodomába és Gomorába, ami bűnös és rossz volt. És Istennek a tervében nem játszott szerepet ez a hely. És viszont ami bátorító Lót számára, hogy Istentől itt kapott egy esélyt. Arra, hogy ő váltson. Arra, hogy az ő elképzelésébe belekalkulálja Istent. De ami engem megérintett, az pedig az, amikor ott volt Szodoma és Gomora története. És hogy Isten rátekintett Lótra, és az ő családjára. És tudjátok, amikor Ábrám perlekedik Istennel, akkor a legutolsó része az ugye az, hogy ha egy igaz, vagy tíz igaz, vagy egy igaz, hogy javítsatok, ha 10 igazat talál, akkor nem pusztítja el a várost. Elpusztította, az azt jelenti, hogy nem talált Isten abba a városba 10 igazat. Ha talált volna 10 igaz embert, akkor nem pusztította volna el, mert Ábrámmal beszélt, és Ábrám közben járt azért a városért, közben járt azért a helyért. De ami nekem nagyon tetszett, az, hogy Ábrámnak fontos volt Lót. És Ábrahám istenfélő volt. És ezért Istennek is számított Lót. Amen. Ez azért bátorító nekünk, és ez azért bátorító nekem, hogy lehet egy családtag, lehet egy személy az életemben, aki számomra fontos. Isten vezetné, Isten adna neki utasítást, Isten segíteni őt az ő elhívásában, az ő útjában, és hibázik. És nem azt lépi, amit kellene. És rosszul dönt. És ott vannak a gyümölcse, és Isten jön, és megszabadítja. És segítenek. De, és már úgy van vele az Úr, hogy nem tud vele mit csinálni, hogy már először ott van vele a testvére, de Isten megmenti Lótot, mert Ábrámnak is fontos volt Lót. És nem hagyta ott, hogy amikor hallotta a szolgáitól, hogy figyelj, a te családtagodat elvitték rabszolgának. Jó. Jó, hát. Öcsi így döntött. Nem. Utána ment. És engem azért bátorít ez, hogy aki nekem fontos, ha én Istent választom, és én Istent képviselem, Isten családját képviselem, aki az én életemben fontos, és a szívemre helyezte Isten, legyen az családtag, legyen az barát, legyen az munkatárs, legyen az osztálytárs, akit Isten az én szívemre helyezett, hogy én harcoljak érte, vagy próbáljam megmenteni az ő életét. Van egy pont, amikor lehet, hogy én már nem tudok beavatkozni. De ha én nem teszek le arról a személyről, és én kilépek felé Isten számára, pontos az a személy. És ő beavatkozik, amikor az én erőm már véges. Ábrahámnak a keze addig érte, hogy megfordítson, az is egy természet fölötti csoda, hogy 300 legénnyel, nem katonával, hanem barompásztorral, fiúval, legénnyel, erős legényekkel, de nem katonákkal, visszafoglaljanak mindent. Ezt megtette Ábrahám. Isten odaállt mellé győztesen, és megsegítette a családjáért. De hogy ott van Lót, és Ábrahám még Istennel is azért perlekedett, hogy Uram, kénykő, meg ilyenek. Tehát, hogy, és én biztos vagyok benne, hogy volt benne egy irgalmasság azok fele, az emberek fele is, de Lót is biztos vagyok benne, hogy benne volt. Tudta, hogy ott van az ő családtagja, és mindent meg akar tenni azért, hogy megmentse. Ha most egy ilyen istenfélő ember azért van, hogy megmentse az ő családtagját, mennyivel inkább nagyobb szív és mennyivel inkább nagyobb áldozatot hozott Jézus Krisztus számunkra. Amen. Mert ő a vér szerinti családtagjáért tette ezt meg. És Jézus Krisztus előre tette meg ezt, az áldozatot értünk, ezt a bizalmat, nem azért, mert mi a családtagjai vagyunk, hanem az ő halálával lehetünk a mi családjának a része. Ő megelőlegezte ezt a bizalmat, megelőlegezte ezt a szívet. Ábrahám azért tette meg, mert az ő vér szerinti családtagja volt. És ő nem szerette volna elveszteni. Jézus Krisztus meg tovább megy. Jézus Krisztusnak nem csak az a kis terület kell, és azokért, nem csak azért a kis területen levő emberekért halt meg, hanem Jézus Krisztus az egész világért meghalt. Amen? Reméljük sikerül. Igen. És hogy csak így próbáljuk így a távolságokat bemérni, meg így a helyeket. Mindjárt ide lapozok, és akkor nekem is látszani fog. Igen. A sárgával jelölt hely, az volt Káldea területe. Ott volt közel hozzá Babilon, meg Úr. A lila terület az Padam Aram volt, ahol Hárán volt, ahol Tárén megállt. A piros terület volt Kánoán, és a zöld terület volt Gósen. És hogy mérföldekben volt leírva ezt, átszámoltam egy sac per kb-ra, de hogy nagyon érdekes, hogy akkor még nem voltak négykerekű autók, csak tevegeltek, vagy kocsisztak, de nem, na, értitek? De hogy Úr és Kánaáni út kb. 1528 kilométer volt. Az Úr Egyiptom Hebroni út, az pedig kb. 2400 kilométer, az beleszámolva azt a kanyart visszafel Egyiptomból. És mit látunk ígéretként az Istenben bízó szívet? 2400 kilométer múlva ugyanúgy egy puszta, és egy gyerek. Na de most ugorjunk egy kicsit. Tovább. Ez nem 2400 kilométer, hanem egy pár évvel később. Ott van az a férfi, aki az apukáját elvesztette, aki megállt. Ott van a rokona, akit megmentett, és aki egész életében csak egy pusztát és egy gyereket látott meg. De küzdött, és itt benne. Amit most kékkel bejelöltem nektek, az jelöli most Izrael területét. Magyarországot is bejelölhettem volna. Nem olyan nagy, nem? Nem olyan nagy. Magyarország sem nagy, de Izrael sem nagy. Az a terület, amit meg jobbra kijelöltem nektek, kinagyítottam nektek, az pedig a 12 törzsnek a felosztása, nyilván az már változott, vagy alakult, mert az a bibliai felosztás alapján, de a lényeg az ez. Ábrahámnak a hitének és Istenben való bizalmának a gyümölcse, az már most megmutatkozik a fizikai valóságban. És ez még nem az örökké valóság, és ez még nem a teljesség, mert Isten mit mondott? Ezt még nagyjából meg lehet számolni. Isten azt mondta, hogy mint a homokszemek, a tengerparton olyan sok lesz. Ábrahám öröksége és az ő hit bizalmának a gyümölcse, az olyan sok és megszámlálhatatlan, hogy több, mint ez, amit be tudunk fogadni, mert itt vagyunk mi is, akik itt ülünk, itt van, ott vannak azok is, akik már hitben győztesen fenn vannak. És ha belegondoltak, hogy azok a harcok keleten, akikkel most háborúság van, az edomiták és az ammoniták, az mind abból a gyümölcsből származik, ami nem Isten szíve szerinti döntéssel kalkulál és megy. És ezért van háborúság Izraelnek. De aki meg Isten szerinti döntésben jár, Isten ígérete, az beteljesedik számára, és növekedés lesz. Egy bátorító bibliaverset szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Ez pedig a Józsué 24.1.3. Józsué összegyűjtötte Sikembe Izrael törzseit, és előhívta Izrael véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és odaálltak az Úr elé. Ekkor Józsué ezt mondta az egész népnek. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Az Eufrátesz folyón túl éltek régen a ti atyáitok, és más isteneket imádtak, ahogyan tárja is, Ábrahámnak és Nákornak apja. Én azonban kiválasztottam Ábrahámot, és kihoztam őt Kánaán földjére, és keresztül vezettem rajta, és az ő magvát megsokasítottam, és adtam neki Izsákot. Mennyire bátorító, hogy ezt egy olyan utód mondja Izrael magvának a törzsében, aki a törzsei között, aki Izrael népében már nem egy ember, de visszaemlékeznek rá. Nem bátorító ez nektek? Tehát képzeljétek el, hogy egy olyan személy tesz bizonságot Isten csodatevő erejéről és munkájáról, ami a múltban volt megígérve, és az már az ő jelenléte is bizonyság, hogy Isten valóságos, és az ő ígérete beteljesedik. Józsué Izrael népével együtt betörnek és Kánoánba, hogy elfoglalják azt. És Józsué pedig emlékezteti Izrael népét, hogy gyerekek, a ti ősapáitok nem Istent követték, de én elhívtam egy szemét. És ő kilépett, bejárt és előkészítette a terepet, és én adtam neki egy fiút. És viszont itt vagytok ti, mint gyümölcső, ezt nem látta meg. De...
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.